0: Volt olyan közel az uniós források elvesztéséhez, mint most. És amíg Pozsony tett egy újabb nagy lépést előre a pénzek befagyasztása felé vezető úton, addig a Tisza kormánya a lakat alá került támogatások feloldásán dolgozik. Az új magyar miniszterelnök a siker érdekében még lengyel kollégáját, Donald Tuskot is meglátogatta, aki a legutóbbi választásokat követően igen hasonló helyzettel nézett szembe, mint most Magyar Péter. Az előttünk álló 3 órában erről is szólunk majd. A mai reggeli hangmérnöke Vasies Olívia, a zenei szerkesztő Puha József, a hírszerkesztő pedig Paszmár Lívia. Most neki adom át a szót.
1: A Pátria Rádió hírei.
2: Juraj Blanár szerint nem felel meg a valóságnak, az EP határozat nincs jogi hatása Szlovákiára. Magyarország üdvözli az Alkotmánybíróság döntését, bírálja a benes dekrétumokat. Pozsonyban 15, Kassán 12 fok van, következnek a részletek. A Robert Fico kormányfő által kilátásba helyezett lehetséges kormányátalakításra reagálva a Szlovák Nemzeti Párt saját jelöltje a környezetvédelmi miniszter lecserélését javasolja, tájékoztatott Zuzana Skopcová, az SNS elnökének irodavezetője. Tomás Taraba környezetvédelmi miniszter 3 éve teljesen autonóm módon vezeti a tárcát, beleértve a személyzeti döntéseket is, miközben hosszú ideje nem folyt érdemi egyeztetés a minisztérium által kidolgozott anyagokról, mondta Skopcová. Hozzátette, hogy mivel a párt ezekről a projektekről csak a sajtóból értesült, nem vállalhat politikai felelősséget a védett területek zónák beosztásáért, a szélerőmű parkokért, az akkumulátorgyárakért, a szivattyús tározós vízerőművekért, az illegális kutak miatt az állampolgárokra kiszabott bírságokért, a külföldi szolgálati utakért vagy a környezetvédelmi miniszter hatáskörébe tartozó egyéb projektekért. A kormány stabilitásának megőrzése érdekében az SNS kész a politikai kompromisszumokra a koalíciós partnereivel, tette hozzá Skopcová. Nem felel meg a valóságnak, és nincs jogi hatással Szlovákiára, az Európai Parlament jogállamisággal, a demokrácia és az alapvető jogok helyzetével kapcsolatos állásfoglalása, jelentette ki a közösségi médiában Juraj Blanár külügyminiszter. Szerinte ez az állásfoglalás is azt bizonyítja, hogy egyes EP képviselők politikai színpadnak használják az uniós intézményeket a liberális és progresszív propagandájuk terjesztésére. A külügyminiszter rámutatott, a szlovák kormánynak eltérő a véleménye az unió működéséről, a migrációról, a médiáról vagy a külpolitikáról, de ez nem ok arra, hogy kioktassák az országot a demokráciáról és a jogállamiságról. Úgy véli, az ilyen állásfoglalások helyett az EP-nek az uniós polgárok valós problémáival kellene foglalkoznia, a versenyképesség csökkenésével, energetikai kérdésekkel és a biztonsági fenyegetésekkel. Blanár hozzátette, Szlovákia betart minden uniós szabályt, és konstruktív párbeszédet folytat minden témában. Üdvözölte és mérföldkőnek nevezte a szlovákiai magyarság jogvédelmében Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős magyar miniszter tegnap a szlovák alkotmánybíróság döntését, amelynek értelmében Bosics Miklós magyar állampolgár és társai megtarthatják a Szlovákiában örökölt földterületüket. A magyar tárca vezető Facebook bejegyzésében ugyanakkor megjegyezte, hogy a döntésnek nincs precedens értéke. A bíróság megkerülte az igazán érzékeny kérdést, és nem vizsgálta, hogy el lehet-e ma venni valakitől a földjét kompenzáció nélkül, pusztán azért, mert az, akitől örökölte, magyar volt. Kitért arra is, a Magyar Szövetségnek és a vele együttműködő független jogászoknak köszönhetően pontosan tudható, hogy 1991 óta a szlovák állam folyamatosan veszel földeket a magyarok és a németek örököseitől. Erre reagálva a szlovák külügyminisztérium határozottan visszautasította Tar állításait. Egy osztrák bíróság tegnap hatalommal való visszaélés és kémkedés büntetében bűnösnek találta Egisztó Ottot, a mára-már megszűnt szövetségi alkotmányvédelmi és terrorizmus ellenes hivatal volt főfelügyelőjét. Ott összesen 21 vádponttal szembesült. A moszkvai vára szolgálati megbízás nélkül elkövetett kémkedés értelmében jogosulatlanul végzett adatkérdezéseket és Az így megszerzett információkat továbbította az orosz szövetségi biztonsági szolgálatnak. A vád szerint mindezt a nemzetközi körözés alatt álló volt

0: Wirecard vezető Jan Marszalek megbízásából tette. Az ítélet nem jogerős. Raúl Castrót Kuba volt elnöki gyilkossággal és egyéb bűncselekményekkel vádolták meg az Egyesült Államokban. A Castro elleni vádiratot április 23-án nyújtották be a Miami Szövetségi Bíróságon, és azzal vádolják, hogy összeesküvést szőtt amerikai állampolgárok meggyilkolása céljából, a vád emellett 4 gyilkosság és 2 repülőgép megsemmisítése. További 5 szemét is vád alá helyeztek. 1996. februárjában egy kubai MiG-29-es vadászgép lelőtt 2 Cessna repülőgépet, amelyek egy kubai emigráns csoporthoz tartoztak. A gép a tengeren kereste azokat a kubaiakat, akik tutajokon menekültek a szigetről az USA-ba. Az incidensben 4 ember vesztette életét. Miguel Díaz-Canel kubai elnök az XN a keresetet jogi alap nélküli politikai lépésnek nevezte. A 94 éves Castro 2008 és 2018 között volt elnök, előtte testvére Fidel kormányában védelmi miniszterként dolgozott. 2021-ben hivatalosan lemondott a kommunista párt vezetői posztjáról, de továbbra is az ország egyik legbefolyásosabb személyiségének számít.
1: Időjárás.
0: Többnyire derült az ég, napközben változóan felhős idő várható. Helyenként főleg északnyugaton eső, záporok, zivatarok is lehetnek. A legmagasabb nappali hőmérséklet 21 és 26 fok között alakul.
1: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
0: Radar méri a sebességet a D1-esen Bedrődnél Nagyszombat irányában, Csalló közaranyos után Komárom felé és Kassa Zsebesen mindkét irányban. Vezessenek óvatosan, jó utat!
1: Zöld hullám 0800 900 800.

0: Szilágyi Lászlóval.
1: Szerdán is négy találkozót rendeztek a Svájcban zajló 89. jégkorong világbajnokságon. Svájc-Ausztria 9-0, Csehország-Olaszország 3-1, Egyesült Államok-Németország 4-3 büntetőkkel és Svédország-Szlovénia 6-0. A 8 pontos szlovák válogatott ma lejátsza negyedik mérkőzését. 20-20-tól a pont nélküli dánokkal méri össze erejét, és ha nyer, gyakorlatilag kiharcolja a negyed döntőbe jutást. A további csütörtöki műsor 16-20-tól Finnország, Lettország és Kanada, Norvégia, 20-20-tól pedig Svájc, Nagy-Britannia. Az Aston Villa 3-0-ra legyőzte a Freiburgot a labdarúgó Európa Liga isztambuli fináléjában. Az első európai kupa döntőjüket játszó németek a szünet előtt 2 gólos hátrányba kerültek, és a második félidőben sem tudtak közelebb kerülni ellenfelükhöz. A birminghami csapat spanyol edzője Unai Emery 5-5-ször nyerte meg a sorozatot. A bajnok szlován labdarúgó csapata leigazolta Alexander Popovicsot, a DAC 26 éves szerb kapusát, akinek e hónap végén lejár a szerződése. Menedzsere szerint Vitális Milán, a bajnok Győr labdarúgója, külföldre szeretne kerülni a nyári átigazolási időszakban. A labdarúgó csekupa Hradec Králové-i döntőjében Karviná Jablonec 3-1. A Karviná először hódította el a trófeát. Ma játsszák a férfi kosárlabda liga döntőjének 3. mérkőzését. A címvédő lévaiak 18 órakor az Intert fogadják. Összesítésben 1-1 az állás, az egyik fél negyedik győzelméig tartó párharcban. Győzelemmel zárta a negyed döntős kört a címvédő Ferencváros a férfi vízilabda bajnokok ligájában. Nyéki Balázs együttese a 6. fordulóban 16-10-re nyert a vendég horvát Mladost Zágráb ellen. A Fradi a Prorekko mögött a 2. helyen jutott a júniusi máltai 4-es döntőbe, ahol az elődöntőben a spanyol Barcelonetta lesz az ellenfele. Kozák Luca győzött Százgáton a Nemzetközi Atlétikai Szövetség kontinentális sorozatának szavonai bronz kategóriás versenyén. Udvardi Panna 6-4-6-1 arányban verte a burundi Sada Nahimanát a Rabati tenisztorna 8. döntőjében. Bondár Anna pedig a kolumbiai Emiliana Arangót búcsúztatta 7-6-1-6-6-0-ra. A Stollár Fanni Asia Muhammad magyar-amerikai páros 5-7-6-3-6-10 arányú vereséget szenvedett az Anna Danilina Jekaterina Alexandrova kazak-orosz duótól a strasbourgi teniszviadal negyed döntőjében. Viktória Hruncsáková és Rebeka Schramková is bejutott a Roland Garroson zajló francia nyílt teniszbajnokság selejtezőjének utolsó 3. fordulójába. Előbbi a svájci Suzanne Badecki, utóbbi pedig az argentin Maria Carle ellen mérkőzik a főtáblára jutásért. Alex Molchan viszont vereséget szenvedett a kvalifikáció 2. körében, és kiesett, pedig volt 2 meccslabdája. Bejelentette visszavonulását Kónya Zsófia, olimpiai bronzérmes rövidpályás gyorskorcsolyázó. 4 éve Pekingben a vegyes váltóval lett 3., továbbá a női stafétával 3 ezüst és 1 bronzérmet, míg egyéniben 1500 méteren további 1 bronzot gyűjtött az EB-ken. Az ekvádori Jonathan Narváez idei 3. etap sikerét begyűjtve nyerte meg a Giro d'Italia országúti kerékpáros körverseny 11. útszakaszát, miközben az összetett élcsoportja nem változott, vezet a portugál Afonso Eulálio.

6 óra 20 perckor köszöntjük a névnaposokat. Ma Konstantin napja van. A Konstantin latin eredetű férfi név, amely keletkezését tekintve a konstans szóra vezethető vissza. Jelentése az utónévkönyv szerint szilárd, álhatatos. Női párja a Konstancia, a hölgyek azonban az uraktól eltérően szeptember 19-én ünnepelnek. A kibővített naptárak szerint ma érdemes felköszönteniük a Mirella, az András, valamint a Teofil nevű ismerőseiket is. A szlovák naptár szerint Zina napja van. Boldog névnapot kívánunk minden kedves ünnepeltnek!

kormány nyilvánosságra hozott néhány iratot, de csak félig meddig hozott nyilvánosságra. Először is az iratok egy része ugye eleve nem a kormánynál van, hanem a köztársasági elnöki hivatalnál, másrészt még a nyilvánosságra hozott iratokat is részben kitakarták, személyiségi jogokra hivatkozva. Mi az, amit megtudhattunk ennek ellenére? Szerintem alapvető újdonságot nem tudtunk meg, tehát azt továbbra sem tudjuk, mert Novák a Katalin ezt nem árulta el nekünk, hogy miért adott kegyelmet Kónya Endrének. Valódi érdemi magyarázattal nem látott el minket. Mégis annyi azért kiderült, hogy meglehetősen gyorsan történt a kegyelem megadása, miután a Novák Katalin köztársasági elnök kegyelmet adott Kónya Endrének, olyannyira gyorsan, hogy még aznap ellenjegyezte Varga Judit igazságügyi miniszter. Talán ez a legérdekesebb felfedezése ezeknek a dokumentumoknak, hogy mi volt ennyire gyors, de egyébként azt megerősítést nyert, amit eddig is lehetett sejteni, csak most már írásbeli dokumentum van arról, hogy Magyar Péter egykori feleségem Varga Judit ellenezte a kegyelmet. Első körben nem javasolta az igazságügyminisztérium Kónya Endrének a kegyelem megadását. Ezért is figyelemre méltó, hogy miután a köztársasági elnök viszont kegyelmet akart adni,

0: megszabadulni Kónya Endrének, akkor ezt miért nem ellenezte tovább. Talán ez az egyik legfontosabb hiányzó pont, hiányzó láncszem, amely még feltárásra vár, de hát Magyar Péternek annyira nem sürgős az igazság kiderítése abból a szempontból, hogy neki az a jó, hogyha minél tovább tudja húzni, nyújtani ezt az ügyet. Már bejelentette, hogy vizsgálóbizottságot kívánnak létrehozni, és addig is lehet ezt a most már ellenzéki Fidesz számára egyelőre kellemetlen ügyet tovább húzni.
1: Ugye ön is említette, hogy az egyik legfontosabb információ az, hogy az igazságügyi minisztérium nem javasolta a kegyelmet szakmai szinten, de Novák Katalin mégis megadta. Akkor a politikai felelősség középpontja inkább a Sándor palotára kerül át? Úgy látható?
0: Hát annyiban előkerülhet a leköszönt Orbán kormány is, hogy milyen lobbik környékezték meg Novák Katalin köztársasági elnököt. Egyébként akkor sem jár sokkal jobban a Fidesz, hogyha a köztársasági elnökre helyez, az egykori köztársasági elnökre helyeződik a felelősség. Hát Novák Katalin kitette oda a Fidesz. Pontosabban Orbán Viktor. Tehát az Orbán Viktor vezette Fidesz elnökség javasolta az akkori parlamenti frakció szövetségnek, a Fidesz-KDNP-nek, hogy legyen Novák Katalin az új köztársasági elnök Áder János után. Tehát innentől kezdve a politikai felelősség Novák Katalin odahelyezésért egyértelműen Orbán Viktoré, és hát Novák Katalin szégyenletesen elbukott, belebukott a kegyelmi botrányba. Tehát azért is mondtam az elején, hogy ez az ügy jelenleg az ellenzékbe szorult Fidesznek kellemetlen.
1: Varga Judit szerepe viszont továbbra is azért kulcskérdés, hiszen végül is ő ellen jegyezte a döntést, még ha erre a döntésre nagyon gyorsan időnyomás alatt kerülhetett sor, ahogy ezt Magyar Péter miniszterelnök jelezte, és ő azt is elmondta, hogy, és nyilván parafrazálom most Magyar Pétert, hogy egy akkora irat kupacot toltak Varga Judit keze alá, hogy esélye sem volt arra, hogy minden iratot külön-külön megnézen, és észrevegye azt, hogy a köztársasági elnök megváltoztatta az ő döntését. De ön szerint ez a mostani iratanyag, ami előkerült, Varga Judit szerepét inkább, vagy felelősségét enyhíti, vagy pedig súlyosbítja?
0: Hát igen, ez egy nagyon furcsa helyzet, mert hogy Varga Judit Magyar Péter egykori házastársa volt. Tehát ez nincsen minden nap a politikában, és valóban az embernek volt olyan érzése, mintha Magyar Péter mentegeti az egykori házastársát, annak ellenére, hogy Varga Judit többször meglehetősen lesújtó véleménnyel volt az egykori férjéről, hát adott egy hosszú interjút is erről, hogy milyen szörnyű házas ember volt Magyar Péter. Ennek ellenére Magyar Péter inkább próbálta egy kicsit mentegetni az egykori házastársát, ez érdekes egyébként, mert hogy például itt van az iratkupac, hát nem gondolom, hogy pisztolyt ragadtak Varga Judit halántékához, hogy most azonnal írja alá azt az iratkupacot. Tehát azért egy felelős vezetés, hogyha nem tud azonnal dönteni felelősen, akkor nem dönt felelősen. Vagy ha mégis azonnal dönt, akkor valamiféle nyomásgyakorlás lehetett. Nyilván nem pisztoly, de akkor ebben az esetben valakik súgtak, vagy erőteljesen noszogatták Varga Juditot, hogy írja alá minél hamarabb. Na most, hogy kik voltak azok, akik noszogatták már, hogyha voltak ilyenek, nem tudom, nem tudjuk, nem is biztos, hogy meg fogjuk tudni valaha. És itt azért van némi kockázat a vizsgálóbizottság tekintetében azért Magyar Péterék számára is, mert lehet, hogy elsőre jó ötletnek tűnik ez a vizsgálóbizottságos ide, hogyha elkezd belefulladni mindenfajta vizsgálatba, nem jönnek gyorsan az eredmények, ellentmondó meghallgatások lehetnek, akkor akár még a Tiszára is visszaüthet ez a vizsgálóbizottság. Emlékeztetni szeretnék arra, hogy annak idején az első Orbán kormány idején Orbán Viktor 1998. augusztus végén nagy karral jelentette be, hogy az előző szocialista kormány idején törvénytelen megfigyelés folytattak fideszes politikus ellen. A aztán hát egeret szűrtek ezek a vizsgálatok Kosztolányi Dénes vezetésével. Sokra nem jutottak, és a Fidesznek, Fidesz számára visszaütött a vizsgálóbizottságosdi. Tehát azért érdemes vigyázni, a vizsgálóbizottság lehet jó dolog, de nem csodaszer.
1: Az ügyben Balogh Zoltán neve is korábban többször előkerült a közbeszédben. Számít arra, hogy neki is meg kell majd szólalnia ebben az ügyben?
0: Hát úgy látom, hogy nem igazán akaródzik neki, hogy nagyon megszólaljon, hiszen tegnap olyan közleményt tett közé, hogy nincs további mondani valója. Szerintem meg igazán lehetne, mert tudva velőd levő volt, hogy ő meglehetősen jó kapcsolatban volt Novák Katalinnal, és azt is lehet tudni, hogy ő beszéltette le Novák Katalin köztársasági elnök fejét Kónya Endre kegyelmezése ügyében. Tehát azért igazán elmondhatná nekünk nagyon részletesen, hogy miért is hajszolta bele Novák Katalint ebbe a taktikus döntésbe.
1: A dokumentumok szerint a pápa látogatás miatt is sürgették ezeknek az ügyeknek az elintézését. Ez tényleg magyarázat lehet a gyorsaságra, vagy pedig még, inkább még több kérdést vett fel azzal kapcsolatban, hogy hogyan kerülhetett bele K. Endre ügye ebbe a csomagba?
0: Hát magyarázat annyiban, hogy a dokumentumokból ez kiderül, illetve Répási Róbert azóta több helyen is nyilatkozott, interjút adott erről. Ő volt akkoriban az igazságügyi minisztérium államtitkára, és ő is ezt erősítette meg, hogy igen, a pápa látogatás kapcsának adtak egy viszonylag, ha nem is tömeges, de egy látványos kegyelmet adni. Így kegyelmeztek meg a Hunnia Pert vádlottainak, azon belül is részleges kegyelmet kapott a éveken át börtönben raboskodó Budaházi György, aki a nemzeti radikálisoknak egyfajta ikonja Magyarországon. Ez egy nagyon szűk, szubkulturális réteg, de réteg. Tehát Budaházi György ebben a körben azért viszonylag ismert, és az ő neki azért van szava, és valahol ő mártírnak is számít ebben a körben, de ő vádott volt, méghozzá súlyos bűncselekménnyel, erőszakos bűncselekménnyel vádolták meg őt és a társait, és valóban a pápa látogatás volt egy ürügy, vagy egy lehetősége, hogy ez a kegyelmezési dolog meglegyen akkora, csak hát hamar munka ritkán jó, ugyebár.
1: A Sándor Palota jelezte, hogy hivatalos megkeresés esetén átadja az iratokat a kormánynak. Ön szerint mi derülhet ki ezekből az iratokból? Tehát, hogy valódi előrelépést jelenthet majd, hogyha nyilvánosságra kerülnek az elnöki palotában lévő iratok?
0: Hát én kételkedem ebben. Nekem feltűnik az, hogy a köztársasági elnök milyen hamar beleegyezett ebbe. Én attól tartok, hogy azért egyezett bele ennyire hamar, mert hogy ezek az iratok vélhetően nagyon nagy újdonságot nem tartalmaznak. Én tartok ettől. Hát majd meglátjuk, hogy igazam lesz-e, de fura, hogy a köztársasági elnök ennyire nem védekezett.
1: Az iratoknak nem kellene tartalmaznia azt, hogy ki kezdeményezte a kegyelmet, ki támogatta, és hogy milyen indoklás állt mögötte?
0: Hát a szervileg tartalmazza az igazságügyi minisztériumnak az anyaga is, tehát a kérelmet tartalmazza, de hát pont ezt nem hozták nyilvánosságra, a lényeget nem. A kérelem az egy részletes kérelem, amely tartalmazza, egyébként a kérelmet a Kónya Endre felesége írta, mint azt már tudjuk. Elvileg tartalmazza azokat a környezeti és más indokokat, amelyekre hivatkozva kérték az, hogy Kónya Endre kapjon kegyelmet és mentesítést is a hátrányos jogkövetkezmények alól. Tehát, hogy például ismét dolgozhasson akár pedagógusként is. Ezt nem ismerjük, és hogyha a kérelmet nem hajlandók nyilvánosságra hozni, akkor nagyon nem fogunk előrébb jutni, hogyha mondjuk a köztársasági elnök iratanyagát is nyilvánosságra hozzák, mert a kérelem azért fontos lenne, és hát azt se tudjuk, hogy milyen indokokkal álltak ki, tehát milyen indokokkal támogatták egyes iskolaigazgatók Kónya Endrének a munkába alkalmazását, illetve a kegyelmet az ő számára megadni, ezt se tudjuk. Tehát ezeket is akkor ugye gyakorlatilag minden nyilvánosságra kellene hozni, a személyiségű jogokat csutba dobva ahhoz, hogy igazából tiszta képünk legyen. Tehát van még egy nagy probléma, még lehet, hogy ez se segítene teljesen, Mert Isten igazából Novák Katalin az ügy kulcsa, meg Varga Judit. Tehát ők ketten tudnák legjobban, legőszintébben megmondani, hogy hogy a csodába hagyhatták jóvá ezt a kegyelmi kérvényt, miért hallgatott Novák Katalin Balogh Zoltánra, a tisztelendő úrra, miért hagyta ennyire cserbe a politikai érzéke, esetleg amit egyesek sugdossak, hogy valamiféle személyi összefonódás is volt, szívességet tett Novák Katalin valakiknek, ez is feltételezés, nem tudjuk, tehát igazából az ügy gazdája Novák Katalin. Ő viszont nem volt hajlandó erről beszélni, és azért nehéz az ügy, mert a köztársasági elnök, amikor kegyelmet ad, az nem egy bűncselekmény. Tehát az egy diszkrecionális államfői jog, tehát saját tetszése szerinti jog, hogy ad-e kegyelmet vagy nem, nyilván azért érdemes körültekintően eljárni. A bűncselekmény akkor vetődhet fel, hogyha egyértelműen sikerülne bizonyítani, hogy a köztársasági elnök például veszegetés hatására döntött, ahogy döntött, erre vonatkozóan viszont semmiféle adat nem vetődött fel, tehát ellenkező bizonyításig addig kell, abból kell kiindulnom, hogy semmiféle bűncselekmény nem vetődött fel Novák Katalin kegyelmi döntése kapcsán. Most innentől kezdve viszont ő nem köteles beszélni.
1: Magyar Péter ugye a vizsgálóbizottságot emlegeti, egy ilyen bizottság előtt sem kell majd semmiképpen sem mondjuk megszólalnia? Vagy...
0: Pont erre akartam rátérni, ugye egyébként elvileg nagyon helyesen Magyar Péter azt fontolgatja, hogy a magyarországi vizsgálóbizottságok jogi szabályozását úgy változtatnak meg, hogy köteles legyen beszélni, köteles legyen igazmondása, és amennyiben ennek nem tesz eleget, mondjuk nem jelenik meg, vagy nem mond igazat, akkor komoly bírságot szabnának ki, vagy akár börtönbüntetésre is ítélnék. Hát, na igen, csak ugye kérdés az, hogy majd hogy néz ki ez a jogszabályszöveg, a tényleges normaszöveg, addig nehéz erről bármit mondani. Másrészt pedig nem ütközne túlzottan más jogágak rendelkezéseivel egy ilyesfajta szabályozást, tehát azért ezt a szabályozást lehet, hogy majd át kell gondolni, illetve mi minősül majd nem érdemi tanúna vallomásnak. Tehát itt lehet hosszan jogászkodni, hogy Novák Katalin érdemi választ ad-e a vizsgálóbizottság előtt, vagy nem ad érdemi választ. Az a gond, hogy nem véletlenül kezdtem azzal, hogy nagyon jónak hangzik a vizsgálóbizottság, és én örülök, hogyha megerősítik a vizsgálóbizottságok szerepét Magyarországon, mert tényleg elég komolytalan volt, hogy valaki eldöntette, hogy van-e kedve megjelenni, vagy nincs kedve megjelenni a parlamenti vizsgálóbizottság előtt, de túlzott vérmes reményeink csak mérsékelten legyenek, tehát hát itt azért Novák Katalin többszörösen meg fogja gondolni, hogy mi az, amit hajlandó elmondani, és mi az, amit nem. Itt azért lesz egy kis csata, én attól tartok.
1: Ez még azért a jövő zenéje, és amíg megalakul ez a vizsgálóbizottság, addig is a Fidesz számára most mi lehet a legjobb stratégia? Tagadni, relativizálni, a korábbi lemondásokra hivatkozni, vagy mit tehet ilyenkor a Fidesz ebben a helyzetben?
0: Hát a Fidesz valóban megpróbálja magától eltolni ezt a meglehetősen kínos, kellemetlen dolgot, és Novák Katalinra meg Varga Juditra hárítani a felelősséget. Ugye a Fidesz azt mondja, hogy egyetértettek a két személynek a lemondásával, és ezzel kifejezték a felháborodásukat, tehát próbálják elhessegetni ezt az egészet. Nem egyszerű a dolog, mert ez a két személy, tehát Varga Judit és Novák Katalin a Fidesz megbecsült politikusainak számítottak. Hosszú éveken át tárolták őket a Fideszben, maga Orbán Viktor is tett annak érdekében, hogy a karrierjük jelentősen előre menjen. Ők voltak a Fidesz középkorú nemzedékének a nagy reménységei, ez a két hölgy, úgyhogy hát nem lesz azért könnyű a felelősséget így leporolni, tehát nem lesz ez olyan egyszerű, és ráadásul Magyar Péteréknek pont az áll az érdekükben, hogy a Fidesz minél nehezebben tudjon szabadulni a kegyelmi ügy politikai terhétől.
1: A kegyelmi ügy újranyitása azt mutatja, hogy a Novák Katalin és Varga Judit bukását okozó botrány politikai értelemben még nincs lezárva, főleg ha a Sándor Palota iratai újabb részleteket tárnak fel a döntési láncból. Nagy Attila Tibor politikai elemző volt a vendégünk. Köszönöm szépen, hogy segített értelmezni a történetet.
0: Én is köszönöm szépen.

0: Hangjuk felidézésével Agócs Valériára és Dénes Györgyre emlékezünk a Szalagtársoron következő adásában. Arra a két egykori kollégánkra, akik egész életüket a Pátria Rádióban töltötték és tájékoztatták, művelték a hallgatókat. Műsorunkat szombaton a 10 órai híreket követően hallgathatják meg itt a Pátria Rádióban. Nagy Ildikó vagyok a szerkesztő, és számítok az önök megtisztelő figyelmére.
1: Pátria Rádió, a magyar közszolgálati rádió. Hét óra van.

0: reggeli Pilajcsik Dórával.
1: Jó reggelt kívánok! Önök a Pátria Rádiót hallgatják 2026. május 21-én csütörtökön. Tovább csúszik a gazdaságélénkítő intézkedések elfogadása, mivel a kormány az utolsó pillanatban úgy döntött, a csomag jóváhagyása előtt kikéri a szociális partnerek véleményét is.

0: nem felel meg a valóságnak és nincs jogi hatással Szlovákiára, az Európai Parlament jogállamisággal, a demokrácia és az alapvető jogok helyzetével kapcsolatos állásfoglalása, jelentette ki a közösségi médiában Juraj Blanár külügyminiszter. Szerinte ez az állásfoglalás is azt bizonyítja, hogy egyes EP képviselők politikai színpadnak használják az uniós intézményeket a liberális és progresszív propagandájuk terjesztésére. A külügyminiszter rámutatott, a szlovák kormánynak eltérő a véleménye az unió működéséről, a migrációról, a médiáról vagy a külpolitikáról, de ez nem ok arra, hogy kioktassák az országot a demokráciáról és a jogállamiságról. Úgy véli, az ilyen állásfoglalások helyett az EP-nek az uniós polgárok valós problémáival kellene foglalkoznia, a versenyképesség csökkenésével, energetikai kérdésekkel és a biztonsági fenyegetésekkel. Blanár hozzátette, Szlovákia betart minden uniós jogszabályt, és konstruktív párbeszédet folytat minden témában. Üdvözölte és mérföldkőnek nevezte a szlovákiai magyarság jogvédelmében Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős magyar miniszter tegnap a szlovák alkotmánybíróság döntését, amelynek értelmében Bosics Miklós magyar állampolgár és társai megtarthatják a Szlovákiában örökölt földterületüket. A Magyar Tárca vezető Facebook bejegyzésében ugyanakkor megjegyezte, hogy a döntésnek nincs precedens értéke. A bíróság megkerülte az igazán érzékeny kérdést, és nem vizsgálta, hogy el lehet-e ma venni valakitől a földjét kompenzáció nélkül, pusztán azért, mert az, akitől örökölte, magyar volt. Kitért arra is, a Magyar Szövetségnek és a vele együttműködő független jogászoknak köszönhetően pontosan tudható, hogy 1994 óta a szlovák állam folyamatosan vesz el földeket a magyarok és a németek örököseitől. Erre reagálva a szlovák külügyminisztérium határozottan visszautasította Tar állításait. Az a repülőgép, amelyen az ebolával fertőzött személlyel kapcsolatba került amerikai állampolgár utazott, tegnap este landolt a prágai Václav Havel repülőtéren. A férfi 21 napig karanténban maradt, tájékoztatott a novinki.cz portál. Az amerikai orvos Ugandából érkezett a prágai repülőtérre, ahonnan speciális mentőautóval zárt szállító dobozban vitték a Bulovka Egyetemi Kórházba. Ott úgynevezett bioboxban, egy légmentes sátorban helyezték el, ahová az egészségügyi dolgozók csak speciális ruhákban léphetnek be. A legfrissebb információk szerint az amerikai férfi nem mutatott tüneteket, azonban azon az egészségügyi dolgozók közé tartozik, akik közül az egyik megfertőződött az ebolával. A hatóságok korábban már jelezték, hogy a férfi nem jelent kockázatot, azonban legalább 3 hétig kórházban kell maradni a megfigyelés alatt. Egy osztrák bíróság tegnap hatalommal való visszaélés és kémkedés büntetében bűnösnek találta Egisztó Ottot, a mára már megszűnt szövetségi alkotmányvédelmi és terrorizmus ellenes hivatal volt főfelügyelőjét. Ott összesen 21 vádponttal szembesült. A Moszkva javára szolgálati megbízás nélkül elkövetett kémkedés értelmében jogosulatlanul végzett adatlekérdezéseket, és az így megszerzett információkat továbbította az orosz szövetségi biztonsági szolgálatnak. A vád szerint mindezt a nemzetközi körözés alatt álló volt Wirecard vezető Jan Marszalek megbízásából tette. Az ítélet nem jogerős. Raúl Castrót Kuba volt elnökét gyilkossággal és egyéb bűncselekményekkel vádolták meg az Egyesült Államokban. A Castro elleni vádiratot április 23-án nyújtották be a Miami Szövetségi Bíróságon, és azzal vádolják, hogy összeesküvést szőtt amerikai állampolgárok meggyilkolása céljából. A vád emellett 4 gyilkosság és 2 repülőgép megsemmisítése, további 5 személyt is vád alá helyeztek. 1996. februárjában egy kubai MiG-29-es vadászgép lelőtt 2 Cessna repülőgépet, amelyek egy kubai emigráns csoponthoz tartoztak. A gép a tengeren kereste azokat a kubaiakat, akik kututajukon menekültek a szigetről az USA-ba. Az incidensben 4 ember vesztette életét. Miguel Díaz-Canel, a kubai elnök az X-en, a keresetet jogi alap nélküli politikai lépésnek nevezte. A 94 éves Castro 2008 és 2018 között volt elnök, előtte testvére Fidel kormányában védelmi miniszterként dolgozott. 2021-ben hivatalosan lemondott a kommunista párt vezetői posztjáról, de továbbra is az ország egyik legbefolyásosabb személyiségének számít.
1: Időjárás.
0: Többnyire derült az ég, napközben változóan felhős idő várható, helyenként főleg

0: Holnap nyugaton eső, záporok, zivatarok is lehetnek. A legmagasabb nappali hőmérséklet 21 és 26 fok között alakul.
1: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
0: Torlódik a forgalom Kassa-Saca előtt, Csécs felől 10 percet várakozhatnak, vezessenek óvatosan, jó utat.
1: Zöld hullám. 0800 900 800. Sport. Zsigárdi Lászlóról.
2: Szerdán is 4 találkozót rendeztek a Svájcban zajló 89. jégkorong világbajnokságon. Svájc-Ausztria 9-0, Csehország-Olaszország 3-1, Egyesült Államok-Németország 4-3 büntetőkkel és Svédország-Szlovénia 6-0. A 8 pontos szlovák válogatott ma lejátsza negyedik mérkőzését. 20-20-tól a pont nélküli dánokkal méri össze erejét, és ha nyer, gyakorlatilag kiharcolja a negyeddöntőbe jutást. A további csütörtöki műsor 16-20-tól Finnország, Lettország és Kanada, Norvégia, 20-20-tól pedig Svájc, Nagy-Britannia. Az Aston Villa 3-0-ra legyőzte a Freiburgot a labdarúgó Európa Liga isztambuli fináléjában. Az első európai kupa döntőjüket játszó németek a szünet előtt 2 gólos hátrányba kerültek, és a második félidőben sem tudtak közelebb kerülni ellenfelükhöz. A birminghami csapat spanyol edzője Unai Emery 5-5-ször nyerte meg a sorozatot. A bajnok szlován labdarúgó csapata leigazolta Alexander Popovicsot, a DAC 26 éves szerb kapusát, akinek e hónap végén lejár a szerződése. Menedzsere szerint Vitális Milán, a bajnok Győr labdarúgója, külföldre szeretne kerülni a nyári átigazolási időszakban. A labdarúgó cseh kupa Hradec Králové-i döntőjében Karviná Jablonec 3-1. A Karviná először hódította el a trófeát. Ma játsszák a férfi kosárlabda liga döntőjének 3. mérkőzését. A címvédő lévaiak 18 órakor az Intert fogadják. Összesítésben 1-1 az állás, az egyik fél negyedik győzelméig tartó párharcban. Győzelemmel zárta a negyeddöntős kört a címvédő Ferencváros a férfi vízilabda bajnokok ligájában. Nyéki Balázs együttese a 6. fordulóban 16-10-re nyert a vendég horvát Mladost Zágráb ellen. A Fradi a Prorekko mögött a 2. helyen jutott a júniusi máltai 4-es döntőbe, ahol az elődöntőben a spanyol Barcelonetta lesz az ellenfele. Kozák Luca győzött Százgáton a Nemzetközi Atlétikai Szövetség kontinentális sorozatának szavonai bronz kategóriás versenyén. Udvardi Panna 6-4-6-1 arányban verte a burundi Sada Nahimanát a rabati tenisztorna 8. döntőjében. Bondár Anna pedig a kolumbiai Emiliana Arangót búcsúztatta 7-6-1-6-6-0-ra. A Stollár Fanni Asia Muhammad magyar-amerikai páros 5-7-6-3-6-10 arányú vereséget szenvedett az Anna Danilina Jekaterina Alexandrova kazak-orosz duótól a strasburgi teniszviadal negyed döntőjében. Viktória Hruncsáková és Rebeka Schramková is bejutott a Roland Garroson zajló francia nyílt teniszbajnokság selejtezőjének utolsó 3. fordulójába. Előbbi a svájci Susan Badecki, utóbbi pedig az argentin Maria Carle ellen mérkőzik a főtáblára jutásért. Alex Molchan viszont vereséget szenvedett a kvalifikáció 2. körében, és kiesett, pedig volt 2 meccslabdája. Bejelentette visszavonulását Kónya Zsófia, olimpiai bronzérmes rövidpályás gyorskorcsolyázó. 4 éve Pekingben a vegyes váltóval lett 3., továbbá a női stafétával 3 ezüst és 1 bronzérmet, míg egyéniben 1500 méteren további 1 bronzot gyűjtött az EB-ken. Az ekvádori Jonathan Narváez idei 3. etap sikerét begyűjtve nyerte meg a Giro d'Italia országúti kerékpáros körverseny 11. útszakaszát, miközben az összetett élcsoportja nem változott, vezet a portugál Afonso Eulálio.
1: Lemaradt egy interjúról? Kattintson a patria24.stvr.sk honlapra. Aktuális témák, friss hírek, visszahallgatható interjúk. És minden napra egy podcast. Patria24.stvr.sk. Megér egy kattintást.

0: 7 óra 14 perc. Az államfő és a koalíciós partnerek már hetekkel ezelőtt látták a tervezett gazdaságélénkítő intézkedések teljes listáját. A háromoldalú érdekegyeztető tanács tagjait azonban teljesen kihagyták a csomag előkészítéséből. A szakszervezetek emiatt igen éles kritikát fogalmaztak meg, mert úgy vélik, a kormány a munkáltatók képviselőivel való egyeztetés nélkül hozna olyan döntéseket, amelyek jó része várhatóan éppen a vállalatokat, valamint a dolgozókat érinti majd. A bírálatot követően a kabinet végül visszakozott, így a javaslat tegnap nem került a miniszterek elé, a tárcavezetők csak a szociális partnerekkel folytatott egyeztetést követően tárgyalnak majd a módosításokról. A vonalban Nagy Csaba, a Vágfarkasdi Pékség cégvezető helyettese. Jó reggelt kívánok!
1: Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a kedves hallgatókat!
0: A munkáltatók, valamint a szakszervezetek képviselői a történtek kapcsán megjegyezték, hogy újra és újra ugyanaz a forgatókönyv ismétlődik, hiszen nem ez a mostani az első eset, hogy a kormány róluk döntött volna, de nélkülük. Miért problémás, adott esetben milyen hátulütőkkel járhat, hogyha a kabinet figyelmen kívül hagyja a szociális partnerek véleményét?
1: Én is így mondanám, hogy rólunk döntenek, viszont nélkülünk. A legnagyobb probléma az egészben az, hogy nagyon sok mindenre nincs odafigyelve. Az állam csak egy bizonyos szemszögből nézi a történetet, vagy a megoldást keresi, viszont nagyon sok tényezővel nem számít. Ilyen például a május 8-a, vagy a szeptember 15-i ünnepnapok, amiket egyszerűen káoszként neveznék, mert nem munkaszüneti napok, viszont államünnepek, és a két törvény között üti egymást. A cégek nem tudták, hogy mit csináljanak az alkalmazottaknak kellett pótlékot fizetni, vagy azt mondták, hogy inkább maradjon ott az alkalmazott, és nem kap bért. Úgyhogy erre fel lett volna hívva a figyelem a parlamentben, vagy a minisztériumoknál, hogy ilyen probléma van, mégsem törődtek vele, inkább egymásra mutogattak. Továbbá óriási adminisztratív teher van a munkáltatókon, ami sokszor kérnek ugyanolyan dokumentumokat a minisztériumok, vagy a hivatalok, és ez mind azokból a törvényekből adódik, amik nem kérték ki a véleményünket, nem kérték ki, hogy miben tudnánk segíteni, adjunk tanácsot, mit kellene javítani. És hogy megint térhetünk vissza, hogy rólunk döntenek, de nélkülünk, és csak a saját szemszögükből nézik a dolgokat.
0: Jó hír azonban, hogy a kormány most az utolsó pillanatban végül mégis úgy határozott, hogy a tervezet jóváhagyása előtt hajlandó kikérni a szociális partnerek véleményét, viszont ennek fényében a készülő intézkedésekről tegnap mindössze annyit voltak hajlandóak elárulni, hogy első körben olyan elemeket fogadhatnak el, amiknek nincsenek költségvetési vonzatai, tehát nem befolyásolják negatívan az állam bevételeinek alakulását. Felmerült például, hogy csökkentenék a bürokratikus terheket, vagy az, hogy a munkahelyi biztonságot, illetve az egészségvédelmet érintő módosításokat fogadjanak el. De mire lehet elég, hogyha első körben valóban ilyen jellegű intézkedések születnek majd?
1: És szintén szóval semmire. A szlovák állam nem a saját házatáját akarít, hanem újból a cégekre próbál hárítani minden. Nagyon jó példa az, hogy Szlovákiában és Csehországban Csatperkál ugyanannyi állami alkalmazott van, csak Csehországban kétszer annyi lakosra. A további probléma az egészen az, hogy óriási az administratív teher a vállalkozókon, ami egyenlő az anyagi teherrel is, nem beszélve arról a káoszról, amit az állam csinál. Például, vegyük csak példának a DPH-t, vagy az ÁFA bevezetését, vagy változtatását január 1-től, ahol három kulcsos adóról van szó. Én egy hónapig dolgoztam az adóhivatallal és az adóhatósággal, mire megmondták, hogy nem tudják megmondani, hogy bizonyos termékeik melyik kategóriába kerülnek, mivel hogy a törvény nem hivatkozik az adott termékre, hanem a vám, vagy szólni szadobnikra, a vám szadobnikra hivatkozik, ahol nincs feltüntetve, még ha van is olyan kategória. És a legrosszabb az egészben az, hogyha azt mondják, hogy adminisztratív terheket akarnak csökkenteni, hogy nincsenek konkrétumok. A cégek nem tudnak mihez hozzászólni. Majd jönnek egy ötlettel, azt fogják mondani, hogy nem kell a regálok kontrolljára a dokumentumot vezetni. Lehet, hogy a kedves hallgatóknak ez egy extrémet tűnik, de a tavalyi év folyamán volt három ellenőrzésünk, három különböző hivataltól, nagyon sok helyre ugyanazokat a dokumentumokat kérték be, amikor elküldtem az előző ellenőrzésnek a protokollját is mellékletben, és mondtam, hogy ezeket már leellenőrizték egy másik hivatalból, akkor megkérdezték, hogy itt minek ellenőrizték. Hát mondom, gondolom a munkájukat végzik, és az eddig ilyen extrém volt, mivel van egy élelmiszer üzletünk, a protokoll arról, hogy minden évben le vannak ellenőrizve a regálok, a polcok, ahol kijönnek a termékek, valamint a létrákról is. Nem mondom, legyen leellenőrizve, legyen meg a munkabiztonság, senkire ne essen rá a polc, senki ne dőlhessen a létrával, mert meg van sérülve, de hogy erről egy dokumentációt kell írni minden egyes évben, csak azért, hogy valaki bele tudjon kötni, hát szerintem ez már tényleg a bürokratikai nonsense.
0: Az ön által említett fejlemények vagy történések némiképp egybevágnak azokkal a félelmekkel, amiket a Szlovákiai Vállalkozók Szövetsége is megfogalmazott, illetve próbálta rá felhívni a nyilvánosság figyelmét, melyek szerint, hogyha ilyen intézkedések születnek, akkor legfeljebb kozmetikai, illetve szimbolikus jelentőségű lépésekről beszélhetünk, legalábbis első körben. De milyen módosításokra lenne szükség valójában, hogyha a kormány tényleg könnyíteni szeretne a vállalkozók terhein, illetve ösztönözni szeretné a gazdasági növekedést?
1: Nem csak a vállalkozók terheit kellene csökkenteni, hanem a háztartások terheit is. És az első dolog, ami fontosabb volna, az egy olcsóbb energia. Valami módon támogatni megújuló energiaforrások bevezetését a cégeknél. Nem tudom, hallotta-e, mint aplikáról ki, hogy a Szlovenszki Elektrárm 2025-ös nyeresége 968 millió euró. Majdnem 1 milliárd euró. Cserébe az állam mit csinál? A háztartásot megemelte az áramárát 65%-kal. A cégeknek ez megtörtént még 2020-ban, és hogyha összehasonlítjuk a 2020-as drasztikus árnövekedést a mostani árakkal, akkor a legjobb esetben is arról beszéltünk, hogy a cégek 70%-kal drágában kapják az áramot. Ezt most vitték át a háztartásokra egy kb. 5-6 év után. Ez volna az első dolog. A bürokratikai terhek csökkentése, mi próbáltunk napelemeket szeretetni a cégünkre, konzultáltunk nagyon sok céggel, volt állami támogatás, és mindenki azt mondta, hogy ne tegyük az állami támogatáson keresztül, inkább engedjük el ezt a történetet, mert akárkik érte az államtól, mindenkinek jóváhagyták, viszont kifizetés nem történt, mert később ilyen, olyan, amolyan indokokkal visszafogta az állam, azt mondta, hogy nem. Csak arra, hogy ezt az egész történetet el lehessen indítani, kell minden cégnek egy energetikai audit, ami 3000 euró, a legjobb esetben is, és ez néhány cég csinál Szlovákiában. Az ilyen adminisztratív, bürokratikus baromságot kellene törölni. Nagyon fontos lenne, hogy legyen egy egységes adózásunk. Tökéletes példa a háromféle DPH vagy ÁFA, hogy mondjuk magyarul, egy termékre. Az nem lehet normális, hogy bemegy a vásárló egy üzletbe, vesz egy jogurtot, az egyik 5%-os DPH-val van, a másodikban van egy kis lekvár, akkor az 19%-os DPH-val van, viszont a harmadik tartalmaz hozzáadott cukrot is, hogy van neki valami íze, arra viszont 23%-os DPH-val. Vagy a répa, amelyik nincs megmosva, azon 5%-os DPH van, azon melyiken pedig rajta van az ára, azon pedig 19%-os DPH. És ugyanez van a pékárvonál is. A sima kis kifli, amelyik 40 és 50 grammos, azon 5%-os DPH van, viszont a nagy kifli vagy a bagett, amelyik ugyanabból a tésztából készül, csak a mérete nagyobb, azon már 19%-os DPH van. Szóval ez egy igazi agyrém, és ezt követni, ledokumentálni, mert ugye már 5 év múlva, ha kijön az adóhivatal, vagy bármelyik hivatal ellenőrizni, biztos, hogy fogják kérni, hogy miért úgy volt az áfánk, mert arra jönnek mindig, hogy büntessenek, nem arra, hogy jöjjenek, ellenőrizzenek, tanácsot adjanak, és majd utána ellenőrizzék, hogy be van tartva. Nem, mindenhova úgy mennek, hogy megnézzük, hogy mi a rossz, mit lehet büntetni. Tökéletes példa erre a lángosos sztori is, amelyek a napokban nagyon felkapott téma volt. Egyszerűen arra mennek, hogy mindig csak a pénzt behozni. Az államnak rá kellene feküdni arra a módosításra, vagy az átállásra, hogy ne a bevételi oldalt nézze csak, hanem a kiadásokat is. Amikor nem megy jól az államnak, az egész országnak, akkor a kiadásokat is csökkenteni kellene. Abban az esetben nem kellene luxusautókat vásárolni minisztériumoknak, hanem igen, azt kell mondani, hogy srácok, megy a repülő Pozsonyból Brüsszelbe, akkor a hivatalnokok nem Bécsből fognak repülni, ahova külön autóval viszik ki őket. Ezen túl fontos még a piaci stabilitás is, és az, hogy az állam egységesen vezessen be mindent.
0: Azt ugyanakkor több kormánytag is megerősítette, hogy ezek a kozmetikai jellegű intézkedések, amit az első csomag feltehetően tartalmaz majd, csak egyfajta kezdet, tehát jöhetnek újabb és újabb intézkedés listák, amiken már akár jelentősebb módosítások is helyet kaphatnak. Ennek kapcsán felmerült például a sokak által vitatott tranzakciós adó teljes eltörlése, vagy egyéb más adóterhek mérséklése is. A pénzügyminiszter Ladislav Kamenyicki azonban rögtön jelezte, hogy az ilyen jellegű költséges módosítások kizárólag akkor jöhetnek szóba, hogyha valahogy pótolni tudják a változtatások miatt bekövetkezett bevételkiesést. Ennek fényében mire számítanak? Lehet politikai akarata valódi intézkedések elfogadására, amik tényleg segíthetnék az ország gazdaságát?
1: Szerintem újból egy ilyen szemfedésről beszélhetünk, mivel hogy a tranzakciós adót, mikor bevezették, akkor minden vállalkozóra vonatkozott, majd fokozatosan csökkentették. Január 1-től már a kisvállalkozókra, vagy magánvállalkozókra ez nem vonatkozik, csak a cégekre. És ugyebár 0,4% minden összeg tranzakciójából, vagy tranzakciós összegből az az adó, ami nem tűnik soknak, viszont hogyha azt mondjuk, hogy az ember elmegy a céges autóval a szervizbe, amit muszáj megtennie, és ott 6-7-700 eurót a szervizben, ezután pedig még a bank levesz neki pár eurót, mert az államnak el kell küldeni, azért az nem mutat jól. És őszintén megvalva ez egy olyan szabadrablásnak nevezhető, mert cégek, nagy cégek mit csináltak? Azt csinálták, hogy kiszámolták, hogy havonta satszper kb. Ennyi lesz a tranzakciós adójuk, és abban a magasságban az embereket elbocsátották. Megint kiállt rosszabbul a dolgozó emberek. Aki dolgozik, kevesebben bevégzi ugyanazt a munkát, a cégeknél a költségek ugyanakkorok maradtak, úgyhogy ez megint nem volt átgondolva, és amit tud megtanácsolni az államnak, hogy kezdjen automatizálni, effektivizálni. Nagyon sok helyen hivatalokban, ha bemegyünk, még mindig ugyanazt látjuk, hogy egy öreg rendszeren dolgoznak. Sokszor ugyanazt a dokumentumot kérik ki többször, például a szociális biztosítóban minden hónapban a bérek után el van küldve a jelentés, hogy ebben rátanultalva az összes alkalmazottunk utáni járulék. Viszont az év végén le kell adnunk újból ugyanazt a dokumentációt egy összefoglalóban. Ugyanez van az adóhivatalban. Minden egyes hónapban be vannak fizetve az adók, a jelentések le vannak adva, majd az év végén megváltoztatják az éves jelentés nyomtatványát, ez már egy trend, az elmúlt 5-10 évben ez így folyik, szóval minden héten arra várunk, hogy mikor adják ki az új nyomtatványt, mert persze a határidő az pedig köt minket, és pár héttel, vagy néha pár nappal volt ilyen esztén, és két nappal a határidő letelt előtt kiadták az új nyomtatványt, amin le kell adni az éves jelentést. Az egész év folyamán leadtuk az információkat, mind megvan nekik, de még egy ellenőrző egész éves jelentést is le kell adni. Ha már az év folyamán megkapták az információkat, ne kelljen már még egyszer leadni.
0: És így, hogy ilyen jellegű nehezítő tényezők merülnek fel, illetve a kormány kommunikációja sem mutat egyelőre abba az irányba, hogy komolyabb hatással bíró intézkedések jöhetnek, számítanak arra, hogy tényleg megléphetik azt, hogy valamiképp csökkentsék az önök, tehát a vállalkozói szektor terheit, vagy egyelőre ilyesmi nincs a horizonton?
1: Őszintén szóval eléggé szkeptikus vagyok ebben a témában, mert bárhol is engedt az állam, máshol nagyon is keményen bekeményített, máshol más kért, és sajnos azt láthatjuk, hogy egy cégben, ahol van 10-20 alkalmazott, ott a cégnek alkalmazni kell egy másik ember, akinek csak az a dolga, hogy ezeket a törvényeket kövesse, az adminisztratívát vezesse, a bürokratikus terheket elhárítsa, és egyszerűen nagyon sok cég ezt nem tudja megengedni magának.
0: Ami tovább nehezíti feltehetően a helyzetüket, és még nagyobb problémákhoz vezet.
1: Egész pontosan. Ha csak megnézzük, hogy Magyarországon hogy működnek ezek a dolgok, Magyarországon az állam eddig nagyon segítette a vállalkozókat. Jár egy szaklap a nekünk is Magyarországról, és ott kimondottan úgy volt, hogy a magyar állam felszólította a magyar pékeket, cukrászokat, tésztagyártókat, hogy adják be a jelentkezésüket a különböző uniós projektekre, az állam segít megnyerni azt a forrást, hogy tudjanak fejleszteni. Míg Szlovákiában pont az ellenkezője van, ha valaki szeretne valamit kapni az uniós forrásokból, amiben Szlovákia is nyilván befizet, szóval nem a más országok pénzét veszük ki, hanem a sajátunkat szeretnék kivenni, akkor Szlovákia olyan adminisztratív, bürokratikus terheket hova a nyakunkba, és próbál elgáncsolni minket, hogy még véletlenül se tudjuk kivenni. És annyira effektíven csinálják ezt, hogy Szlovákia az uniós források 80%-át bent hagyja. Szóval azt a pénzt se veszük ki az uniós kasszába, amit minden évben befizetünk.
0: A vállalati szféra képviselői attól tartanak, hogy a kormány gazdaságélénkítő csomagja legfeljebb szimbolikus jelentőséggel bíró intézkedéseket tartalmaz majd, így arra számítanak, hogy a tervezett módosítások nem járulnak hozzá a munkáltatók terheinek enyhítéséhez. Arról, hogy a cégek szerint milyen intézkedésekre lenne szükség, hogyha a kabinet valóban fellendítené a gazdasági növekedést, Nagy Csabát, a Vágfarkasdi Pékség cégvezető helyettesét kérdeztem. Nagyon köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt.
1: Én is köszönöm, szép napot kívánok mindenkinek.
2: Pátria Rádió, a Magyar Közszolgálati Rádió.

0: reggeli Pilajcsik Dórával.
1: Jó reggelt kívánok, Önök a Pátria Rádiót hallgatják. Komoly áttörés történt Benes ügyben. A Kassai Alkotmánybírósága a magyar örökösök javára döntött egy 17 éve húzódó perben. De ez a határozat egyet jelent azzal, hogy a dekrétumok alapján végrehajtott földelkobzások jelentette probléma megoldásához is közelebb kerültünk. A folytatásban erről is beszélgetünk majd. Előbb azonban regionális híreink jönnek Paszmár Líviától.
2: A somorjai Korvin Mátyás alapiskola egyik pedagógusát, Brunclik Viktort ideiglenesen felfüggesztették, miután diáklányok részéről olyan vádak merültek fel ellene, miszerint erkölcsileg kifogásolhatóan viselkedett néhány tanulóval szemben, írja az Új Szó. Brunclik a Magyar Szövetség politikusa és a Vianova somorja elnöke is. Az ügyben rendőrségi eljárás indult, miközben az érintett rágalmazás miatt tett feljelentést. Erről Facebook bejegyzésében tájékoztatott és közölte, hogy szándékos lejárató kampány zajlik ellene. Az ügyről elsőként a Novice számolt be, miközben hangsúlyozta, hogy ez már harmadik ilyen eset, amely az utóbbi időszakban az országban történt. A történtek kapcsán az iskola vezetősége közölte, a felmerült gyanú miatt az igazgatóság az érintett pedagógust kivonta az oktatási nevelési folyamatból, az ügyet pedig május 11-én bejelentették a Dunaszerdahelyi rendőrségen. Az intézmény hangsúlyozta, a pedagógust az ügy tisztázásáig megilleti az ártatlanság vélelme, és arra kértek mindenkit, hogy az érzékeny helyzetre való tekintettel ne terjesszenek nem megerősített információkat. Ismeretlen anyagtól lett rosszul két tinédzser Osgyánban. Az illetékesek vizsgálják az ügyet, tájékoztatott Petra Kovácsikova, a Beszterczebányai kerületi rendőrkapitányság szóvivője. A rimaszombati rendőrök vizsgálják az esetet. Az eddigi információk szerint egy 17 és egy 16 éves tinédzserről van szó. Az ismeretlen anyagot egy weboldalról rendelték, közölte a szóvivő, és hozzátette, a rendőrség később ad részletes tájékoztatást. Tegnap este a Cabanová utcán Pozsonyban hideg fegyveres támadás ért egy férfit, a sérült belehalt sérüléseibe. A pozsonyi rendőrség intenzíven keresi az elmenekült gyanúsítottat, erről a közösségi médián keresztül tájékoztattak. 20 óra 9 perckor az 158-as vonalon bejelentést kaptunk egy férfi ellenre követett hideg fegyveres támadásról. A Cabanová utcában azonnal járőröket küldtünk, amikor megérkeztek a helyszínre, a mentők már ott voltak, de a férfin nem tudtak segíteni, közölte a rendőrség, hozzátéve, hogy az esetet jelenleg vizsgálják. Felújítják és menedékházzá alakítják a Szádelői völgyben lévő egykori terepállomást. A munkák befejezése után turistaházként fog szolgálni. Emellett a szakemberek is használják majd a terület megfigyelésekor, tájékoztatott honlapján a Szlovák Karszt Nemzeti Park igazgatósága. A régóta használaton kívül lévő egykori kutatóállomás a völgy végén található, amerre nagyon sok turista jár. A felújítást a svájci-szlovák együttműködési program támogatásával végzik, célja fenntartható idegenforgalom és a természetvédelem. A program keretében több mint 22 millió eurós támogatást kapnak a szlovákiai nemzeti parkok.
0: Időjárás.
2: Többnyire derült az ég, napközben változóan felhős idő várható, helyenként főleg északnyugaton eső, záporok, zivatarok is lehetnek. A legmagasabb nappali hőmérséklet 21 és 26 fok között alakul.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
2: Baleset történt Kassán a Szecsovszkán a városközpont felé, 20 perc várakozással számolhatnak. Torlódik a forgalom Pozsony előtt Stonfa felől a D2-esen, 15 perc a várakozási idő, Záhorská-Bisztricán keresztül 10 perc. Nyitra előtt a Zlatomoraveckán 10 percet várakozhatnak, Kassa-Sacán Csécs felől ugyancsak 10 percet, és Kassa-Krásznán a városközpont fele szintén 10 perc a várakozás. Végül radar méri a sebességet Szentgyörgy előtt Bazin irányából, és Kassán Fursa felé Alinkováról. Vezessenek óvatosan, jó utat!
0: Zöld hullám 0800 900 800.

0: 7 óra 38 perc. Fontos döntést hozott a Kassai Alkotmánybíróság egy 2009 óta húzódó perben. Bosics Miklós és társai megtarthatják a Bártfa melletti erdejüket, amit a szlovák állam újabb és újabb perekben próbált megszerezni tőlük a Benes dekrétumokra hivatkozva. De a taláros testület döntése valóban pontot tehet a 17 éve húzódó ügy végére, amelyben korábban már a Strasbourgi Emberi Jogok Európai Bírósága is Bosicsék javára döntött. A következő percekben erről is beszélgetünk Keszeg Tündével, Bosicsék jogi képviselőjével, aki már itt van velünk a vonalban. Jó reggelt kívánok!
1: Jó reggelt a hallgatóknak is és önnek is!
0: A Benes dekrétumokra hivatkozó földelkobzások kapcsán jelenleg zajló jogi küzdelmek közül kétségkívül a Bosics ügy a legismertebb, ugyanakkor még így is fennáll a lehetősége annak, hogy valaki nem hallott Bosics Miklós és társai kálváriájáról, így a közérthetőség érdekében kérem kezdjük azzal, hogy mit is érdemes tudni a perről, ami 2009 óta húzódik.
1: A pernek a lényege, hogy Bosicsék megtalálták a felmenőiket a szlovákiai ingatlan nyilvántartásban, míg a 2000-es években. Ez alapján benyújtottak egy hagyatéki eljárás elindítására irányuló keresetet, és a szlovákiai közjegyző letárgyalta a hagyatékot, az adott földet Bártfa mellett megörökölték. Eltelt egy-két év, és az állam pert indított ellenük, arra hivatkozva, hogy nem ők a jogos tulajdonosok, hanem a szlovák állam, így pedig azért, mert a felmenőtől, akitől ők megörökölték, az 1945-48 közötti időszakban az állam a Benes dekrétumokra hivatkozva elkobozta ezt a földet. Így indult tehát ez a kálvária 2009-ben, és tart még a mai napig.
0: Egészen pontosan 17 éve, és egyebek mellett azért irányul ekkora figyelem erre az ügyre, mert a történtek miatt még a Strasbourgi Emberi Jogok Európai Bírósága is elmarasztalta Szlovákiát, és az Alkotmánybíróság a mostani döntésben éppen ehhez a határozathoz nyúlt vissza. De egészen pontosan mit mondtak ki akkor Strasbourgban, amit most a legfelsőbb bíróságnak is végre kellene hajtania?
1: Az ügyben az történt, hogy az első és a másodfokú bíróság is javunkra döntött. Úgy ítélte meg, hogy Bosics és társai a jogos tulajdonosai a földnek. És ebbe az ügybe avatkozott be a legfelsőbb ügyész. A legfelsőbb ügyész kérelme alapján a legfelsőbb bíróság törölte ezeket a jogerős döntéseket. És a legfőbb ok, amiért Strasbourgi bírósághoz fordultunk, az volt, hogy ilyen módon nem avatkozhat be egy legfelsőbb ügyész egy jogerősen lezárt ügybe, mint ahogy tette ezt ebben az ügyben. És Strasbourgi bíróság igazat adott nekünk, és kimondta, hogy olyan módon avatkozott be a legfelsőbb ügyész és a legfelsőbb bíróság, ami sérti a tisztességes eljáráshoz való jogot. Ezért utasították Szlovákiát, hogy ezt a jogsértést tegyék rendbe.
0: Ugyanakkor a szóban forgó döntés óta is eltelt jó néhány év. Mi történt, amiért Szlovákia egész eddig nem volt hajlandó rendezni a helyzetet, és feltehetően ez a mostani alkotmánybírósági döntés kell majd hozzá, hogy tisztázódjon az ügy?
1: Igen, mindenképp elszomorító, hogy pontosan 6 évvel ezelőtt született ez a strasbourgi ítélet, és 6 évnek kellett eltelnie, vagyis hát még mindig nincs teljesen vége, hogy egy strasbourgi ítéletet Szlovákiában végrehajtsanak. Ugyanis a jogsértést úgy tudták orvosolni a bíróságok, ha újra kiadnak egy döntést Bosicsék javára. És ezt az elsőfokú bíróság megtette, mivel fellebbezett az állam, a másodfokú bíróság is azt mondta, hogy végre kell hajtani a strasbourgi ítéletet, javunkra döntött, és a legfelsőbb bíróság volt az, aki úgymond próbálta megkerülni, hogy finoman fogalmazzak, a strasbourgi ítéletet, és megint ellenünk döntött. És ezért fordultunk az Alkotmánybírósághoz alkotmányjogi panasszal, hogy a legfelsőbb bíróság megkerüli a strasbourgi ítéletet, és nem hajlandó végrehajtani azt.
0: Ugyanakkor azt említette, hogy nem kizárt, hogy az ügynek továbbra sincs vége. Ezt úgy kell értelmezni, hogy számítanak arra, hogy jöhetnek még meglepetések, adott esetben, hogy az állam ismét közbeléphet, és még a kassai taláros testület döntése se tesz majd pontot a 17 éve húzódó ügy végére?
1: Hát ha jobbból indulok ki, akkor nem szabadna már, hogy meglepetés érjen bennünket. Mivel az Alkotmánybíróság kimondta, hogy a legfelsőbb bíróság is döntsön a javunkra, és az Alkotmánybíróság döntése kötelező érvényű a legfelsőbb bíróságra nézve. Tehát nem szabadna, hogy másképp döntsenek, de láttuk ugye, hogy a Strasbourg ítélet is kötelező érvényű a legfelsőbb bíróságra nézve, mégis próbálták megkerülni, de én remélem, hogy ezek után már a legfelsőbb bíróság a javunkra fog dönteni, és ezzel pont kerül a per végére.
0: Tegyük fel, hogy ez valóban megtörténik. A legfelsőbb bíróságnak azonban még így sincs egy kötelező, vagy úgymond kijelölt határideje, amihez igazodni kell a határozat végrehajtásakor. Ön mire számít ennek fényében? Mennyire gyorsan erősíthetik meg Bosicsék tulajdonjogát?
1: Sajnos határidő nincs. A mostani gyakorlat szerint a legfelsőbb bíróság 1,5-2 év, mire dönt egy beadványról, de én azt gondolom, hogy ebben az ügyben sokkal hamarabb fognak dönteni. Bízom benne.
0: És érdemes megjegyezni, hogy Bosicséknak eddig semmilyen bevétele nem származott a nagyjából 25 éve megörökölt ingatlanjaikból, hiszen az állami erdővállalat nem volt hajlandó bérleti díjat fizetni a pereskedés idején, és ez feltehetően egészen addig nem változik majd, amíg a tulajdonjogukat nem erősítik meg, amire, ahogy ön is utalt, akár évekbe is telhet. De a tulajdonjog elismerése után automatikusan jogosultak lesznek arra az összegre, amit korábban nem kaptak ki. Készhez, vagy hogyha hozzá szeretnének jutni a kiesett bérleti díjhoz, akkor ismét pereskedniük kell majd?
1: Hát jogukon áll majd mindenképp egy díjat kérni a használatért, mivel bérleti szerződés nem volt megkötve, bérleti díjra joguk nincs, de a használatért mindenképp járna egy díjazás. De hogy ezt hajlandó lesz az erdővállalat önként kifizetni, vagy esetleg ezért egy új pereskedést kell indítani, ezt nem tudjuk ugye előre megmondani.
0: A Bosics ügy hírnevéhez ugyanakkor nem csak a már említett strasbourgi szál járult hozzá, hanem az is, hogy egyike azoknak az igen szövevényes eseteknek, amik jól mutatják, hogy Szlovákiában jelenleg milyen komoly törekvések vannak a Benes dekrétumok következetes alkalmazására. Felmerült tehát a kérdés, hogy az Alkotmánybíróság döntése értékelhető-e egyfajta precedensként, tehát hozhat áttörést mondjuk más hasonló ügyekben is?
1: Nagyon sajnálom, hogy az Alkotmánybíróság arra a felvetésünkről, hogy jelen helyzetben alkotmányellenes bármilyen Benes dekrétum használata és alkalmazása a bírósági eljárásokban, erről nem döntött, ehhez nem nyilatkozott. Tehát ilyen értelemben sajnos precedens értékű nem lehet. Igazából jelzésértékű lehet, hogy az állammal szemben is lehet szert nyerni, még egy ilyen nehéz ügyben is, még egy olyan ügyben is, ahol a Benes dekrétumokat alkalmaztatja az állam.
0: A történtek tehát inkább jelzésértékűek, de miért fontos üzenete a Benes dekrétumok kérdése kapcsán, hogy az örökösök most pert tudtak nyerni az állammal szemben, ahogy ön is említette?
1: Talán az államnak is jelzés, hogy nem adjuk ezt olyan könnyen, tehát akadnak olyan személyek, akik hajlandók felvenni a harcot, és nem engedik át az államnak felszólításra. Jelzésértékű az is, hogy számíthatunk azért a strasbourgi bíróságra is, és az alkotmánybíróságra is, ha jogsértés történik, hogy az emberek segítségére van.
0: Egyébként mennyire gyakori az, hogy valaki hajlandó felvenni a harcot az állammal szemben az ilyen kérdések kapcsán, tekintve, hogy az eddig elemzett, illetve említett Bosics ügy is jól mutatja, hogy évtizedekig tart, hogy valaki elérjen valamit az ilyen perekben?
1: Kevesen vállalják. mert mindenkinek tisztába kell lenni, és ezt én el is szoktam mondani az összes ügyfélnek, hogy ilyen per esetén mindenképp években kell gondolkodni, és egy ember életében az évek az hosszú időnek számít. Az állam szempontjából ez nem számít. Tehát az államnak mindegy, hogy 5 évig tart egy per, vagy 20 évig. Tehát egy személytelen szeméről van szó, hogy mondjam, de egy ember életében nem mindegy. És éppen ezért nem vállalják sokan az ilyen jellegű pereskedést.
0: És az évek mellett a döntéshozatalban mekkora szerepet játszik mondjuk az, hogy az ilyen pereskedésnek azért komoly anyagi vonzata is van?
1: A biztosod szempont. Tehát ez egy nem csak az idő, nem csak az energia, vagy tehát tehát amit lelkileg átél egy ember ilyen pereskedés során, hát az anyagi vonzata is van az ilyen jellegű pereskedésnek egyértelmű.
0: És hogyha jogi szempontból kellene értelmezni azt, hogy az Alkotmánybíróság általános érvényűen nem határozott a Benes dekrétumok alapján bevégzett földelkobzási ügyekről, akkor hogyan értelmezik mindezt? Tehát miért döntöttek úgy, hogy ezt a részét figyelmen kívül hagyják, és nem döntenek róla?
1: Nem tartották szükségesnek, mert az alapproblémáról döntöttek, és azt jogosnak ítélték meg. Tehát jogilag nem tudom kifogásolni, hogy erről nem döntöttek. Inkább erkölcsi vagy hosszú távon tartom sajnálatosnak, hogy nem vállalták ezt föl, de jogi szempontból ez így rendben van, hogy ők erről nem döntöttek.
0: És mit árul el a hazai jogbiztonság állapotáról az, hogy Szlovákiában továbbra sincs olyan alkotmánybírósági döntés, amely érdemben foglalkozna azzal, hogy a Benes dekrétumok alkalmazása a jelenlegi bírósági eljárásokban alkotmányellenese?
1: Ez egy nagyon nagy gond, mert több bírósági eljárás is folyik. Én is képviselek más ügyekben is, ugyanilyen hasonló ügyekben ügyfeleket, és ő számukra nagy segítség lett volna, hogyha már végre születik egy olyan alkotmánybírósági döntés, ami kimondja, vagy legfelsőbb bírósági döntés, ami kimondja, hogy

0: hogy biztosítsa az érintett szlovák állampolgár haladéktalan szabadonbocsátását. Az a repülőgép, amelyen az ebolával fertőzött személlyel kapcsolatba került amerikai állampolgár utazott, tegnap este landolt a prágai Václav Havel repülőtéren. A férfi 21 napig karanténban maradt, tájékoztatott a novinki.cz portál. Az amerikai orvos Ugandából érkezett a prágai repülőtérre, onnan speciális mentőautóval zárt szállító dobozban vitték a Bulovka Egyetemi Kórházba. Ott úgynevezett bioboxban, egy légmentes sátorban helyezték el, ahová az egészségügyi dolgozók csak speciális ruhákban léphetnek be. A legfrissebb információk szerint az amerikai férfi nem mutatott tüneteket, azonban azon egészségügyi dolgozók közé tartozik, akik közül az egyik megfertőződött az ebolával. A hatóságok korábban már jelezték, hogy a férfi nem jelent kockázatot, azonban legalább 3 hétig kórházban kell maradnia megfigyelés alatt.
1: Időjárás.
0: Többnyire derült az ég, napközben változóan felhős idő várható, helyenként főleg északnyugaton eső, záporok, zivatarok is lehetnek. A legmagasabb nappali hőmérséklet 21 és 26 fok között alakul.
1: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
0: Torlódik a forgalom Pozsony és Kassa előtt a bevezető utakon. Nagyszombat elkerülő útján az R1-esen 20 perc a várakozási idő, Komárom előtt Nagymegyer felől 10 percet várakozhatnak, Nyitra előtt az Zlatomoraveckán pedig 25 percet, és radar méri a sebességet Szentgyörgyön Bazin felől és Kassán Furcsa felé a Linková irányából. Vezessenek óvatosan, jó utat!
1: Zöld hullám 0800 900 800.

0: Brigádi Lászlóval.
1: Szerdán is négy találkozót rendeztek a Svájcban zajló 89. jégkorong világbajnokságon. Svájc-Ausztria 9-0, Csehország-Olaszország 3-1, Egyesült Államok-Németország 4-3 büntetőkkel és Svédország-Szlovénia 6-0. A 8 pontos szlovák válogatott ma lejátsza negyedik mérkőzését. 20-20-tól a pont nélküli dánokkal méri össze erejét, és ha nyer, gyakorlatilag kiharcolja a negyed döntőbe jutást. A további csütörtöki műsor 16-20-tól Finnország-Lettország és Kanada-Norvégia, 20-20-tól pedig Svájc-Nagy-Britannia. Az Aston Villa 3-0-ra legyőzte a Freiburgot a labdarúgó Európa Liga isztambuli fináléjában. Az első európai kupa döntőjüket játszó németek a szünet előtt 2 gólos hátrányba kerültek, és a második félidőben sem tudtak közelebb kerülni ellenfelükhöz. A birminghami csapat spanyol edzője Unai Emery 5-5-ször nyerte meg a sorozatot. A bajnok szlován labdarúgó csapata leigazolta Alexander Popovicsot, a DAC 26 éves szerb kapusát, akinek e hónap végén lejár a szerződése. Menedzsere szerint Vitális Milán, a bajnok Győr labdarúgója, külföldre szeretne kerülni a nyári átigazolási időszakban. A labdarúgó cseh kupa Hradec Králové-i döntőjében Karviná Jablonec 3-1. A Karviná először hódította el a trófeát. Ma játsszák a férfi kosárlabda liga döntőjének 3. mérkőzését. A címvédő lévaiak 18 órakor az Intert fogadják. Összesítésben 1-1 az állás, az egyik fél negyedik győzelméig tartó párharcban. Győzelemmel zárta a negyed döntős kört a címvédő Ferencváros a férfi vízilabda bajnokok ligájában. Nyéki Balázs együttese a 6. fordulóban 16-10-re nyert a vendég horvát Mladoz Zágráb ellen. A Fradi a Prorekko mögött a 2. helyen jutott a júniusi máltai 4-es döntőbe, ahol az elődöntőben a spanyol Barcelonetta lesz az ellenfele. Kozák Luca győzött Százgáton a Nemzetközi Atlétikai Szövetség kontinentális sorozatának szavonai bronz kategóriás versenyén. Udvardi Panna 6-4-6-1 arányban verte a burundi Sada Nahimanát a rabati tenisztorna 8. döntőjében. Bondár Anna pedig a kolumbiai Emiliana Arangót búcsúztatta 7-6-1-6-6-0-ra. A Stollár Fanni Asia Muhammad magyar-amerikai páros 5-7-6-3-6-10 arányú vereséget szenvedett az Anna Danilina Jekaterina Alexandrova kazak-orosz duótól a strasburgi teniszviadal negyed döntőjében. Viktória Hruncsákova és Rebeka Schramkova is bejutott a Roland Garroson zajló francia nyílt teniszbajnokság selejtezőjének utolsó 3. fordulójába. Előbbi a svájci Susan Badecki, utóbbi pedig az argentin Maria Carle ellen mérkőzik a főtáblára jutásért. Alex Molchan viszont vereséget szenvedett a kvalifikáció 2. körében, és kiesett, pedig volt 2 meccslabdája. Bejelentette visszavonulását Kónya Zsófia, olimpiai bronzérmes rövidpályás gyorskorcsolyázó. 4 éve Pekingben a vegyes váltóval lett 3., továbbá a női stafétával 3 ezüst és 1 bronzérmet, míg egyéniben 1500 méteren további 1 bronzot gyűjtött az EB-ken. Az ekvádori Jonathan Narváez idei 3. etap sikerét begyűjtve nyerte meg a Giro d'Italia országúti kerékpáros körverseny 11. útszakaszát, miközben az összetett élcsoportja nem változott, vezet a portugál Afonso Eulálió.

0: 8 óra 16 perc. Korábbi ígéretének megfelelően Magyar Péter első hivatalos külföldi útja Lengyelországba vezetett. A helyszínválasztás azért is érdekes, mert a lengyel kormányfő Donald Tusk 2,5 évvel ezelőtt nagyon hasonló helyzetben volt, mint most az új magyar miniszterelnök, aki lengyel kollégájához hasonlóan ígéretet tett a jogállamiság visszaállítására és az uniós pénzek hazahozatalára. A két kormány tagjai azonban nem csak a munkájukat nehezítő körülményeket vitatták meg. Szó esett a magyar-lengyel kapcsolatok javításáról, de a visegrádi együttműködés fellendítéséről is. A vonalban Domány András, Lengyelország szakértő. Jó reggelt kívánok!
1: Jó reggelt kívánok!
0: Ahogy ezt tegnap Magyar Péter és Donald Tusk hol diplomatikusabban, hol kevésbé diplomatikusan, de maguk is megjegyezték, az elmúlt években volt egy kis szünet a lengyel-magyar kapcsolatokban. De egészen pontosan mennyire vált fagyossá a két ország viszonya az utóbbi néhány esztendőben? Tehát milyen alaphelyzetből vág majd neki a lengyel-magyar barátság újjáépítésének Magyar és Tusk?
1: Hát különösen akkor vált fagyossá ez a viszony, amikor az Orbán kormány ugye szövetségesek között példátlan módon menedékjogot adott két olyan volt lengyel politikusnak, akiket súlyos gazdasági bűncselekményekkel vádolnak, Zsobró volt igazságügyi miniszter és a helyettese, akik egyébként a Magyar Péter kormányának hivatalba lépése előtt sürgősen megszöktek Magyarországról is, hogy ne adják őket vissza. Szóval ez oda vezetett, hogy Lengyelország visszahívta a budapesti nagykövetét, most az új magyar kormány meg leváltotta a varsói nagykövetet, ez azért általában a rossz viszonynak a jele. Ettől még persze gazdasági meg egyéb együttműködés zajlott, de hát van mit javítani.
0: A helyzet tehát igencsak bonyolultá vált, ugyanakkor a lengyel miniszterelnök nyilatkozatai egy ideje már arra engednek következtetni, hogy a Magyar Péter vezette kabinet hivatalba lépését egyfajta lehetőségnek tekinti az elmérgesedett viszony rendezésére. Nem véletlen tehát, hogy tegnap is azt hangsúlyozta, hogy új fejezetet szeretnének kezdeni a lengyel-magyar kapcsolatokban. De hogyan nézhet majd ki ez az új korszak a gyakorlatban?
1: Egyelőre kevés konkrétum hangzott el ennek a látogatásnak, főleg jelképes és érzelmi hangsúlyai voltak, tehát a nagy barátsága, egymás iránti elkötelezettség hangsúlyozása, de azért voltak olyan konkrétumok is, hogy például az energiabiztonság, vagy az orosz energiáról való leválásban tud segíteni Lengyelország. Most nem mondták konkrétan, de korábban fölmerült, hogy a Gdańskban épülő cseppfolyós gázkikötőt lehet majd esetleg felhasználni, amely jó esetben jövő év végén fog működésbe lépni. És nagyon fontos, hogy ezt Karol Navrocki köztársasági elnök is említette, ezt az energiabiztonságot. Ugye ennek a tegnapi látogatásnak volt egy ilyen eleme is, és ez nem pusztán protokoll dolog. A szlovákiai hallgatók nyilván jól tudják, hogy Karol Navrocki magát a kormány ellenfeleként pozícionálja, és nagyon sok tekintetben akadályozza a Tusk kormány működését a vétóival. Ugye ott a kormánynak nincs alkotmányozó többsége, mint most a magyarnak, tehát rengeteg ellentét van, de Magyar Péter ennek ellenére meglátogatta Navrockit is, és megegyeztek a kapcsolatok javításában, és utána el is mondta a lengyel televízió tegnap esti híradójában Magyar Péter, hogy az egy dolog, hogy egy külföldi politikus kit támogat egy választási kampányban, ugye Navrocki nem őt támogatta, de ehhez joga van, de az a lényeg, hogy az eredményt tudomásul véve együttműködjenek, és itt ez egy fontos gesztus volt, hogy a köztársasági elnökkel is barátságos hangulatban tárgyalt.
0: Ugye, ahogy ön is említette, a látogatásból azért a varsói állomásra irányult a legnagyobb figyelem, mivel a lengyel miniszterelnökkel és az államfővel is itt találkozott Magyar Péter. Ugyanakkor ez a lengyelországi út több helyen is megfordult, mármint, hogy Magyar Péter ez idő alatt több városba is ellátogatott, és ennek kapcsán az elemzők az erős történelmi, illetve szimbolikus utalásokra figyelmeztettek, és ezek a jelképek, amit korábban már ön is említett, azért utalnak némiképp arra, hogy a magyar-lengyel kapcsolatok mely időszakához szeretne visszanyúlni a magyar miniszterelnök, vagy egészen másként kellene értelmezni azt, amit az utóbbi napokban láthattunk?
1: Hát itt nem arról van szó, hogy melyik korszakhoz szeretne visszatérni, hanem ennek is, itt is az érzelmi viszony hangsúlyozása volt a lényeg. Ugye Krakkóban egyrészt Báthori István, aki erdélyi fejedelem volt, de egyúttal lengyel király és litván nagyfejedelem is volt, Báthori István emléke és hasonló megemlékezések zajlottak, és nagyon sokszor emlegette II. János Pál pápát, hogy a ne féljetek jelszó az őt mennyire vezette, és találkozott Grzegorz Rizs bíboros érsekkel, aki az egyházi megújulás egyik fontos személyisége, egy nyitottabb, szabadabb szellemű egyháznak a képviselője, 14. Leó pápának a támogatója, ellentétben a korábbi őskonzervatív krakói érsekkel. Gdańskban pedig Lech Walesával töltött el egy fél órát a magyar miniszterelnök, aminek megint csak hát azért van jelképes jelentősége, mert az egykori magyar ellenzék, az 1990 előtti magyar ellenzék és lengyel ellenzék, a szolidaritás nagyon is együttműködött. Magyar Péter fiatal ehhez képest, tehát neki ehhez személyes köze nem volt, de nyilván ezt akarta hangsúlyozni, és mondta, hogy neki nagyon nagy élmény volt Lech Walesával találkozni, aki egyébként kedden még Strasbourgban, ahol átvette az európai érdemrendet, azt mondta, hogy ő meg azért örül ennek a találkozásnak, mert ő korábban Orbán Viktor támogatója volt, de nagyot csalódott benne.
0: És a lengyel-magyar együttműködés már csak azért is hasznos lehet, mivel nagyjából 2,5 évvel ezelőtt megválasztását követően Donald Tusk is viszonylag hasonló helyzetben volt, mint amilyenben most Magyar Péter és kabinettje van. Azt jól tudjuk, hogy az alaphelyzet kicsit más, hiszen Donald Tusknak azért kiterjedtebb brüsszeli kapcsolatrendszere volt, mint most Magyar Péternek, de mégiscsak hasonló a problematika, amivel megküzdenek. Rendelkeznek tehát Tuskék olyan tudással, adott esetben tapasztalatokkal, amit most akár a magyar delegációval is megoszthattak?
1: Ez egészen biztos. Hát ez vonatkozik az Európai Unióra is, vonatkozik az uniós fegyverkezési program, a SAFE kiigényelt részének az igénybevételére, az Európai Parlamenttel való kapcsolattartásra, amelyben ugye Magyar Péter képviselő volt néhány nappal ezelőtt, mondott csak le onnan. Tehát van egy csomó dolog, és én biztos vagyok benne, bár ezt nem emlegették a nyilvánosság előtt, hogy Magyar Péter tanácsot kért az eltorzított közszolgálati médiumok rendbetételére is, amit a lengyel kormánynak nagy jogi viták árán, amelyek még ma se zárultak le, de sikerült rendezni. Tehát a mai lengyel közszolgálati média nem uszít, és Magyar Péter nyilván szeretne, és kért is gondolom tanácsot, hogy ezt hogy lehet a magyar közszolgálati médiával megoldani, mert hát itt ugyanaz a súlyos probléma van, hogy eltorzították, és egyoldalú uszító hangvételűvé tették. Talán az se véletlen egyébként, hogy a napokban a magyar közszolgálati médium felügyelő testülete első ízben elutasította a vezérigazgató beszámolóját.
0: és a közeljövőben nem csak a magyar-lengyel kapcsolatokban kezdődhet új fejezet, hiszen a magyar miniszterelnök tegnap arról is beszélt Varsóban, hogy szeretné, hogyha a visegrádi négyek újra régi fényükben tündökölnének. Donald Tusk feltehetően nyitott erre a felvetésre, de hogyan viszonyulhat a kérdéshez Andrej Babiš cseh és Robert Fico szlovák miniszterelnök, akiket, különösen Robert Ficót, eddig inkább Orbán Viktor szövetségeseként tartottak számon.
1: Hát ez egy érdekes dolog, mert volt egy fotó, bizonyára a szlovák sajtóban is megjelent, amelyen Tusk, Fico és Babiš mosolyogva álltak egymás mellett, és mondták, hogy várjuk a negyedik testőrt. És hát most meg is kapták. Tehát igaz, hogy a sokat emlegetett Benes dekrétumok, illetve ezeknek a földtulajdon ügyekben való felhasználása ügyében, meg egyéb a szlovákiai magyarsággal kapcsolatos ügyekben különbség, erős különbség van az új magyar kormány és a szlovák kormány álláspontja között, és lehet különbség Ukrajna ügyében is, de ettől függetlenül Magyar Péter tegnap Varsóban is azt mondta, hogy ő szeretné feléleszteni a visegrádi négyeket. Június végére össze is hívott egy csúcs találkozót Budapestre, mégpedig a kibővítést is megpendítve, tehát hogy esetleg balti és skandináv országokkal, Romániával, másokkal, Ausztriával ki is egészítenék ezt, és ez megint csak szóba került Navrocki köztársasági elnöknél is, tehát itt mindenképp valami fog történni, hogy ez hogyan egyeztethető össze a konkrét ügyekben a szlovák kormánnyal továbbra is fenntartott vitaállásponttal, ezt én se látom világosan, majd meglátjuk.
0: De azt nem tartja kizártnak ezek szerint, hogy elképzelhető, hogy felül tudnak majd kerekedni a korábbi nézetkülönbségeken?
1: Hát nem kizár, de ez most jelentős mértékben múlik a szlovák kormányon. Tehát ugye ez a bizonyos földtulajdon ügy, amit engem most hallgató kedves ottani magyarok jóval sokkal jobban ismernek, mint én magam, hát ez egy kemény dolog. És ebben a Magyar Péter kormánya is határozottnak látszik, hogy nem enged.
0: Hamarosan ismét lendületet vált a visegrádi csoport együttműködése. Az új magyar miniszterelnök tegnap Varsóban tárgyalt, ahol egyebek mellett arról beszélt, szeretné, ha a közép-kelet-európai régió visszanyerné korábbi jelentőségét. De képesek lesznek a V4-ek felülemelkedni korábbi nézetkülönbségeiken? Az elmúlt percekben ezt is latolgattuk Domány András Lengyelország szakértővel. Nagyon köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt.
1: Én is köszönöm.

0: reggeli Pilajcsik Dórával.
1: Jó reggelt kívánok! Önök a Pátria Rádiót hallgatják. Szlovákia még soha nem volt olyan közel az uniós források elvesztéséhez, mint most. Az Európai Parlament a Pozsonynak járó támogatások befagyasztását kérte a bizottságtól. De mit tehet a kormány, hogyha nem szeretnék elveszíteni a szóban forgó pénzcsomagot? A folytatásban ennek járunk majd utána. Műsorunk záró fél óráját azonban ma is regionális híreinkkel kezdjük, így most Paszmár Líviáé a szó.
2: A Somorjai Korvin Mátyás alapiskola egyik pedagógusát, Brunclik Viktort ideiglenesen felfüggesztették, miután diáklányok részéről olyan vádak merültek fel ellene, miszerint erkölcsileg kifogásolhatóan viselkedett néhány tanulóval szemben, írja az Új Szó. Brunclik a Magyar Szövetség politikusa és a Vianova Somorja elnöke is. Az ügyben rendőrségi eljárás indult, miközben az érintett rágalmazás miatt tett fel jelentést. Erről Facebook oldalán tájékoztatott és közölte, hogy szándékos lejárató kampány zajlik ellene. Az ügyről elsőként a Novice számolt be, miközben hangsúlyozta, hogy ez már a harmadik ilyen eset, amely az utóbbi időszakban az országban történt. A történtek kapcsán az iskola vezetősége közölte, a felmerült gyanú miatt az igazgatóság az érintett pedagógust kivonta az oktatási nevelési folyamatból, az ügyet pedig május 11-én bejelentették a Dunaszerdahelyi rendőrségen. Az intézmény hangsúlyozta, hogy a pedagógust az ügy tisztázásáig megilleti az ártatlanság vélelme, és arra kértek mindenkit, hogy az érzékeny helyzetre való tekintettel ne terjesszenek nem megerősített információkat. Ismeretlen anyagtól lett rosszul két tinédzser Ózsgyánban. Az illetékesek vizsgálják az ügyet, tájékoztatott Petra Kovácsikova, a Beszterszebányai kerületi rendőrkapitányság szóvivője. Az eddigi információk szerint egy 17 és egy 16 éves tinédzserről van szó. Az ismeretlen anyagot egy weboldalról rendelték, közölte a szóvivő, és hozzátette, a rendőrség később ad részletes tájékoztatást. Tegnap este a Cabanova utcán Pozsonyban hideg fegyveres támadás ért egy férfit, a sérült belehalt sérüléseibe. A pozsonyi rendőrség intenzíven keresi az elmenekült gyanúsítottat, erről a közösségi médián keresztül tájékoztattak. Felújítják és menedékházzá alakítják a Szádelői völgyben lévő egykori terepállomást. A munkák befejezése után turistaházként fog szolgálni, emellett a szakemberek is használják majd a terület megfigyelésekor, tájékoztatott honlapján a Szlovák Karszt Nemzeti Park igazgatósága. A régió használaton kívül lévő egykori kutatóállomás a völgy végén található, amerre nagyon sok turista jár. A felújítást a svájci-szlovák együttműködési program támogatásával végzik, célja fenntartható idegenforgalom és a természetvédelem. A program keretében több mint 22 millió eurós támogatást kapnak a szlovákiai nemzeti parkok.
0: Időjárás.
2: Többnyire derült az ég, napközben változóan felhős idő várható. Helyenként főleg északnyugaton eső, záporok, zivatarok is lehetnek. A legmagasabb nappali hőmérséklet 21 és 26 fok között alakul.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
2: Baleset történt a Nagyszombatot elkerülő úton, Bucsány előtt az R1-esen 30 perc várakozással számolhatnak, és Kassal Zsebes után fennakadással kell számolni. Torlódik a forgalom Nyitra előtt, az Latomoreveckán 10 perc a várakozási idő, és Kassa-Saca felé, Csécs felől 10 perc szintén a várakozási idő. Vezessenek óvatosan, jó utat!
0: Zöld hullám 0800 900 800.

0: 8 óra 38 perc. Az Európai Parlament tegnap elfogadta az eddigi legátfogóbb és legsúlyosabb Szlovákiát bíráló határozatát. A képviselők mély aggodalmukat fejezték ki a jogállamiság, a sajtószabadság, a demokrácia és az alapvető jogok helyzetének romlása miatt, de elítélték az uniós forrásokkal való visszaéléseket is. Az állásfoglalás több kormányzati reformot bírál, és a Fico kabinet rendszer szintű kudarcairól beszél, valamint felszólítja az Európai Bizottságot, hogy vesse be az összes rendelkezésére álló eszközt, hogy nyomást gyakoroljon Pozsonyra. A vonalban Arató László újságíró, egyenesen Brüsszelből. Jó reggelt kívánok!
1: Jó reggelt kívánok én is mindenkinek!
0: Az Európai Parlament részéről rövid időn belül ez már a második Szlovákiának címzett figyelmeztetés, hiszen a képviselők április végén már felszólították az Európai Bizottságot, hogy lépjen fel Pozsonnyal szemben. De miben különbözik egymástól a néhány hét különbséggel elfogadott két határozat?
1: Igen, ez a múltkori az egy áttekintés volt az Európai Bizottság jogállamisági jelentéseinek, ugye minden évben a bizottság készít minden tagállamra vonatkozóan egy-egy jelentést, és akkor annak volt a Szlovákiára vonatkozó fő megállapítása az, hogy az Európai Bizottságnak határozottabban fel kell lépni. Ez a mostani állásfoglalás pedig kifejezetten és kizárólag csak Szlovákiával foglalkozik. Ennek az előzménye az, hogy volt korábban egy parlamenti vita erről, és annak az alapján készült el ez az állásfoglalás, amelyik egyrészt ugyanazokat az elemeket nyilván, ami a múltkori szerepelt megismétli, másrészt azért lényegesen bővebb meg részletesebb ez a mostani állásfoglalás, hiszen itt csak Szlovákiáról van szó, tehát ebből a szempontból Szlovákiára nézve bővebb. Ahogy említette is, két nagy köre van ennek itt a bírálatoknak. Az egyik a kormányzati reformok, a büntetőjogi reformokhoz kapcsolódó fejlemények, amikkel nagyon nem elégedett az Európai Parlament, és ezzel összefüggésben az uniós források felhasználása, a másik pedig a sajtószabadság és a különböző kisebbségeknek a jogainak a sérülése, és a végkicsengése magának ennek az állásfoglalásnak az, hogy az Európai Bizottságnak az összes rendelkezésre álló eszközzel föl kell lépni a negatív folyamatok megakadályozása érdekében, különösen felhívják a figyelmet az uniós források befogyasztásának lehetőségére, szükségességére, tekintettel arra, hogy úgy látják, hogy az EU-s források felhasználása nem átlátható és veszélyben van Szlovákiában.
0: Ahogy arra némiképp utalt, az állásfoglalás a Benes dekrétumok alapján végrehajtott földelkobzások és az elnöki rendeletek megkérdőjelezését kriminalizáló büntetőtörvénykönyv módosításra is kitér. Ennek kapcsán azonban olyan információk jelentek meg, hogy többen is kifogásolták, hogy a szövegtervezet eredeti változata csak érintőlegesen utalt a dekrétumok ügyére, hiszen a korábbi februárban lezajlott ön által is említett vitában sem jutott akkora figyelem ennek a kérdésnek, de az elfogadott határozatban végül mennyire sikerült konkrétan megnevezni ezt a problémát?
1: Az, hogy Benes dekrétumok, az a kifejezés nem szerepel, de úgy van körülírva, ami nem nagy körülírás, hogy második világháborút követő rendeletek, tehát ez a megnevezése a Benes dekrétumoknak, és az viszont egyértelmű, és kitűnik a szövegből, hogy felszólította az Európai Parlament a szlovák hatóságoknak a Benes dekrétumokat, tehát ezeknek a második világháborút követő dokumentumoknak a bírálatát kriminalizáló törvény visszavonására, tehát ugye az ügy, ami miatt ez az egész megint a tavalyi év vége óta az érdeklődés homlokterébe került, tehát ennek a jogszabálynak a visszavonására, a folyamatban lévő eljárások felfüggesztésére és a felvidéki magyarokat sújtó földelkobzások megszüntetésére szólította fel az Európai Parlament. Ez egyébként, hogy ez így ebben a formában bekerülhetett, ehhez arra volt szükség, hogy az új magyar kormánypárt a Tisza meg tudta győzni a legnagyobb LP frakciót, ugye, ahol ők is tagok az Európai Néppártot, hogy ezt az ügyet ezt így és ilyen formában karolják fel, tehát ez emiatt került be, és ezzel együtt a parlamentnek a jelentős nagy többsége elfogadta ezt az állásfoglalást.
0: Ahogy említette, voltak arra vonatkozó próbálkozások, hogy szigorúbb legyen ez az állásfoglalás, és a Benes ügyből korábban az Európai Parlamentben is éles vita kerekedett, tehát nem csak egy szlovák-magyar kormány közi adott esetben szlovákiai belpolitikai kérdés, és az EP-ben azt láthattuk, hogy még azon képviselők álláspontja sem volt teljesen egységes, akik magukénak érzik a szlovákiai magyarok képviseletét. De így, hogy az állásfoglalásnak ez a kérdéskör is része volt, hogyan viszonyultak a határozat elfogadásához a szóban forgó politikusok? Ugye a Tiszát azt említette, de a többiek hogyan viszonyultak a kérdéshez?
1: Igen, hát ami a magyar politikusokat illeti, a Demokratikus Koalíció tagjai, két képviselője is elfogadta így ezzel együtt ezt az állásfoglalást. A Fidesz azonban elutasította, tehát a fideszes képviselők egészen pontosan tartózkodtak, tehát nem szavazták meg a fideszes képviselők, és a Mi Hazánk képviselője az pedig elutasította, nemmel szavazott az egyetlen Mi Hazánkos képviselő. Hát ilyenkor ugye sok mindent lehet ebbe az egészbe látni. Az tény, hogy lehet azt mondani, hogy a Benes dekrétumokkal kapcsolatban ezek a pártok ilyen álláspontra helyezkedtek, de ilyenkor ők arra szoktak hivatkozni, hogy van más olyan pont esetleg, vagy maga az egész ügy, hogy ilyen szinten az Európai Parlament avatkozzon be egy tagállamnak az általuk belügynek vélt dolgaiba, az nem fogadható el, és emiatt a magát, még ha egyes pontjaival esetleg egyet is értenének, de magát az egész állásfoglalást nem szokták megszavazni, de hát nyilván ilyenkor a képviselőnek a saját felelősségét kell mérlegelni, hogy mi az, ameddig ő el tud menni, vagy mi az, amivel ő egyet tud érteni, vagy tud olyan kompromisszumot kötni akkor, amikor az állásfoglalását meghozza, hogy bár van olyan pont, amivel esetleg nem ért egyet, de a fontos ügyre mégsem mondhat nemet, de hát kérdés, ugye, hogy kinek mi a fontos ügy.
0: És hogyha már az egyes politikusok által alkalmazott eljárásokat említjük, akkor érdemes kitérni arra is, hogy a szlovák kormánypártok általában az ellenzék, különösen a progresszív Szlovákia javára írják, hogyha az Európai Parlamentben valamilyen Pozsony számára kedvezőtlen döntés születik, és ilyen hangokat már a tegnapi szavazás után is lehetett hallani. De hogyan jártak el ebben az esetben a szlovák EP képviselők? A progresszív Szlovákia politikusai való azért dolgoznak, hogy Szlovákia elveszítse ezeket a forrásokat?
1: Nyilván nem. Szlovákia részéről, tehát jelesül a Benes dekrétumok ügyében, ugye nagyon erős volt a progresszív Szlovákia részéről is a nyomás, tehát ők is azon az állásponton vannak, hogy ezek a dekrétumok, ezeknek nincs helye a szlovák jogrendben. Hát itt ugye nehéz azt mondani, vagy nehéz azt úgy felfogni, vagy de lehet mellette érvelni, hogy itt aki mondjuk a jelen esetben a szlovák kormánnyal szembeni szigorúbb fellépést szorgalmaz, az az egész országgal szemben van. Tehát itt azt szokták a politikusok érvelésként választani, hogy ők nem kívánják azt, hogy az országuknak rossz legyen, viszont a kormánnyal szemben fellépnek. Tehát ez egy már itt is megfigyelhető tendencia, hogy a szlovák kormány bírálatára helyezik a hangsúlyt, a szlovák kormánynak az intézkedéseire helyezik a hangsúlyt, és hát itt annyiban szerencsésebb helyzetben van, idézőjelben szerencsésebb helyzetben van az Európai Parlament, hogy attól, hogy az Európai Parlament elfogad egy ilyen állásfoglalást, attól még nem történik túlzottan sok minden, tehát ennek közvetlen jogi hatása nincs Szlovákiával kapcsolatban semmiféle eljárásra. Azt a döntést, hogyha lesz, azt majd az Európai Bizottság hozhatja meg, és az Európai Bizottságnak álljogában olyan javaslatokat tenni a tagállamok felé, amelyik a forrás befogyasztását eredményezheti. Ez egy rendkívül hosszú, tehát messze nem vagyunk még itt, és ugye ezt a javaslatot majd aztán tagállamoknak is jóvá kell hagyniuk. Tehát visszatérve az Európai Parlamentre, a parlament egy politikai állásfoglalást fogadott most el. Ennek a lényegi elemei, a lényegi elemei az a szlovák berendezkedés egyes részeinek meg hatalomgyakorlás egyes részeinek a bírálata, aminek következtében azt várná el az Európai Parlament az uniós testületektől, jelesen az Európai Bizottságtól, hogy erre nézve folytassanak le vizsgálatokat, és tegyenek meg lépéseket annak érdekében, hogy helyreálljanak a dolgok Szlovákiában, és eszközként pedig használják esetleg az uniós források befogyasztásának a lehetőségét is. Mondom, eddig még nagy, tehát eddig elég hosszú út vezetne el, még itt forrásbefogyasztásról lenne szó, de azért vannak olyan politikusok, nem szlovákok, hanem például a Német Zöld Pártnak a képviselője Daniel Freund, aki azt mondta, hogy ne engedjük, hogy Fico egy második Orbán legyen, tehát itt azért a bírálatok között is vannak hangsúlybeli különbségek.
0: Az uniós források befagyasztásának lehetősége azonban mondhatni a szlovák európai parlamenti képviselőket is összehozta, tekintve, hogy párthovatartozástól függetlenül nem szavazta meg egyik tömörülés képviselője se, annak ellenére, hogy ahogy jelezte, ez az állásfoglalás elsősorban politikai nyomás gyakorló eszköz. És tulajdonképpen ezzel üzentek a bizottságnak, de hogyan viszonyulhat az ügyhöz az Európai Bizottság? Tehát jelezte, hogy egy hosszú folyamat következhet, de mikor jöhet el az a pont, amikor valóban közbeléphet a bizottság, és Szlovákiának komolyan el kell kezdenie aggódni?
1: Itt azt szorgalmazza az Európai Parlament, de önmagában ez nem jelenti semmilyen eljárásnak a megindítását, hogy a jogállamisági mechanizmust alkalmazza Szlovákiával szemben az Európai Bizottság. A jogállamisági mechanizmusnak a célja az, hogy az uniós források átláthatóan kerüljenek felhasználásra egy adott tagállamban. Tehát ez csak és kizárólag az EU-s forrásoknak az útját ellenőrizheti, meg arra nézve hozhat intézkedéseket az Európai Bizottság, vagy javaslat intézkedéseket a tagállamoknak. Ehhez, hogy ezt az eljárást megindítsák, ehhez el kell kezdeni egy levelezést a szlovák hatóságokkal, a szlovák kormánnyal, hivatalosan is ismertetni kell a kifogásokat, és föl kell vetni annak a lehetőségét, hogy ha nem történnek ilyen és ilyen tartalmú változtatások, akkor az Európai Bizottság javasolhatja a forrásoknak vagy a teljes egészének, vagy egy részének a felfüggesztését, visszavonását, törlését, szóval itt van mozgástér az Európai Bizottság számára is, hogy ez mikor történhet meg, arra szerintem most nem lehet választ adni. Az Európai Bizottság, amikor ilyen jellegű döntést tud meghozni, ugye eddig egyszer volt Magyarországgal szemben, akkor arra hivatkozott, hogy a többek között, hogy az éves jogállamisági jelentéseikbe visszatérően aggályos volt, és a felszólítások ellenére is aggályos maradtak ugyanazok az intézkedések, amelyek az uniós források felhasználását érinthetik. Hát Magyarország esetében itt azért évtizedes múltja volt ennek az egésznek, hogy végül is a pénzbefogyasztás mellett döntöttek a tagállamok. Itt Szlovákia esetében ez így még nem áll fenn, de hát okosabbak leszünk talán, vagy több szélesebb lesz a kép, majd amikor június-júliusban az éves jogállamisági jelentést kiadja az Európai Bizottság, hogyha ott nem azt látjuk majd, hogy nem látnak javulást, vagy törekvést sem látnak a javulásra, akkor az azt jelenti, hogy mondjuk a jogállamisági mechanizmus megindításától nem kerültünk távolabb, hanem inkább talán kicsit közelebb. Nyilván ez azért valamilyen szinten politikai döntés is, tehát azért ezt nem lehet ez csak egy technokratikus intézkedésnek felfogni, meg az is nagyon valószínű, hogy a háttérben azért folynak ezzel kapcsolatos megbeszélések, tárgyalások talán a legmagasabb szinten is, és ez visszautalva arra, amiről az előbb beszéltünk, az is megfigyelhető, hogy hogy például Magyarország esetében hasonló volt a mintázat a magyar képviselők hozzáállásában, amikor Magyarországot kellett bírálni, akkor, és mondjuk ilyen intézkedéseket kérni, akkor a magyar képviselők sem támogatták ezt a javaslatot, még akkor sem, hogyha annak egy részével egyetértettek, de az összképnek volt egy olyan olvasata mindig, hogy itt az országot fogják sújtani hátrányosan az intézkedések, és ehhez egy magyar képviselő ne adja a szavazatát.
0: A háttérben zajló tárgyalások tényét pedig az is megerősíti, hogy az európai parlamenti képviselők megjegyezték, hogy bő egy éve párbeszéd folyik a szlovák kormánnyal, az előrelépést azonban hiányolják, és a tetteket a szlovák ellenzéket Brüsszelben és Strasbourgban képviselő politikusok is hiányolják. De ebben a helyzetben mi lenne az elvárt lépés a szlovák kormány részéről, hogyha azt szeretnék közvetíteni az Európai Unió felé, hogy nyitottak a változtatásokra?
1: Itt nagyon a legkomolyabb aggály, és ami ennek a legkomolyabb következménye lehet, az, hogy említettük, az uniós források felhasználásának az ügye, és a legnagyobb kritikák is ezzel kapcsolatban fogalmazódnak meg a szlovák belső jogban, a büntetőjognak a változásai, amelyek a korrupcióra vonatkozó szigorúbb szabályok enyhítését tartalmazza, a korrupció ellenes szervek megszüntetését, illetve a korrupciós ügyeknek az elharapózását konkrét esetekkel alátámasztva illusztrálva, ez erre utal ez a mostani állásfoglalás is. Aztán volt az Európai Parlamentnek egy olyan aggája, ami a szlovák alkotmánymódosítás függ össze, amelyben megkérdőjelezik az uniós elsőbségét, gyengül a visszaélés bejelentő személyek védelme. Tehát ezek azok a tények, ezek azok az irányok, amik abszolút nem elfogadhatók az Európai Bizottság számára, és ezen a téren való változásra már húzamosabb ideje szólítja fel Brüsszel Pozsonyt, azonban változás nem történik, tehát bár vannak egyeztetések, de az egyeztetéseknek a végeredménye az mégiscsak az, hogy ezek a jogszabályok, meg ezek a folyamatok még mindig ugyanígy léteznek. Én azt gondolom, hogy ez a legnagyobb fenyegetés jelenleg, hogyha azt nézzük, hogy a szlovákjának erő uniós források veszélybe kerülhetnek-e. A többi egyéb alapjogi, emberjogi aggályok az csak mondjuk aláhúzzák ezt, de azok nem kifejezetten célozzák azt, hogy az uniós forrásokat felfüggesszék. A korrupció ellenes keret gyengül, hogyha az EU-s források elfolynak, ha rossz helyre kerülnek, hogyha erre van, ennek megvan az intézményi becsatornázási kerete, mint ahogy azt láttuk Magyarország esetében, akkor az már egy komoly probléma, ami simán elvezethet az EU-s források felfüggesztéséhez.
0: Az Európai Parlament tegnap újabb figyelmeztetést küldött Szlovákiának, a felsorolt aggályok között pedig a Beneš dekrétumok kérdése is helyet kapott. Arról, hogy milyen következményekkel járhat, hogy a képviselők egy hónapon belül már másodszor intették meg Pozsonyt, Arató Lászlót, rádiónk brüsszeli tudósítóját kérdeztem. Nagyon köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt.
1: Én is köszönöm a lehetőséget, minden jót kívánok.
2: Pátria Rádió. Őket ereves. FM 106,7.
0: És 8 óra 56 perckor nem maradt más hátra, mint hogy elköszönjek. Ennyi fért napindító magazinunkba május 21-én csütörtökön. A 9 órai hírek után a Nappali című műsorral folytatódik a Pátria Rádió adása, amelyben ezúttal Récsei Noémi várja majd önöket. A hangmérnök Vasies Olivia és a zenei szerkesztő Puha József nevében is köszönöm a megtisztelő figyelmüket. Tilajcsik Dórát hallották. Minden jót a viszonthallásra!

0: 9 óra van. Nappali. Récsei Noémivel.
1: Köszöntöm kedves hallgatóinkat 2026. május 21-én délelőtt. Ma van a Tea világnapja. Egy kínai legenda szerint a teát időszámításunk előtt 2727-ben véletlenül fedezték fel, amikor Shennung császár egy tea cserje alatt forralt vizet, amibe egy tea levél esett. Az uralkodónak nagyon ízlett az így kapott ital, és végül a tea a kínai kultúra egyik alapkövévé vált. Magazinunkban szó lesz a tea kultúrájáról, a tea útjáról, és a tea termeléstől. Ha tehetik, kérem, maradjanak velünk, hamarosan részletes tartalomismertetővel szolgálok. Előtte azonban híreket mondunk. A mikrofonnál Paszmár Lívia.
0: A Pátria Rádió hírei.
2: A környezetvédelmi miniszter lecserélését javasolja az SNS. Juraj Blanár elítélte a Global Summit Flottilla kezdeményezés hajóin utazókkal szembeni bánásmódot. 21 és 26 fok között alakul ma a hőmérséklet, következnek a részletek. Robert Fico kormányfő által kilátásba helyezett lehetséges kormány átalakításra reagálva, a Szlovák Nemzeti Párt saját jelöltje a környezetvédelmi miniszter lecserélését javasolja, tájékoztatott Zuzana Skopcová, az SNS elnökének irodavezetője. Tomás Taraba környezetvédelmi miniszter 3 éve teljesen autonóm módon vezeti a tárcát, beleértve a személyzeti döntéseket is, miközben hosszú ideje nem folyt érdemi egyeztetés a minisztérium által kidolgozott anyagokról, mondta Skopcová. Hozzátette, hogy mivel a párt ezekről a projektekről csak a sajtóból értesült, nem vállalhat politikai felelősséget a védett területek zónákra osztásáért, a szélerőmű parkokért, az akkumulátorgyárakért, a szivattyús tározós vízerőművekért, az illegális kutak miatt az állampolgárokra kiszabott bírságokért, a külföldi szolgálati utakért, vagy a környezetvédelmi miniszter hatáskörébe tartozó egyéb projektekért. A kormány stabilitásának megőrzése érdekében az SNS kész a politikai kompromisszumokra a koalíciós partnereivel, tette hozzá Skopcová. Mátus Sutályestok belügyminiszter tegnap műtéten esett át. A következő napokat lábadozással tölti. Ezt Mátyai Neumann, a belügyminisztérium szóvivője erősítette meg. Megjegyezte, hogy a belügyminiszternek régóta voltak egészségügyi problémái a gerincével, amelyek hosszú ideig korlátozták nem csak munkavégzésében, hanem a mindennapi életében is. Juraj Blanár külügyminiszter élesen bírálta a Global Summit Flottilla kezdeményezés hajóinak utasaival szembeni bánásmódot, beleértve azt a szlovák állampolgárt is, aki állítólag a flottán tartózkodott. Erről a külügyminisztérium kommunikációs osztálya tájékoztatott. A miniszter hozzátette, aggodalommal figyeli Itamar Ben-Gvir izraeli nemzetbiztonsági miniszternek a szóban forgó flotta utasaival szembeni magatartását. Ben-Gvir tegnap közzétett egy videót, amelyen a földön fekvők, megkötözött kezekkel és bekötött lábbal látható aktivisták vannak. Blanár elmondása szerint a Szlovák Köztársaság izraeli nagykövetsége figyelemmel kíséri a helyzetet, és megteszi a szükséges lépéseket annak érdekében, hogy biztosítsa az érintett szlovák állampolgár haladéktalan szabadon bocsátását. Az a repülőgép, amelyen az ebolával fertőzött személlyel kapcsolatba került amerikai állampolgár utazott, tegnap este landolt a prágai Václav Havel repülőtéren. A férfi 21 napig karanténban maradt, tájékoztatott a novinki.cz. Az amerikai orvos Ugandából érkezett a prágai repülőtérre, ahonnan speciális mentőautóval zárt szállítódobozban vitték a Bulovka Egyetemi Kórházba. Ott úgynevezett bioboxban, egy légmentes sátorban helyezték el, ahová az egészségügyi dolgozók csak speciális ruhákban léphetnek be. A legfrissebb információk szerint az amerikai férfi nem mutatott tüneteket, azonban azon egészségügyi dolgozók közé tartozik, akik közül az egyik legmegfertőződött az ebolával. A hatóságok korábban már jelezték, hogy a férfi nem jelent kockázatot, de legalább 3 hétig kórházban kell maradni a megfigyelés alatt. Rövid sporthírek következnek Sikárdi Lászlótól.
3: A svájci jégkorong világbajnokság szerdai eredményei: Svájc-Ausztria 9-0, Csehország-Olaszország 3-1,

0: számolhatnak. Torlódik a forgalom Pozsony előtt Stonfa felől a D2-esen 15 perc a várakozási idő, Záhorská-Bisztrica irányában 10 percet várakozhatnak, és a D1-esen a kikötői hídon 10-15 perc a várakozás mindkét irányban. Radar méri a sebességet Losonc után Panyi-Daróc felé. Vezessenek óvatosan, jó utat!
1: Zöld hullám 0800 900 800.

És akkor nézzük, milyen témákkal várjuk a hallgatókat az előttünk álló három órában. Magazin műsorunk első órájában meghallgathatják menetrendszerű eseménynaptárunkat. Eseménynaptárunk után egy rendhagyó könyvajánló következik, mégpedig Urbán Péter mutatja be Jeanette Motlová magyar nyelven megjelent könyvét, mely a Cigány címet viseli. A kötetet Mészáros Tünde fordította magyarra. A kiadványa Tandem égisze alatt jelent meg. Érdemes lesz meghallgatni a beszélgetést 9:30 után. Úgy tűnik, magazin műsorunkban a lélek kerül figyelmünk fókuszába, ahogy már említettem, egy könyvajánló hangzik el 9:30 után, magazinunk második órájában is érzékeny, szinte mindenkit érintő témáról beszélgetünk majd. Bojti Andrea gyermekpszichológus azzal a céllal hozta létre a Magabiztos Szülők Klubját, hogy hiteles forrásból kapja

0: kapnak választ azok a szülők a felmerülő pszichológiai kérdéseikre, akik elakadnak és nehézségeket élnek meg. A cél az, hogy magabiztosan, tudatosan kezeljék a gyermeknevelés kihívásait. A Magabiztos Szülők beszélgetés sorozat egyik vendége volt dr. Almási Kitti klinikai szakpszichológus is. Bizonyára emlékeznek rá, kedves hallgatóink, hogy a beszélgetés első részét a múlt hét folyamán közvetítettük, az interjú második részét a nappali második órájában, tehát 4:11 után hallgathatják meg. Ma van a kulturális sokszínűség, a párbeszéd és fejlődés világnapja. 4:12 után dr. Tóth Erzsébet Fannival beszélgetünk a szóban forgó világnapról, jöjjön egy kis ízelítő interjúmból.
1: Kíváncsian tekintünk azokra az emberekre, akik körülöttünk vannak. Ez a globalizált világban egyre inkább fontos tulajdonsággá, fontos jeggyé válik, mert a munkahelyeinken, az oktatási intézményekben, utazásaink során elkerülhetetlen, hogy kulturális sokszínűséggel találkozunk.
0: Május 21-e egyébként a Tea világnapja is. A teát évezredek óta ismeri és élvezi az emberiség. 5000 évvel ezelőtt az ókori Kínából indult a története. A Tea világnapján egy összeállítással is készülünk, amit 11:30 körül hallgathatnak meg. Magazinunk záró perceiben pedig lapszemlét tartunk. A hangmester Vasi S. Lívia nevében is kellemes rádióhallgatást kívánok!

Ma Konstantin és András nevű hallgatóinkat köszöntjük névnapjuk alkalmából. A Konstantin latin eredetű férfinév a Constantinus rövidülése, ami a latin kifejezésből ered, jelentése szilárd, álhatatos, női párja a Konstancia, illetve a Konstantina. Míg az András görög eredetű férfi név jelentése férfi, férfias, az András bibliai név, András apostol Jézus első tanítványa, Szent Péter fivére volt, az András női párja pedig az Andrea. Isten éltesse valamennyi névnaposunkat, és természetesen születésnaposainkat is köszöntjük a soron következő zeneszámmal.

Május 21. napján is érdemes fellapoznunk eseménynaptárunkat, lássuk a teljesség igénye nélkül, milyen eseményeket, történéseket, világnapokat jegyez május 21. napja. . 1896. május 21-én született Rakusz Gyula geológus, Magyarország részletes földtani feltérképezésének egyik kezdeményezője, a Villányi hegység monográfiájának elkészítője. Munkássága sokoldalú, jelentős tudományos eredményeket ért el a hazai karbonfaunák feldolgozásával is. . 1857. május 21-én Selmecbányán született a magyar fémkohászat egyik úttörője, Faller Károly, aki mérnök dinasztia sarja volt. A híres Selmeci Akadémián fémkohászati szakon tett államvizsgát. 1882-től a selmecbányai ezüst kohónál dolgozott, de ezzel egy időben a leendő mérnököket is oktatta. Tanulmányútjai során szinte egész Európa fémkohászati üzemeivel megismerkedett. Négy kötetes fémkohászati kézikönyve az első magyar nyelven megjelent ilyen jellegű kiadvány volt, amely fél évszázadon át ennek a szakterületnek tan- és szakkönyveként szolgált. A szóban forgó alapművön túlmenően további fontos 14 közleménye jelent meg, közöttük olyan nagy jelentőségű úttörőművek, mint a színes fémek metalográfiájával foglalkozó, vagy az alumínium jelentőségét elsőként felvető tanulmány. A Magyar Tudós Lexikon információi alapján Faller jelentős tanáregyéniség volt, aki az elméleti oktatáson kívül súlyt helyezett a rendszeres üzemi gyakorlatokra is. Ma van a kulturális sokszínűség világnapja. A kulturális sokszínűség párbeszéd és fejlődés világnapja, amelyet az UNESCO világszervezet 2002 óta május 21-én ünnepel, lehetőséget és alkalmat teremt arra, hogy a tagországok kormányai, döntéshozói, civil szervezetei, közösségei és szakemberei hirdessék a kulturális sokszínűség valamennyi formáját, legyen szó szellemi vagy materiális örökségről, vagy pedig a kulturális ipar szolgáltatásairól. A világnap üzenete egyebek mellett azt hordozza magában, hogy a kulturális különbségek gazdagítják az emberiséget, és a párbeszédek révén a konfliktusok helyett a fejlődés forrásai lehetnek. . 2009. május 21-én történt, hogy első magyar nőként Ugyan Anita feljutott oxigénpalack segítségével a 8848 méteres Mount Everestre, a világ legmagasabb hegycsúcsára. Kilenc évvel ezelőtt, 2017. május 21-én Svájcban népszavazáson a többség támogatta a kormány tervét, miszerint mondjanak le az atomerőművekről, és térjenek át a megújuló energiaforrások használatára. . 1863. május 21-én született Winkler Lajos magyar kémikus, gyógyszervegyész, egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia tagja. Számos analitikai kémiai eljárás kidolgozása fűződik a nevéhez, nemzetközi szinten is jelentős a vízben oldott oxigén jodometriális meghatározására máig alkalmazott módszere, valamint a gázok oldhatósága és viszkozitása közötti úgynevezett Winkler-féle összefüggés felismerése. A gyógyszerkémia szintén iskola teremtő alakjai között tartjuk számon. Születése centenáriumán a budapesti Semmelweis Orvostudományi Egyetem gyógyszertudományi kara Winkler Lajos emlékérmet alapított, amelyet 1964 óta osztanak ki a gyógyszerészettudomány területén jelentős eredményeket elért tudósoknak.
1898. május 21-én született Titkos Ilona korának híres színésznője, női szépség ideája. A kolozsvári származású színésznő erdélyi román megszállását követően a fővárosba került édesanyjával. Kezdetben gyári munkásként dolgozott, majd 1919-ben színi akadémiai diplomát szerzett, és a korszak egyik ismert színpadán, a Belvárosi Színházban kezdte meg pályáját. Titkos Ilonáról az 1930-as években szinte minden korabeli lap írt. A II. Világháború beárnyékolta önfeletté sikeres szakmai éveit. A nácizmus előretörésével a színésznő felemelte szavát a zsidó üldözés ellen, ezért utolsó színpadra lépése 1942. januárjában történt meg. Titkos Ilona 1944. novemberében a Gestapo fogságába esett, és először a hírhedt svábhegyi, majd a sopronkőhidai börtönbe került. A háború utánakat még néhány szerepe, de a színházak államosítása után megalázó módon neki is pályaalkalmassági vizsgát kellett tennie színészi képességeiről. 1959-ben lépett utoljára színpadra, elfeledve, magányosan hunyt el Budapesten 1963-ban. Május 21-én a magyar szabadságharc tavaszi hadjáratának csúcspontján a honvédség visszafoglalta Budavárát 3 hetes ostrom után. 1848. május 16-án kezdték szervezni azt a magyar honvédsereget, amely a szabadságharc alatt több csatában és ütközetben megverte a császári hadsereget. Ezen a napon született Willem Einthoven, holland orvos, fiziológus, 1860-ban, 1924-ben orvosi Nobel-díjat kapott az elektrokardiográf továbbfejlesztéséért. A szív elektromos jelenségeit már korábban is tudták érzékelni és rögzíteni, ehhez azonban a szívre kellett helyezni az elektródákat. Műszere már a klinikumban is használható diagnosztikus eszköz volt, bár használatát kényelmetlenné tette, hogy a páciens lábait súholdatba kellett lógatni, és a 270 kilós gép üzemeltetéséhez 5 személyre volt szükség. Május 21-én született Borbély Jolán, prímadíjas, Martin díjas néprajzkutató, pedagógus. Kezdettől fogva részt vett a Magyar Táncház mozgalom szellemiségének kialakításában, a mozgalom szakmai segítésében. Népművelési intézeti munkája mellett folyamatosan segítette a hagyományőrző mozgalmat, előbb az intézeti kereteken belül, majd a civil mozgalmakon keresztül. Alapítója, elnökségi tagja volt a Népművészeti Egyesület Szövetségének. Néptánckutatóként kezdte szakmai munkáját. A határon túli magyar néptánc és tárgyi kultúrát kutatta Erdélyben, Szlovákiában és Vajdaságban. 1972-től a kézműves szakterületet irányította a Népművelési Intézetben. Nevéhez kötődik az Élő Népművészet Országos Népművészeti Kiállítás elindítása. Több szakmai testület vezetőségi tagja volt, számos tanulmány szerzője. Ma ünnepli születésnapját Frey Tamás, magyar újságíró, riporter, televíziós műsorvezető, író és sikeres vállalkozó, az 1990-es és 2000-es évek egyik legismertebb televíziós személyisége, korábban a Dosszié című interjú műsorával vált ismerté, jelenleg főként regényírással és üzleti tevékenységgel foglalkozik. Ma van a tea nemzetközi világnapja. Talán meglepően hangzik, de a víz után a leggyakrabban fogyasztott ital a tea. Kevesen gondolják végig, hogy a tea fontos szerepet játszik a vidékfejlesztésben, a szegénység csökkentésében és az élelmiszerbiztonságban a termelő országokban szerte a világon, kistermelők millióinak biztosítva megélhetést. Kedves hallgatóink irányába jegyezném meg, hogy a tea világnapjával még foglalkozunk magazinunk hátra levő részében.
Ma ünnepli születésnapját Dolly, azaz Penci Mária Ilona Emerton díjas magyar énekesnő, aki Budapesten látta meg a napvilágot 1948. május 21-én. 4 éves korában kezdett énekelni, majd zongorázni. 19 évesen már a Hungária együttes kislemezén énekelt az Eltakarod a napot című dalban. Ezután 12 évet kellett várni arra, hogy újra a zenével foglalkozzon és csatlakozzon a Hungáriához. 1983-ban született meg a Dollyról. Talán nem árulunk el nagy titkot, ha azt állítjuk, hogy Dolly a magyar könnyűzene egyik legelismertebb és legismertebb énekesnője, Magyarország rock and roll királynője. Isten éltesse Dollyt, eseménynaptárunk végén pedig a Dollyról szól.

0: A napokban készült el, és a tegnapi nap folyamán pedig a Szinyei József könyvtárban bemutatásra is került Jeanette Motlová Cigánka című könyvének magyar nyelvű fordítása, melynek fordítója Mészáros Tünde volt. A kötet egy különleges párbeszédet nyit meg a roma és a nem roma világ között, azzal a szándékkal született, hogy az olvasó megismerje benne Jeanette életútját gyermekként, diákként, nőként és anyaként, miközben végig kísérhetjük a szerző küzdelmét. Aki a kötet lapjain és az életben is megküzd azért, hogy saját útját járhassa. A kiadás munkálatait Urbán Péter, a Tandem egyik alapítója és szenior trénere koordinálta. A következő percekben ő ajánlja a szóban forgó kiadványt.
1: Jeanette Motlová Cigányki című könyve most jelent meg magyarul idén a Tandemenó kiadásában. Az eredeti könyv a Cigánka. Nagyon beszédes az alcím, amit a szerző adott a könyvének. Igaz történet egy életről két világban, és valóban egy igaz történetről van szó. A szerző a saját maga történetét írja le, hogy hogyan sikerült neki kitörnie a mély szegénységből, a cigánypéróból, a telepről, és egy elismert szakemberé válnia, aki országos szinten elismert szakember. És ezt a történetét osztja meg ebben a könyvben. Nem azért, hogy biográfiát írjon, hanem inkább azért, hogy bemutassa azt az utat, amit be kellett járnia, és bemutassa azokat a nehézségeket, amikkel meg kellett küzdenie azért, hogy a gágyó világ, ahogy ő nevezi a többségi fehér társadalmat, befogadjon egy roma lányt. Hogy megmutassa azokat a nekünk többségi embereknek, bemutassa, hogy milyen akadályokkal kell megküzdenie valakinek, aki be akar törni ebbe a világba. Aki, ahogy ő fogalmaz, nem nulláról indul születésekor, hanem legalább -10-ről. És hogy azért rengeteg erőfeszítést kell tenni, hogy a -10-ből csak a nulláig elérjen. Leírja, hogy amikor elkezdett iskolába járni, szerette volna kifehéríteni a bőrét, hogy ne különböztesse őt meg a bőre színe többiektől, és emiatt ne támadják őt. Leírja, hogy hogyan nem engedték be később a családjával a strandra őket azért, mert cigányok, és hogy ezt milyen nehéz volt elmagyarázni a 3-4 éves kisfiának, hogy miért nem mehet be a vízbe a többiek közé. Leírja azt, hogy milyen nehezen talált munkát, amikor munkát szeretett volna, mert amíg életrajzot küldött csak, amíg telefonon beszéltek vele, addig nagyon jól állt minden, de amikor megjelent az állásinterjún személyesen, akkor hirtelen vagy már elfoglalták azt a helyet, vagy nem is volt az a pozíció, vagy változtak a dolgok. Tehát, hogy szemmel láthatólag meglátták, hogy roma lány, és nem akartak neki munkát adni. Leírja azt, hogy hogyan kommunikálnak vele a kórházban, amikor bement szülni, vagy amikor betegsége volt, és hogy ezek azok a dolgok, amiket csak akkor tapasztal meg valaki, hogyha annak a kisnesévnek a része. De hogy nem egy vádirat ez a könyv, nem arról szól, hogy elítéli ezt a gágyó világot, ahogy ő nevezi a gágyó világot, hanem ezeket a nehézségeket mutatja meg nagyon tapintatosan, hogy ébredjünk rá, hogy ez nem könnyű valakinek.
0: Ha műfajilag kellene meghatározni a kötet műfaját, mit tudnál mondani, milyen műfajba sorolható, vagy milyen vonalat kíván képviselni?
1: A könyv az egy identitástörténet is, mert azt is bemutatja, hogy az útja során akadtak olyan gágyók, akik viszont, akiknek sokat köszönhet, és akik segítették őt abban, hogy el tudjon indulni az útján. Volt a tanárnője az iskolában, a tanítónénie, akihez bizalommal fordulhatott, aki meghallgatta őt is, és számíthatott rá. Vagy ott voltak a könyvesbolt alkalmazottai, akikhez járhatott könyveket olvasni, mert nem volt ugyan pénze új könyvekre, de megengedték neki, hogy ott a könyvesboltban olvasson. Vagy a könyvtáros néni, aki aztán elhívta a könyvtárba, és nem csak lehetővé tette neki, hogy könyveket kölcsönözzön, hanem egyfajta mentorává is vált, és segítette őt az útján, támogatta, és hogy ezeknek az embereknek a hatására tudott kialakítani Jeanette egy olyan rezilienciát, egy olyan ellenálló képességet, hogy megerősödött az önbecsülése, és képes volt leküzdeni a nehézségeket. Olyannyira, hogy elkezdett egyetemen tanulni, pedig már akkor gyereke is volt, elvégezte az egyetemet, elkezdett foglalkozni fiatalokkal, ahol megtalálta azt, hogy mivel szeretne foglalkozni, és ahogy mondtam is, elismert szakemberré vált, az akkori Juventában dolgozott, illetve 5 éven keresztül volt a Woodpap vezetője, ami egy állami intézmény. És szépen lassan kibontakozik előttünk az a történet, hogy hogyan jut el a másik világba. Ugye az az alcíme könyvnek, hogy igaz történet egy életről két világban, és ez a másik világ befogadja őt, és egyszerre láthatjuk azt, hogy ahogy befogadást nyer ebbe a világba, úgy távolodik el a másik világtól, a szegénységben élő, telepen élő romáktól és a roma családjától, rokonságtól, hogyan kezdik őt kritizálni, támadni, amiatt, hogy már nem nincs egy hullám hosszon velük, és egyre kritikusabb velük szemben, és a két világban működés egy gyönyörű szimbóluma, ahogy kialakult az életében az, hogy aztán megismerkedik Daliborral, akihez hozzám egy feleségül, aki nem egy roma férfi, hanem egy fehér férfi, és összekötik az életüket, tehát a két világ ebben a házasságban találkozik, és nem csak ott találkozik ez a két világ, hanem születik egy gyerekük is, aki ugye a manifestációja ennek a két világnak, az egybeolvadásának, hogy egy roma anyuka, egy nem roma apuka, meg születik egy gyermeke, aki ott van, és ebben végigkísérhetjük azokat a belső megéléseket, azokat az identitáskríziseket, amikbe kerül a szerző, aki erről nyíltan ír, hogy mennyit kellett dolgozniuk azon, hogy ez a két világ találkozzon, hogy mennyit kellett aztán beszélgetni a gyerekeivel arról, hogy most ők akkor kicsodák. Kislányról, akinek az apukája szlovák, az anyukája roma, hogy ő most akkor kicsoda, és hogy legyen. Úgyhogy ez a könyv több, mint egy életrajz, több, mint egy életrajzi mű, ahol le van írva egy valakinek az élettörténete, hanem betekintést enged ebbe a belső világba, amikor valaki két világ között működik, vagy két világban is működik egyszerre. Ugye ez nekünk magyaroknak azért is nagyon aktuális, mert mi is valahol így két világban működünk. Ez is volt az egyik indító oka annak, hogy a Tandem Nonprofit szervezet úgy döntött, hogy ezt a könyvet lefordítja és kiadja magyarul. Az eredeti ugye szlovákban jelent meg, és ennek szerdán, tegnap volt a könyv bemutatója Komáromban, mert hogy mi magyarok is így élünk két világban. Van egy magyar nemzetiségünk, és van egy szlovák állampolgárságunk. Szlovákiában kisebbségként élünk, de hát megyünk Magyarországra, ott meg külhoniak vagyunk. És nagyon sokszor magamra ismertem ebben az identitáskeresésben, hogy úgy, ahogy a szerző leírja, hogy keresi helyét ebben a két világban, ugyanúgy nagyon sokszor ismerős volt ez az érzés, hogy fiatal koromban, vagy ahogy alakul a személyiség, az identitás, kialakul, hogy akkor kis vagyunk mi itt valójában magyarok. Ezzel gondolom nagyon sokan találkoztunk. Úgyhogy ezért is ajánlom ezt a könyvet, meg azért is, mert tele van bölcsességgel egy érett ember, egy érett nő bölcsessége, akit rengeteg csapás ért, így külön-külön a betegségektől kezdve gyermeke elvesztése, a romaként ért diszkrimináció is, és mégis tud életigenlően, szépen, pozitívan nyilatkozni a világról, az emberekről. Egy kicsit az életigenlés ünnepe ez a könyv. Úgyhogy nagyon sok szeretettel ajánlom mindenkinek. Egyébként a magyar fordítást azt Mészáros Tündének köszönhetjük, a borítóját a Gyenes Gábor tervezte, és a Tandemendó kiadásában jelent meg a könyv. Nagyon sok szeretettel ajánlom mindenkinek.
0: A napokban készült el, és a tegnapi nap folyamán pedig a Szinyei József könyvtárban bemutatásra is került Zsanett Motlová Cigánka című könyvének magyar nyelvű fordítása, melynek fordítója Mészáros Tünde volt. A kötet egy különleges párbeszédet nyit meg a roma és a nem roma világ között, azzal a szándékkal született, hogy az olvasó megismerje benne Zsanett életútját gyermekként, diákként, nőként és anyaként, miközben végig kísérhetjük a szerző küzdelmét. Aki a kötet lapjain és az életben is megküzd azért, hogy saját útját járhassa. A kiadás munkálatait Urbán Péter, a Tandem egyik alapítója és szenior trénere koordinálta. Az elmúlt percekben ő ajánlotta a szóban forgó kiadvány.

megjelent a Katedra legújabb lapszáma. Milyen lesz a jövő óvodája, iskolája? A Katedra 33. évfolyama vízióalkotással zárul. A Katedra folyóirat megjelent lapszámában a jövő oktatási nevelési intézményének víziójával foglalkozik. Milyen tényleges óvodai iskolai környezetre volna igényünk? Milyen nevelési, tanítási elveket kellene megerősítenünk? Hogyan mélyítse el az iskola a szuverenitását? Hogyan működjön szorosabban együtt a szülő, a tanár és a tanuló az edukációs folyamatban? Mező Ferenc témaindító írásában végig gondolja, hányféle forgatókönyv létezhet a jövő iskolájának vizionálása során. A megszólalók többsége Csáki Csinger Alexandra, Borbély Diana, Sánta Katalin, Vavrek Hubai Gabriella, Székely Kis Ivett, Karácsonyné, Cene Veronika Harmatka, Zsíros Katinka Márta a jelen helyzet vázolásából indul ki, majd ezekhez igazítja az iskoláról alkotott jövőképét. A szerzők egy másik csoportja, Mező Katalin, Schulz Patrik, Molnár Markó, a digitalizáció, a mesterséges intelligencia iskolai környezetben betöltött jövőbeli szerepét boncolgatja. A kiemelt témán túl több kutatási eredmény és jó gyakorlat bemutatását is megtalálják a májusi-júniusi lapszámban. Matus Lilla a baráti kapcsolatok és a reziliencia közti összefüggéseket vizsgálja. Bodó Csanád és munkatársai a kollaboratív írás módszertanát ismerteti. Mohai Mónika a globális kompetenciák oktatásáról mutat be jó gyakorlatokat. Csontos Ilona egy izgalmas történelmi projektet részletez. Györök Rita pedig egy 3D projekt munkafázisait írja le részletesen. Az oktatási nevelési munkával összefüggésben több érdekes és értékes tudósítást is közöl a lapszám, mert hogy Galambos Tita és Göncölenikő az alternatív iskolák találkozójáról számol be, Schulz Patrik egy afrikai edukációs projektről tájékoztat, Tóth Tibor és Bajcsi Barnabás a Katedra Vámbéri Ármin földrajzversenyéről és a Katedra matematika versenyéről tudósít, Kollár Katalin a Dunaszerdahelyi Művészeti Alapiskolát mutatja be. A digitális folyóiratot az érdeklődők megtalálják a www.katedra.sk per folyóirat weboldalon.

0: ablakon.
1: Ne zúgjatok olyan nagyon, azt üzeni az uraság, mert lefeküdt, aludni vágy.

0: Hangjuk felidézésével Agócs Valériára és Dénes Györgyre emlékezünk a szalagtársoron következő adásában. Arra a két egykori kollégánkra, akik egész életüket a Pátria Rádióban töltötték és tájékoztatták, művelték a hallgatókat. Műsorunkat szombaton a 10 órai híreket követően hallgathatják meg itt a Pátria Rádióban. Nagy Ildikó vagyok a szerkesztő, és számítok az önök megtisztelő figyelmére.
1: Pátria Rádió, a magyar közszolgálati rádió.

0: Köszöntöm.
1: Tíz óra van. Nappali. Récsei Noémivel.
0: Köszöntöm kedves hallgatóinkat 2026. május 21-én délelőtt. A nappali hátra levő két órájában is érdemes lesz figyelni, fülelni. Hamarosan részletes tartalomismertetővel szolgálok, előtte azonban híreket mondunk. A mikrofonnál a továbbiakban is Paszmár Lívia.
1: A Pátria Rádió hírei.
2: Elfogták a tegnapi pozsonyi gyilkosság gyanúsítottját. Legkevesebb 3 civil életét követelték az Ukrajnában és Oroszországban elkövetett támadások. 21 és 26 fok között alakul a hőmérséklet, következnek a részletek. Őrizetbe vette a pozsonyi kerületi rendőrség azt a férfit, akit egy szúróvágó fegyverrel tegnap elkövetett halálos kimenetelű támadással gyanúsítanak, közölte a rendőrség a közösségi hálón. Zajlanak az eljárási cselekmények, tette hozzá, és köszönetet mondott a lakossági bejelentésekért. A rendőrség tegnap este közölte, hogy halálos kimenetelű támadás történt a Cábanová utcán, és a lakosság segítségét kérte. Ma pontosította, hogy a támadás a Tranovszki utcán történt, és keres egy férfit, aki segíthet a bűncselekmény körülményeinek tisztázásában. Nem felel meg a valóságnak, és nincs jogi hatása a Szlovákiára, az Európai Parlament jogállamisággal, a demokrácia és az alapvető jogok helyzetével kapcsolatos állásfoglalása, jelentette ki a közösségi médiában Juraj Planár külügyminiszter. Szerinte ez az állásfoglalás is azt bizonyítja, hogy egyes EP képviselők politikai színpadnak használják az uniós intézményeket a liberális és progresszív propagandájuk terjesztésére. A külügyminiszter rámutatott a szlovák kormány eltérő a véleménye az unió működéséről, a migrációról, a médiáról vagy a külpolitikáról, de ez nem ok arra, hogy kioktassák az országot a demokráciáról és a jogállamiságról. Úgy véli, az ilyen állásfoglalások helyett az EP-nek az uniós polgárok valós problémáival kellene foglalkoznia, a versenyképesség csökkenésével, energetikai kérdésekkel és a biztonsági fenyegetésekkel. Planár hozzátette, Szlovákia betart minden uniós szabályt és konstruktív párbeszédet folytat minden témában. Oroszország és Ukrajna éjjel folytatta egymás támadását, amelyek legkevesebb 3 ember életét követelték, és többen is megsérültek a konfliktus mindkét oldalán. Az orosz támadások során Ukrajna északi részén, a Csernyihivi megyében egy ember meghalt, és további 2 megsérült, míg az ukrán dróncsapás során Oroszország európai részén, a Volka vidéken fekvő Szamara megyében 2 ember vesztette életét. Ukrajna azt állítja, hogy az oroszországi katonai és energetikai létesítmény elleni támadásokban a több mint 4 éve tartó háború során az orosz hadsereg által az ukrán városok és falvak ellen szinte naponta végrehajtott támadásokra adott válaszként hajtja végre a támadásokat. Kijev szerint ezeknek a támadásoknak a célja, hogy korlátozzák Moszkva képességét a katonai offenzíva finanszírozására. Egy osztrák bíróság tegnap hatalommal való visszaélés és kémkedés büntetében bűnösnek találta Egisztó Ottot, a mára már megszűnt szövetségi alkotmányvédelmi és terrorizmus ellenes hivatal volt főfelügyelőjét. Ott összesen 21 vádponttal szembesült. A Moszkva javára szolgálati megbízás nélkül elkövetett kémkedés értelmében jogosulatlanul végzett adatlekérdezéseket, és az így megszerzett információkat továbbította az orosz szövetségi biztonsági szolgálatnak. A vád szerint mindezt a nemzetközi körülzés alatt álló volt Wirecard vezető Jan Marszalek megbízásából tette. Az ítélet nem jogerős. Raúl Castrót Kuba volt elnöki gyilkossággal és egyéb bűncselekményekkel vádolták meg az Egyesült Államokban. A Castro elleni vádiratot április 23-án nyújtották be a Miami Szövetségi Bíróságon, és azzal vádolják, hogy összeesküvés szőtt amerikai állampolgárok meggyilkolása céljából, a vád emellett 4 gyilkosság és 2 repülőgép megsemmisítése, további 5 szemét is vád alá helyeztek. 1996. februárjában egy kubai MiG-29-es vadászgép lelőtt 2 Cessna repülőgépet, amelyek egy kubai emigráns csoporthoz tartoztak. A gép a tengeren kereste azokat a kubaiakat, akik tutajokon menekültek a szigetről az USA-ba. Az incidensben 4 ember vesztette életét. Miguel Díaz-Canel kubai elnök az X-en a keresetet jogi alap nélküli politikai lépésnek nevezte. A 94 éves Castro 2008 és 2018 között volt elnök, előtte testvére Fidel kormányában védelmi miniszterként dolgozott. 2021-ben hivatalosan lemondott a kommunista párt vezetői posztjáról,

0: Hőzáporok, zivatarok is lehetnek. A legmagasabb nappali hőmérséklet 21 és 26 fok között alakul.
1: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
0: Radar méri a sebességet Jolsva után Jolsva-Tapolca irányában, Szepsiben mindkét irányban és Dargón Kassa felé. Vezessenek óvatosan, jó utat!
1: Zöld hullám. 0800 900 800. Reklám. A Victorinox név egyet jelent a praktikus svájci zsebeszközökkel. Most a Slovnaftnál jelentős kedvezménnyel szerezheti be őket. Gyűjtse a digitális matricákat a Slovnaft Move alkalmazásban a Slovnaft töltőállomásokon végzett vásárlásai után, és vigye haza a kompakt multifunkciós késeket, fogókat vagy a mentőkést jelentős kedvezménnyel. Siessen, mert az akció csak augusztus 2-áig vagy a készlet erejéig tart. További részletek a slovnaft.sk/akcie oldalon.
2: Lemaradt egy interjúról? Kattintson a patria24.stvr.sk honlapra. Aktuális témák, friss hírek, visszahallgatható interjúk. És minden napra egy podcast. Patria24.stvr.sk. Megér egy kattintást.

0: tartalom ismertetőn következik, lássuk magazinunk hátra levő két órájában, milyen beszélgetésekkel, témákkal és összeállításokkal várjuk a hallgatókat. Bojti Andrea gyermekpszichológus azzal a céllal hozta létre a Magabiztos Szülők Klubját, hogy hiteles forrásból kapjanak választ azok a szülők a felmerülő pszichológiai kérdéseikre, akik elakadnak és nehézségeket élnek meg. A cél az, hogy magabiztosan, tudatosan kezeljék a gyermeknevelés kihívásait. A Magabiztos Szülők beszélgetés sorozat egyik vendége volt dr. Almási Kitti klinikai szakpszichológus is. Bizonyára emlékeznek rá, kedves hallgatóink, hogy a beszélgetés első részét a múlt hét folyamán közvetítettük, az interjú második részét a nappali második órájában, tehát 4:11 után hallgathatják meg. Ma van a kulturális sokszínűség, a párbeszéd és fejlődés világnapja. 4:12 után dr. Tóth Erzsébet Fannival beszélgetünk a szóban forgó világnapról. Jöjjön egy kis ízelítő interjúnkból.
1: Kíváncsian tekintünk azokra az emberekre, akik körülöttünk vannak. Ez a globalizált világban egyre inkább fontos tulajdonsággá, fontos jeggyé válik, mert a munkahelyeinken, az oktatási intézményekben, utazásaink során elkerülhetetlen, hogy kulturális sokszínűséggel találkozunk.
0: Május 21-e egyébként a tea világnapja is. A teát évezredek óta ismeri és élvezi az emberiség. 5000 évvel ezelőtt az ókori Kínából indult a története. A tea világnapján egy összeállítással is készülünk, amit 11:30 körül hallgathatnak meg. Magazinunk záró perceiben pedig lapszemlét tartunk. A hangmester Vasi S. Lívia nevében is kellemes rádióhallgatást kívánok!

0: Bolti Andrea gyermekpszichológus azzal a céllal hozta létre a Magabiztos Szülők Klubját, hogy hiteles forrásból kapjanak választ azok a szülők a felmerülő pszichológiai kérdéseikre, akik elakadnak és nehézségeket élnek meg. A cél az, hogy magabiztosan, tudatosan kezeljék a gyermeknevelés kihívásait. A Magabiztos Szülők beszélgetés sorozat egyik vendége volt dr. Almási Kitti klinikai szakpszichológus is, akivel Bolti Andrea folytatott párbeszédet. Az utóbbi szakértő nagy vonalúságának köszönhetően hallgatóink is meghallgathatják a szóban forgó beszélgetést. Bizonyára emlékeznek rá tisztelt hallgatóink, hogy a múlt hét folyamán kínáltuk a teljes beszélgetés első részét, a soron következő percekben pedig egy kicsit más témáról hallhatnak, de szintén a két szóban forgó szakértő folytat párbeszédet a Pátria Rádió mikrofonja előtt. Ahogy már említettem, Bolti Andreát és Almási Kittit hallják.
1: Többen is mondtak, meséltek ilyen történeteket, hogy kinek a legnehezebb, nekem nehezebb, meg a másik meg azt mondja, hogy nekem nehezebb, mert hogy mindenki a saját perspektíváját látja, és ez a pár, akit említettem, velük egy sokadik alkalommal volt már egy ilyen, hát ez a kölcsönös kérések technika, igen, hogy akkor most kérjünk egymástól egy olyat, ami betartható, amiről kvázi kötünk itt most egy megállapodást, igen, így együtt, és egyszerűen annyit kért az apuka, hogy ő szeretne egy csókot kapni, amikor hazaérkezik. És tényleg, és hogy ez csak egy gesztus, de hogy már önmagában az, hogyha ezt meg tudjuk beszélni, hogyha csak ennyi eszünkbe jut, hogy ne is menjünk semmilyen mélységre, csak fogalmazzunk meg valamit, ami konkrét, ami számon kérhető olyan értelemben, hogy tehát nem azt mondom, hogy figyelj rám jobban.
2: Igen, hát az, igen. De egyébként erről jutott eszembe, ilyen kölcsönös kérés volt egy másik párnál, ott 5 percben maradtak, és a hölgy azt mondta, hogy neki minden este egy talpmasszázs, 5 percig, 2,5-2,5. A férfi meg azt kérte, hogy közben viszont hadd mesélhessen a napjáról. Tehát ez is egy ilyen nagyon egyszerű dolog. Ez is nagyon érdekes dolog, hogyha mondjuk valaki azt érzi, hogy hormonálisan nincs ott, egyszerűen nem jön belőle a vágy, nem tudja magára erőltetni. Az nem azt jelenti, hogy innentől kezdve ez egy tabu téma, hanem nagyon érdekes dolog, ezt mondjuk férfi mondta, hogy azt mondta neki a felesége, hogy annyira sajnálom, hogy nincs libidóm, egyszerűen hónapok óta, pedig olyan sármos férfinak látlak, tehát tényleg minden reggel olyan öröm rád nézni, de egyszerűen nem jön belőlem ez az ösztönös késztetés, és ez olyan nehéz. És azt mondta, hogy neki ez így, most nem azt mondom, hogy pótolta a szexuális együttléteket, de hogy neki ez a világot jelentette. Mert hogy nyilván mindenki a saját félelmeiből indul ki, azért mert valakiből nem jön ez a vágy, az nem azt jelenti, hogy nem tartja vonzónak a partnerét, nem tartja klassznak, szépnek, gusztusosnak, csak egyszerűen nem jön belőle ez a vágy. És önmagában ennek a verbalizálása nagyon sokat jelenthet. Másik megnyugodhat ilyen téren. Alkalmat adhatunk arra, hogy ha én ezzel küzdök, de téged vonzónak látlak, akkor hát ha megkérdezi, hogy tudok ebben segíteni, vagy találjunk-e ki valamit, amitől ez oldódhat, vagy elindulhatnak egy olyan irányba kölcsönös kérések útján, ami nem szexualitás, nem feltétlen a teljes együttlétről szól, mégis egymásnak való örömokozásról, mégis érintésekről. Lehet, hogy ez az egyiknek a masszázs lesz, a másiknak a simogatás lesz, mert azért számos módon tudunk egymásnak örömet okozni, és így el lehet indulni, ha például ezt az alapfélelmet kivesszük a nőből vagy a férfiból, hogy azért nem indul be a szexuális életünk, mert nem tetszem, hanem azért mert, és akkor tudunk egy konkrét magyarázatot hozzátenni.
1: Minél tovább megyünk, annál nehezebb újra kapcsolódni, tehát hogy egyáltalán erőfeszítéseket teszünk, ugye ez tulajdonképpen át tud hidalni egy olyan életszakaszt, ami adott esetben lehet, hogy nehéz.
2: Így van. Még van egy nagyon fontos dolog, ami az előbb eszembe jutott a korábbi kérdésednél, ugye itt a kommunikáció kapcsolódás, hogy nagyon sok anyuka számol be arról, hogy mennyire fájó nekik, amikor valahogy azt jelzik vissza, hogy csak a gyerekről tudnak beszélni. Tehát, hogy van egy ilyen beszűkülés, azt reagálja a környezet, hogy jó, hát de nem csak erre vagyunk kíváncsiak, és ugye bennük meg az van, hogy de hát ez történik minden nap. Erről szól az életem hónapok, vagy adott esetben évek óta. Mi másról beszéljek? Ugye ez egy nagyon fontos lehetőség lehet abban a tekintetben, amikor azt mondjuk, hogy a korábbi szerepeinktől eltávolodva, tehát mondjuk a női szerepet, vagy a munkahelyi szerepettől eltávolodva, barátnői szerepettől eltávolodva, ugye ebbe a szerepbe bele csúszol, beszűkülsz, és nyilván hát ez lesz a fő témád, mert ez történik veled. Erre is nagyon fontosak ezek a lehetőségek, mint a partnerrel akár a néhány perc, hogy tartani olyan felnőtt kapcsolatokat, ahol tudsz magadról a gyerek nélkül valahogy beszélni, vagy akár írni egy naplót, hogyha éppen nem egy személyes kapcsolat, hogy ki vagyok én, mi vagyok én az anyaságomon kívül. Ezek lehetnek gondolatok, érdeklődés, akár a jövőre vonatkoztatott tervek, vágyak. Mi foglalkoztat, mi érdekel a nagyvilágból, ami nem az anyasághoz kötődő, tehát nem mik érdekelnek még engem. Hogy valahogy maradjon meg a szülői funkciómon kívül egy másfajta érdeklődés és gondolkodásmód is. És ezért nagyon jól mondom, hogyha vannak felnőttes beszélgetések is, na valakivel megmarad egy olyan, hogy egyébként veled mi van, ezen túl mi van veled. Ez lehet az is, hogy milyen gyógytornára járok, tehát hogy ilyen értelemben kapcsolódhat, de nem arról szól, hogy hogy látom el, és főleg nem az, hogy a picúr mi az, amit már csinál, nem csinál, miért aggódom, vagy miért örülök vele kapcsolatban, hanem mi az, ami rólam szól ezen belül. Szóval, hogy ez is egy ilyen nagyon fontos dolog, hogy valahogy erre rávegyük magunkat, hogy minden nap azért valami pici dolgot definiáljunk, ami... Ez lehet az, hogy elalszik, és lehet, hogy 5 percünk van elolvasni egy cikket, de hogy mire vagyunk még nyitottak, és valami olyat is így beengedni, hogy elkezdjen mozogni bennünk.
1: És ettől annyira lelkiismeret furdalása szokott lenni sokszor az anyukáknak, hogy hú, hát a gyerektől veszem el az időt, hogyha így magammal foglalkozom, hogy ezt mindenképpen akarnám itt mondani, hogy nem, hogy ez nagyon fontos. És még egy gondolat jutott eszembe, hogy azért mai világban elég sokat hallani erről, hogy most az online térben mennyire vagyok tudatos, hogy használom a telefont, mit lát a gyerek, stb., hogy azért én ezt hagyd mondjam ki, hogy sok anyukának tényleg az a kapcsolódás, hogy mondjuk a Messengeren tud írni a barátnőjének, és egy kicsit másról is beszélnek, és hogy én azért azt gondolom, hogy erre felhatalmazhatjuk magunkat. Tényleg itt az a gondolat, hogy ezek csak úgy tudnak működni, a barátságok is, meg a pár kapcsolat is ebben a kezdeti időszakban, hogy itt viszont tényleg valamennyi tudatosságot bele kell vinni.
2: De abban is tudatosság van, amit az előbb beszéltünk, hogy mondjuk milyen témák foglalkoztatnak. Tehát, hogyha mondjuk kimegy az ember babakocsit tologat, kisétál egy parkba, vagy egy játszótérhez, akkor ott beszélgetünk másokkal. Az is egy tudatos döntés lehet, hogy kizárólag gyerekkérdésekről beszélünk, csak azt osztjuk meg, ami nagyon hívogató, mert az olyan adekvátnak tűnik. De lehet annyi minden másról beszélgetni. Vagy mennyire toljuk el azokat a barátnőket például, akik nem ebben a szakaszban vannak, vagy megtartjuk aktívan ezeket a baráti szálakat, jöjjön el, akár menjünk együtt sétálni, és amíg alszik, de hogy mi is kíváncsiak vagyunk-e, meséljen a karrierjéről, vagy meséljen az új párkapcsolatáról, vagy bármi másról az illető, és próbáljunk ahhoz kapcsolódni. Tehát így értem ezt a belső tréninget, hogy bár nagyon hívogató, és mondom, a fókusz nagyon a babán van, és biztos, hogy a barátnő is rögtön arról kérdezne, hogy de velem mi van, meg hogy vagytok, de mi van akkor, ha abba is belecsempészünk egy kis tudatosságot, hogy de rólad is legyen szó, mert egyébként egy barátnővel ugyanazt gyakorolhatjuk, amit a partnerrel, hogy de rólad is legyen szó, tehát hogy ne vigyen el minden fókuszt a picúr, tényleg nem fogunk elvenni semmit tőle. Azt, hogy beszélgetünk más, és főleg halszik, szóval nem hiszem, hogy ezt nagyon szokon vennék a babák, hanem hogy egy föltöltődés lesz, és ezért mondom, abban van egy ilyen felnőttes dolog, hogy átmegy egy olyan üzemmódba az illető, mondjuk tegyük fel egy barátnővel beszélget, tegyük fel, hogy a volt munkahelyéről egy barátnő, és mesél, hogy mi van a cégben. Ha jó, ha rossz dolgokat, elkezdi működésbe hozni azt a szerep Pét, azt a részét, ami ott dolgozni járt be. Lehet, hogy nem hiányzik, lehet, hogy hiányzik, de elkezd működésbe lépni, mert tudja, kikről van szó, tudja, hogy működnek azok a dolgok, és az már ad egy másfajta energiát. Attól függetlenül, hogy visszavágyik vagy nem. De hogy erről tudott beszélni. Már is történt más valami is a nap folyamán, mint sem csak az, hogy szopizott, nem szopizott, vagy hogy zajlott kettőnk között a nap. Szóval, hogy ezekben mind-mind tudatosság van, de nem olyan nagy erőfeszítés, inkább csak azt mondom, hogy így ott lebeg a fejünkben, hogy erre is kérdezzünk rá, erre is hagyjuk nyitva az ajtót. Egyébként sokkal több belőle a nyereség, mint amennyi a ráfordított tudatosságnak a terhet. Tehát, hogy ezek általában olyanok, hogyha valaki elkezd egy picit figyelni, utána annyira könnyen rutinná válik, mert neki is jó. Tehát, hogy ezek valójában azért nem ilyen izzadságos munkák, tehát nem így kell ezekre gondolni, hogy fú, akkor már beletett munka, erőfeszítés, és akkor ez már nem is spontán, hanem inkább csak egy olyan, hogy de jó, hogy erre is kitértünk, de jó, hogy erre is figyelünk, és ezáltal gazdagodunk.
1: Térjünk még ki arra is egy kicsit így, hogy eddig azért beszéltünk, kvázi tényleg egy ilyen normatív krízis kapcsán ennek a dinamikájáról, hogy és ez nagyon fontos, nagyon sok olyan dolog, amire az ember lehet, hogy így nem is gondol, meg elviszik a hétköznapok, de hogy ezekre lehet figyelni. De hogy mi van akkor, hogyha azt kezdjük el megélni, hogy nem jó, hogy törés van a párkapcsolatban, vagy eleve nem is volt annyira jó a párkapcsolat. Mondjuk az lehet, hogy két külön téma is, vagy nyilván van összefüggés, de hogy azért persze látjuk azt, hogy van, amikor elég komoly konfliktusok, nézeteltérések, elhidegülés indul el, hogy ezekből, ezt hogy érdemes elindulni, hogyha valaki ezt tapasztalja, hogy lehet ebből visszajönni. Nyilván ez egy átfogó kérdés, de hogy akár az, hogy szakemberhez fordulás, vagy bármi, hogy amikor ettől egy kicsit lehet, hogy többet is kellene lépni.
2: Valóban nagyon összetett a kérdés, és szerintem nem is lehet igazán megfelelő választ adni erre, mert annyira sokféle az. Eleve nem volt jó esetleg a kapcsolat, ez kiéleződött a gyermek megszületésével, vagy tényleg ez a dinamikai átalakulás hozta ezt a problémát. Általában azt látom, hogy akár szakemberhez mennek az emberek, akár maguk próbálnak ezzel foglalkozni, a lehető legjobb dolog, amikor elkezdjük megnézni a másik szemével a történéseket, ennek a legjobb módja, hogy mondjuk megkérdezzük, hogy benned mi van. De inkább úgy fogalmaznék, azt szoktam mondani, amikor ugye az egyik fél jelenik meg, elmondja a saját oldaláról, akkor azt szoktam mondani, mondjuk tegyük fel, az anyuka jön el, akkor azt mondom, hogy ha a párja ülne itt, akkor ő hogy mondaná el ugyanezt a helyzetet? Férfi, akkor megkérdezem, hogy a felesége vagy az élettársa, hogy mondaná el ugyanezt a helyzetet, és szinte mindig azt mondja, ja, ő biztos, hogy nagyon másképp mondaná el ugyanezt, de hogyan? Nézzük meg, hogy ő miket emel neki az ő oldaláról, hogyan. Ez tulajdonképpen már egy játékos gyakorlat, hogy empatizáljon az illető a másik helyzetével. Én azt szoktam mondani, nézzük meg, mi lehet a másiknak nehéz ebben a felállásban, ebben az időszakban, vagy általában a párkapcsolatban. Ez teljesen mindegy, hogy van-e gyerek, vagy nincs. Egy párkapcsolati krízis idején mi lehet a másiknak a legnehezebb? Aztán utána egy mélyebb kérdés, hogy veled kapcsolatban mi lehet neki a legnehezebb? Aztán egy következő kérdés, hogy zavar-e téged, hogy neki nehéz valami? Mert hát azért, akárhogy is vesszük, ha téged azért annyira nem érdekel, hogy neki nehéz valami, tehát hogy nem különösebben zavar, akkor azért nehéz alapanyag nélkül építkezni, tehát ha nincs benne semmi érzelmi rezdülés arra vonatkozóan, hogy a másik nem érzi jól magát, akkor megvan-e még a szeretet, megvan-e még egyáltalán az a fajta késztetés, ami lendületet adhat egy ilyen munka során. Szóval azért az a minimum, hogy valaki azt mondja, hogy haragszom rá, de nyilván tudom, hogy neki se jó, tehát ez nyilván nem jó állapot egyikünknek sem, úgyhogy ezen változtatni kell. Ez teljesen elfogadható. És akkor én azt gondolom, hogy talán a legjobb dolog, ha nem mennek szakemberhez, ugye időhiányában, egyéb feltételek hiányában az emberek, hogy mondjuk ezt az 5 percet, 10 percet, 20 percet arra szánják, hogy szerintem neked az lehet a nehéz, és elmondja a másik, szerintem neked meg az. És utána hozzáteszik, hogy igen, jól látod, vagy örülök, hogy azt is érzékelted, még hozzátenném, hogy ez is. Nem kell így rázúdítani. Tehát ez nem egy együléses megoldást vágyó vagy csodaváró beszélgetés, hanem tényleg legyen pár perc. Szerinted mi a legnehezebb? Öröm lehet, hogyha a másik például érzékeli, hogy mi az. Ha nem azt érzékeli, attól még mondhatjuk, hogy mennyire jól látod, hogy igen, az is nehéz. Most nem ezt emeltem volna ki legnehezebbnek, hanem inkább azt. Majd akkor holnap folytassuk. És akkor szépen lassan elkezdve úgy beszélgetni, hogy most gondold át az én szemszögemből, itt vagyok egész nap így, ezt élem meg, stb. Mondjuk eszembe jutott most egy konkrét példa. Egy hölgy mondta, hogy valóban nehéz lehet a párjának, hogy ő a négy fal miatt, és amiatt, hogy nőként nem érzi, hogy visszatért, neked nincs is semmi olyan szerepe napközben, hogy ő nőként definiálja magát, kijött belőle egy olyan féltékenység, ami soha korábban. Tehát ő mondta, hogy valószínűleg a párjának az nehéz dolog lehet, hogy soha korábban ez nem volt a párkapcsolatuknak a része, de ő most nagyon sokszor féltékenykedik. Ha 5 perccel később jön, biztos a kollégád miatt, vagy kolléganőt miatt, mert biztos vele beszélgettetek még, tehát olyan dolgokkal vádolja, amiknek valójában nincs alapja, vagy nem volt rá semmi utalás, hogy ez emiatt lenne, de hát ezek a félelmei, ugye ezek jelennek meg, miközben ott van az ember egy beszűkült élettérben, ami teljesen általános és érthető. Hát nyilván a féltékenységnek ez az alapja, hogy azt képzelem el, hogy valaki más vonzóbb lesz a párom számára. Hát mikor képzelnénk ezt, hanem akkor, amikor nem érezzük magunkat topon. Tehát tulajdonképpen teljesen érthető dolog. De ha már empatizálok a másikkal, hogy ő ezt élheti meg, hogy mondjuk támadom, és ez neki nehéz lehet minden nap visszaverni ezt a támadást, akkor már elindultunk valahol. Ettől még nem fog így megszűnni a féltékenységérzés, de már tudom, hogy neki azért ez nehéz lehet minden nap hallgatni. Szóval így apró lépésekben. Az a nehéz itt is, hogy türelmetlenség lehet, ezeket nem lehet így egyik napról a másikra megoldani, de fantasztikusan sokat jelent valakinek már az is, hogy a párja érzékeli, hogy neki valami nehéz lehet. És nyilván, hogyha a másik ezt megerősíti, és azt mondja, hogy igen, neked meg nehéz lehet, hogy én ott vagyok a külvilágban, találkozom más emberekkel, adott esetben ebédelek velük, vagy kávézom, vagy egész nap egy ilyen közegben vagyok, te meg ezeknek nem vagy a részese most, az ilyenfajta élményeknek, és nyilván azt érezheted, hogy kimaradsz valamiből, és a világ így elmegy melletted. Abszolút megértem, hogy már is nem arról beszélünk, hogy ők harcolnak, hanem arról beszélnek, hogy megértették, hogy mind a kettőnek ez nehéz lehet, és sajnos ez úgy csapódik le, mint hogyha egymás ellen lennének. Nyilván a következő lépés lehet, mivel tudnám ezt a helyzetet segíteni. Volt olyan pár, ahol egyszerűen az volt, hogy nekem jól esne, ha egy SMS napközben rám küldenél, mert akkor azt érzem, hogy hazagondolsz, vagy ilyesmi, vagy ha késsel, akkor küld el te ezt. Szóval, hogy ez néha nem annyira bonyolult dolgokról szól, nem mindig ilyen egyszerű a helyzet természetesen, csak mondom, hogy érdemes azért végigmenni azokon a lépcsőfokokon, amik lehet, hogy elegek ahhoz, hogy itt és most elinduljon két ember egymás felé.
0: Pár pillanat erejéig elbúcsúzunk, egy rövidet zenélünk, a zene után pedig folytatjuk, amit az imént elkezdtünk.

0: Bolti Andrea gyermekpszichológus azzal a céllal hozta létre a Magabiztos Szülők Klubját, hogy hiteles forrásból kapjanak választ azok a szülők a felmerülő pszichológiai kérdéseikre, akik elakadnak és nehézségeket élnek meg. A cél az, hogy magabiztosan, tudatosan kezeljék a gyermeknevelés kihívásait. A Magabiztos Szülők beszélgetés sorozat egyik vendége volt dr. Almási Kitti klinikai szakpszichológus is, akivel Bolti Andrea folytatott párbeszédet. Az utóbbi szakértő nagy vonalúságának köszönhetően hallgatóink is meghallgathatják a szóban forgó beszélgetést. Íme az interjú második része következik.
1: És itt a türelmetlenséghez még az is kapcsolódik, hogy azért ugye közben éljük a hétköznapi családi életünket gyerekkel, tehát hogy a gyerek előtt azért ezek a dolgok nem kellene, hogy látszódjanak. Ez is feljött kérdésként, hogy tényleg a gyerek mit láthat abból, hogy a szülők között feszültség van, és azért én elég gyakran tapasztalom azt, hogy könnyen gondolják ma azt a szülők, hogy hát mi nem hazudunk a gyereknek, mi transzparensek vagyunk, és nyíltak, és mi őszintén mindent megbeszélünk, és adott esetben olyan terhet raknak mondjuk ezzel a gyerekre, amivel egy gyerek nem tud mit kezdeni, tehát a szüleinek a párkapcsolati konfliktusában a gyereknek nincsen olyan szerepe, amivel ő hatni tudna erre.
2: És hát, de sajnos azt hiheti, hogy de van azt szerepe. Hiheti, igen. Hiszen azért, hogyha megnézzük, mondjuk egy-egy ilyen vita így elhangzik, abban véletlenül is benne lehet, hogy amióta a gyerek van.
1: Meg a gyereknevelés.
2: Nagyon nehéz azt kikerülni, igen, hogy utána a gyerek ne érezze azt, igen, hogy valahogy az ő születése óta romlott, meg igen, főleg később visszatekintve, hogy utána mondjuk megromlott a viszonyuk, igen, valahogy emiatt ezt magára tudja venni, úgyhogy ez különösen igen, nagyon káros, de nyilván magát a feszültséget is fogja érzékelni, tehát azért azt nagyon nehéz eljátszani, hogy nincs köztünk semmi baj, és aztán majd, ha elalszol, utána az robban, de nem a részleteket érdemes talán megosztani, hanem amikor már mondjuk nagyobb a gyerek, és erre rákérdez, hogy persze van egy pár dolog, amit át kell beszélnünk, de ezek felnőtt dolgok, ezek kettőnkről szólnak, úgyhogy ezt most nem előtte. Tehát, hogy azt nem biztos, hogy baj, hogy nem tagadják, hogy van valami, csak ennek igen, a részletei nem rátartoznak, hiszen tőle függetlenek.
1: Igen, erre akartam én is felhívni a figyelmet, hogy azért az őszinteség, meg a nem hazudunk a gyereknek, az nem azt jelenti, hogy akkor egy az egyben ilyen átdolgozatlanul a felnőtt problémákat rá kellene önteni a gyerekre. No, pláne, hogy egyébként a gyerekek nek imponál az, hogy a szülő megosztja ezt vele, és mondjuk egy kiskamasz gyerek kérdez is, és látszólag érdeklődik, és ezt könnyen úgy fordítják a szülők, hogy jaj, de hát a gyerek kérdezte, hogy mi van, és akkor ugye nagyon-nagyon meg tudják osztani azokat a mélységeket, amiket nem igazán kellene, viszont az sem nyilván nem életszerű, hogy semmit nem érzékel a gyerek a feszültségből, de egyébként egy szimpla, nem csak egy mélyebb párkapcsolat, hanem egy szimpla hétköznapi konfliktus is abszolút tud olyan lenni, amiből egyébként tanul a gyerek. Tehát azért az, hogyha én rámorgok a férjemre, és akkor ott meg valamiről beszélünk, és akkor a végén mondom, hogy hát bocs, ne haragudj, most nagyon fáradt voltam, és nem akartam így rád morogni. Tehát ezekből tanul a gyerek. Tehát nem tudunk steril életet élni nyilván így előtte, de ezt a határt elég fontos nagyjából látni, hogy nem tartozik minden a gyerekre, pláne az ilyen, hogy most a szexuális élete a felnőtteknek.
2: Hát az is meg, hogy nem a megoldást várjuk tőle. Tehát abba nem szabad talán, vagy nem érdemes belesúzni, hogy valami olyan választ várunk a gyerektől, ami nekünk megkönnyebbülést hoz, például mondjuk feloldoz, vagy igazat ad nekünk, talán ez a legnehezebbek közé tartozik, amikor már esetleg bevonható a gyerek, hogy ilyen kis döntőbíró legyen, hogy ki mellé áll, kivel kerül nagyobb lojalitásba egy szülőpáros kapcsán, de az, hogy vannak nehézségek, fontos ilyenkor, hogy az ember lássa a másik szempontjait is, azért fogjuk apával vagy anyával ezt átbeszélni majd, mert majd te is a párkapcsolatban élsz, de egy baráti kapcsolatban is, hogyha van veszekedés, akkor nagyon fontos az, hogy lásd, hogy a másik hogy érzi magát. Tehát ilyen eszköztár bővítésben nagyon jó dolog lehet, ha tudunk így beszélni általánosságban a problémák kezeléséről, vagy fontos, hogyha nem is vagyunk jóban, ettől még szeretjük egymást ilyenkor, Csak van egy dolog, amit még nem tudtunk egymással megértetni, és ez a dolog tart most távol minket. Tehát, hogy szerintem ezeket szépen lehet így nevelni. Tehát, hogy én sem azt gondolom, hogy ezeket viszont elzárni kellene a gyerekek elől, hanem a tartalmát nem kell részletesen megosztani, vagy azt a fajta nehézséget, amiből a gyerek azt érzi, hogy neki kell enyhíteni ugye a szülő nehézségét, vagy valahogy tényleg tőle várják a boldogságot, feloldozást, a könnyedséget, vagy adott esetben egy döntést, hanem inkább csak azt, hogy igen, vannak ilyen dolgok, de ezzel majd nekem van feladatom, de...
1: Nyilván van az a helyzet, amikor meg érdemes szakmai segítséget kérni, mert hogy ez is a gyereknek is, meg nekünk is hosszú távon az érdekünk, hogy dolgozzunk a párkapcsolaton. Tehát abszolút van az az élethelyzet, amikor ez nem tud már így működni a felek között, és akkor jobb, hogyha külső szakértő segít.
2: Igen, én nagyon híve vagyok annak, hogy érdemes a saját erőforrásokkal kezdeni. Tehát pontosan abból kiindulni, hogy mi ketten valamikor összejöttünk, valahogy jól egymásra hangolódtunk, valami jól működött közöttünk. Nyilván ez egy új rendszer, de azért az nem biztos, hogy ez elveszett attól, mert háttérbe került. Tehát az nagyon sok erőt tud adni, hogyha saját merítésből elkezd egymás felé lépdelni a pár két tagja. Természetesen, hogyha ez újra és újra kudarcot val, vagy nagyon egyoldalú, és csak az egyik szeretné a másikról, ez teljesen lepattan, vagy valamiért nem hallja meg azokat az üzeneteket, vagy kéréseket, segélykiáltásokat, akkor fölmerülhet a szakembernek a lehetősége, különösen akkor, hogyha valóban valamilyen alapműködést gátol ez a fajta elakadt helyzet, tehát már nagyon nagy a frusztráció abban, hogy mondjuk nincs szexuális élet. De lehet, hogy mind a kettő akarja, csak az egyikből nem jön ez a dolog, akkor ilyen téren keresni. A kommunikáció nagyon félre csúszott. Akkor lehet egy ilyen jellegű segítséget kérni, hogy a feszültség elvezetésnek a módszerei nagyon gyakori, hogy a családi rendszerben mutatkozik. Itt most gondolok anyósokra mind a két oldalon, a család különböző szereplőire, akik másként vesznek részt abban, mint ahogy az jól esik, mint két félnek. Szóval, hogy így a határhúzás, egy családterápiás szituáció kialakuljon. Szóval, hogy nagyon sokféle segítséget lehet ebben kapni. Itt tényleg alapvető kérdés minden ilyen esetben, hogy tényleg mindketten vágynak-e arra, hogy újra ők jól egy csapat legyenek. Most gondolok itt arra, hogy ha csak az egyik fél akarja, akkor ez egy nagyon nehéz helyzetet teremt, hogyha valaki már annyira kifordult ebből, nagyon sok ilyen kudarc élményt okozhat akár a szakembernél, és ha nem járják jól körbe ezt a témát. Tehát én ezért indítanék ezzel az empátiás játékkal, hogy érezzük egymáson, hogy egymásnak mi a nehéz. Fontos-e nekünk az, hogy a másiknak nehéz-e valami, és érzünk-e késztetést, hogy azt szeretnénk megváltoztatni. Akarjuk-e azt, hogy egymásnak jobb legyen, vagy csak azt akarjuk, hogy nekünk jobb legyen, tehát valami egységélményünk megszűnt. Akarunk-e még egymásért dolgozni azért, hogy ez az egész jól működjön? Szóval, hogy ezt azért nagyon fontos a szakemberrel való közös munka előtt tisztázni, hogy ugye ne alakuljon ki az a helyzet, ami azért időnként előfordul, hogy valaki elmegy ezt kipipálni, hiszen azért egy rendes ember, ha már gyereke van, akkor ki akarja pipálni, hogy ő mindent megtett, csak ugye az nagyon leviheti a motiváltabb partnert, hogy ott még ez sem működött, hogy tényleg mind csúszott ezzel, miközben lehet, hogy már ez azelőtt véget ért, hogy elkezdték volna a közös munkát. Úgyhogy lehet, hogy ezeket nagyon letisztázzák, akkor a szakemberre nem mint párterápiás segítségre lesz szükség, hanem lehet, hogy egyéniben.
1: Beszélgetés első részében elhangzott témára, amikor magáról ennek a megváltozott élethelyzetről beszéltünk, a normatív krízisről, hogy megszületett a baba, és akkor új szerepek jönnek, a régi átalakul, hogy ez is a saját erőforrásunk, hogy megtaláljuk magunkat, hogy újraépítsük, hogy tényleg sokszor olyan dolgokat felfedez ilyenkor az ember a másikban, ami nem volt korábban. Tehát ez nem kell, hogy mindig negatív irányú dolog legyen ez a változás, hanem abszolút lehet az is egy élmény, hogy hát ő még így is úgy néz rám, és hú, és hogy nem tudom, korábban nem volt ennyire gyöngéd, most még inkább, tehát hogy ezeket nekünk így meg kell tapasztalni, és hogy a közhelyhez visszatérve, de hogy igen, hát, hogy ez munka, hogy ez energia befektetés, és hogy igen, magától, hogyha és nyilván magát is jól tud működni, de hogyha van egy kis elcsúszás, vagy egy eltávolodás irány, akkor el is tud távolodni, tehát ezt is látnunk kell, és akkor viszont bele kell tenni ezeket az energiákat.
2: Igen, és ez néha csak egy gesztus, én ezt szeretném kiemelni, hogy mindenki szeretné, hogy szerethető legyen. Mindenki szeretné, hogy megélje azt, hogy ő abban valamit jól csinál. És adott esetben lehet, hogy mondjuk egy apuka is, aki azt éli meg, hogy az univerzumban csak az anya létezik a kisbaba számára, kap egy olyat, hogy fú, úgy érzem, annyira vert téged, vagy úgy érzem, hogy olyan nyugodt a karodban, vagy milyen jól tudod fürdetni, és látom ilyenkor mennyit mosolyog. Tehát, hogy egy ilyen fölemelés, vagy az apa mondja az anyának, hogy olyan szépen gondoskodsz róla, ez a világot jelentheti a másiknak, és egyetlen rövid mondatkáról beszéltünk, szóval, hogy ez a munka, ez nagyon sokszor csak egy gesztus, igen, és már az nagyon sokat jelent.
0: Az elmúlt percekben Bojti Andrea gyermekpszichológus jóvoltából Almási Kittivel folytatott beszélgetését hallgathatták meg hallgatóink. A gyermekpszichológus és klinikai szakpszichológus szakértőpáros egyebek mellett arról folytatott beszélgetést a Pátria Rádió mikrofonja előtt, hogy egy párkapcsolaton belül miképp hidalhatók át a kommunikációs nehézségek, a hétköznapi elakadások a kisgyermekes szülőknél. Az elmúlt percekben tehát Bojti Andrea beszélgetését hallgathatták meg, aki dr. Almási Kittivel beszélgetett.

0: Nézzük, miről ír a Vasárnap heti lap legújabb lapszáma. Lapajánlón következik, a mikrofonnál Kuklis Katalin.
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat! Hétfőtől kapható a Vasárnap családi magazin legújabb száma, a címlapon Alexander Skarsgård. Hollywood újkori Tarzanja, a népszerű svéd sorozatszínész legutóbb szinte titokban a párjával érkezett Karlovy Variba. Kollégánk Szabó G. László ott készített vele interjút. Apám most nagyon büszke lenne ránk, mondja Borbély Alexandra. A színésznővel a Magyar Parlament alakuló ülésén futottunk össze, hiszen férje Nagy Ervin is képviselőként folytatja. Hogy mi minden történt még az Országházban azon a bizonyos napon, Vrabec Mária riportjából kiderül. 65 éve indult el Nyitrán a magyar pedagógus képzés, amely tanárok ezreit indította útjukra. Mi mindent kínál és milyen kihívásokkal néz szembe a szlovákiai magyarságnak ez a ma is meghatározó intézménye? A témát Kuklis Katalin foglalta össze. Ismét jelentkezik a Koperta rovat, de ezeken kívül találnak még alapban recepteket, színház és filmajánlót, dupla oldalas keresztrejtvényt, regényrészletet, horoszkópot és sok minden mást is. A Szlovákiai Magyar Családok magazinja már hétfőtől kapható. Kezdje a hetet a vasárnappal!

0: Május 17-én a Dunaszerdahelyi járásban található Nagymadon templombúcsúi szentmisét mutatott be Szalai Gyula plébános. A kívülbévül megújult Nepomuki Szent János templomban elhangzott, igencsak pünkösdi lelkületről tanúskodó szentbeszédet is sugározzuk összefoglalónkban.
1: Milyen okos papunk van, de annak örülnék, ha azt mondanák, hogy milyen szent életű, alázatos papunk van.
0: Elhangzanak László Gábor nagymadi polgármester köszönő szavai is. A Lélektitkai címmel sugárzott sorozat pünkösdi témája az öröm, dr. Gőg Edit meglátásai.
2: Az egész életünk teli van örömforrással. Észreveszem, vagy nem?
0: Ürge Tamás vagyok. Várom Önöket vallási műsorunk a Világosság katolikus kiadásával vasárnap 7 óra után. A műsor ismétlésével hétfőn 13 óra után nálunk a Pátria Rádióban.
3: Pátria Rádió, a magyar közszolgálati rádió.

0: 11 óra van. Nappali. Récsei Noémivel.
1: Köszöntöm kedves hallgatóinkat magazinműsorunk záró órájának kezdetén. Ma van a kulturális sokszínűség nemzetközi világnapja. Ennek okán egy beszélgetést is közvetítünk a témához kapcsolódva. Hallgassanak meg egy kis részletet a beszélgetésből. Dr. Tóth Erzsébet Fannit hallják.
2: Kíváncsian tekintünk azokra az emberekre, akik körülöttünk vannak. Ez a globalizált világban egyre inkább fontos tulajdonsággá, fontos jeggyé válik, mert a munkahelyeinken, az oktatási intézményekben, utazásaink során elkerülhetetlen, hogy kulturális sokszínűséggel találkozzunk.
1: Hamarosan jövök a tartalommal, előtte azonban hírekkel szolgálunk. A mikrofonnál Paszmár Lívia.
0: A Pátria Rádió hírei.
3: Tamás Taraba nem hiszi el, hogy az SNS valóban kérte a leváltását. Magyar Péter és miniszterei Lengyelországból Ausztriába érkeztek. 21 és 26 fok között alakul ma a hőmérséklet. Következnek a részletek. Tamás Taraba környezetvédelmi miniszter nem hiszi, hogy az SNS valóban kérte a leváltását, és fenntartásokkal kezeli az ezzel kapcsolatos információkat. Taraba a közösségi médiában reagált az SNS bejelentésére. Egy hónapja jelentette ki nyilvánosan az SNS elnöke, hogy nagyon jó menedzser vagyok a miniszteri poszton. Köszönöm ezt a támogatást, és éppen emiatt nem hiszem el, hogy valóban kérték a leváltásomat. Az én minisztériumomnál nincsenek botrányok, rengeteg ügyes ember dolgozik a tárcánál, sokat közülük egyenesen az SNS elnöke javasolt, és aki bevált, az maradt, írta Taraba. Hozzátette, a nemzeti politizálást tartalommal kell megtölteni, és nem szólhat az örökös konfliktus keresésről. Juraj Blanár külügyminiszter élesen bírálta a Global Summit Flottilla kezdeményezés hajóinak utasaival szembeni bánásmódot, beleértve azt a szlovák állampolgárt is, aki állítólag a flottán tartózkodott. Erről a külügyminisztérium kommunikációs osztálya tájékoztatott. A miniszter hozzátette, aggodalommal figyeli Itamar Ben-Gvir izraeli nemzetbiztonsági miniszternek a szóban forgó flotta utasaival szembeni magatartását. Ben-Gvir tegnap közzétette egy videót, amelyen földön fekvő megkötözött kezekkel és bekötött szemmel található aktivisták vannak. Blanár elmondása szerint a Szlovák Köztársaság izraeli nagykövetsége figyelemmel kíséri a helyzetet, és megteszi a szükséges lépéseket annak érdekében, hogy biztosítsa az érintett szlovák állampolgár haladéktalanul szabadon bocsátását. Őrizetbe vette a pozsonyi kerületi rendőrség azt a férfit, akit egy szúróvágó fegyverrel tegnap elkövetett halálos kimenetelű támadással gyanúsítanak, közölte a rendőrség a közösségi hálón. Zajlanak az eljárási cselekmények, tette hozzá, és köszönetet mondott a lakossági bejelentésekért. A rendőrség tegnap este közölte, hogy halálos kimenetelű támadás történt a Cábanová utcán, és a lakosság segítségét kérte, majd pontosította, hogy a támadás a Tranovszki utcán történt, és keres egy férfit, aki segíthet a bűncselekmény körülményeinek tisztázásában. Magyar Péter magyar miniszterelnök ma Lengyelországból első hivatalos külföldi útjáról Ausztriába érkezett. Bécsben Christian Stocker osztrák kancellár katonai tiszteletadással fogadta. Magyar később Alexander van der Bellen osztrák elnökkel is találkozik. Az új magyar kormányfő a választási kampány során többször is jelezte, hogy megkívánja erősíteni és kiterjeszteni a visegrádi csoport együttműködését, amelynek tagjai Csehország, Magyarország, Lengyelország és Szlovákia. A magyar kormányt a Tisza tegnap este benyújtotta a parlamentnek azt az alkotmánymódosítást, amely lehetővé tenni, hogy a miniszterelnökök legfeljebb 8 évig töltsék be tisztségüket. Nem választható meg miniszterelnöknek az, aki összesen megszakításokkal együtt már legalább 8 évig miniszterelnöki megbízatást töltött be. E 8 éves időtartam számításakor az 1990. május 2-a vagy azután betöltött miniszterelnöki megbízatást kell figyelembe venni, áll a javaslatban. Ebből tehát az következik, hogy Orbán Viktor magyar miniszterelnök, volt magyar miniszterelnök, már nem tölthetné be újra ezt a tisztséget. A dokumentumot Mellétei Barna Márton képviselő és Hantosi István az Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottság elnöke írta alá. A Tisza emellett alkotmánymódosítással megszüntetné a szuverenitásvédelmi hivatalt és a Fidesz által létrehozott alapítványokat is, amelyek az egyetemek működését támogatták. Rövid sporthírek következnek Zsigárdi Lászlótól.
4: A svájci jégkorong világbajnokság szerdai eredményei: Svájc-Ausztria 9-0, Csehország-Olaszország 3-1, Egyesült Államok-Németország 4-3 büntetőkkel és Svédország-Szlovénia 6-0. A szlovák válogatott ma 20-20-tól a dánokkal méri össze erejét. Az Aston Villa 3-0-ra legyőzte a Freiburgot a labdarúgó Európa Liga isztambuli döntőjében.
0: Időjárás.
3: Többnyire derült az ég, napközben változóan felhős idő várható, helyenként főleg északnyugaton eső, záporok, zivatarok is lehetnek. A legmagasabb nappali hőmérséklet 21 és 26 fok között alakul.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
3: Baleset történt Csécs után Kassa irányában. Rövid menetidő hosszabbodással számoljanak, vezessenek óvatosan, jó utat!
0: Zöld hullám. 0800 900 800.

0: Tartalomismertetőn következik, lássuk magazinunk záró órájában, milyen témákkal, beszélgetésekkel kívánjuk megragadni kedves hallgatóink figyelmét. Ma van a kulturális sokszínűség, a párbeszéd és fejlődés világnapja. 4:12 után, tehát hamarosan dr. Tóth Erzsébet Fannival beszélgetünk a szóban forgó világnapról. Jöjjön egy kis ízelítő interjúnkból.
1: Kíváncsian tekintünk azokra az emberekre, akik körülöttünk vannak. Ez a globalizált világban egyre inkább fontos tulajdonsággá, fontos jeggyé válik, mert a munkahelyeinken, az oktatási intézményekben, utazásaink során elkerülhetetlen, hogy kulturális sokszínűséggel találkozzunk.
0: Május 21-e egyébként a tea világnapja is. A teát évezredek óta ismeri és élvezi az emberiség. 5000 évvel ezelőtt az ókori Kínából indult a története. A tea világnapján egy összeállítással is készülünk, amit 12:30 körül hallgathatnak meg. Magazinunk záró perceiben pedig lapszemlét tartunk. A hangmester Vasi Essó Lívia nevében is kellemes rádióhallgatást kívánok!

0: Ma van a kulturális sokszínűség nemzetközi világnapja, amely arra emlékeztet bennünket, hogy a világ sokfélessége nem akadály, nem korlát, hanem véleményem szerint érték. Vajon milyen lenne az emberiség, milyen lenne a társadalom, ha mindannyian ugyanúgy gondolkodnánk, ugyanazokat a hagyományokat követnénk, és ugyanazon a nyelven szólalnánk meg? Vajon nem veszne el a színesség, amely gazdagabbá és talán érzékenyebbé is teszi mindennapjainkat? A különböző kultúrák találkozása, olvasztó tégelybe való olvadása évszázadok óta formálja a társadalmakat. Ez a fajta formálódás a kölcsönös megértést és az önismeretet is szolgálja. Talán a világnap arra is ösztönözhet bennünket, hogy ne félelemmel és tanácstalansággal forduljunk az ismeretlen felé, hanem érdeklődéssel, nyitottsággal. Hangsúlyozza a szakértő nevezetesen dr. Tóth Erzsébet Fanni pszichológus, kulturális antropológus és traumakutató. Vele beszélgetünk a világnak kapcsán, őt hallják.
1: Engem általában traumakutatóként szoktak bemutatni, és kevesen tudják azt, hogy én kulturális antropológusként is végeztem úgy egyetemi alapképzést, mint mesterképzést az egyetemen. Mert amikor azt halljuk, hogy kulturális sokszínűség, akkor nagyon sokan alapvetően különböző ételekre gondolunk, hogy mást eszünk mi naponta Európa közepén, mint az emberek Észak-Afrikában, vagy éppen Ázsia különböző régióiban. Sokunknak eszünkbe jut az, hogy milyen ruhát hordanak az emberek, hogy hogyan ünneplik a legfontosabb életforduló pontokat, és igen, ez valóban része annak a képnek, amit mi kultúrának nevezünk, de a valóság ennél szerintem jóval mélyebb és sokkal-sokkal izgalmasabb, mert a kulturális sokszínűség nem csak arról szól, hogy mit teszünk, vagy hogyan öltözködünk, hanem alapvetően arról, hogy mi hogyan gondolkodunk arról a közegről, arról a világról, ami körülvesz minket, hogy mit tartunk igaznak, mit tartunk helyesnek, mit tartunk természetesnek, és aztán ez hogyan határozza meg azt, akik ettől eltérően vélekednek, vagy eltérően cselekednek. Kulturális antropológusként az egyik alapszabály, amit megtanítanak nekünk az egyetemen, és aztán amit képviselünk később, amikor különböző helyeken, szakterületeken dolgozunk, az, hogy nincs olyan dolog, hogy normális, vagy természetes módja annak, hogy az ember hogyan éli az életét. Mert ami az egyik társadalomban teljesen alapvetés, az egy másikban nagyon-nagyon furcsának tűnik. De ha egyetlen egy földrajzi helyet kiválasztunk a térképen, akár kiválasztjuk a saját szülővárosunkat, és megnézzük csak az elmúlt 100 évben, hogy mit tartottak elképzelhetőnek, vagy elképzelhetetlennek az emberek, akkor is nagyon-nagyon változatos képet fogunk találni. Mert hogy akárha tényleg nem kell 100 kilométereket vagy 1000 kilométereket utazni. Vannak közösségek, vagy voltak közösségek a mi régióinkban is, ahol például a gyereknevelést egy teljességgel kollektív feladatnak fogták fel az emberek. Ha egy gyerek az 1950-es években valakinek nem köszönt az utcán egy kicsi faluban, akkor ott az utcabeliek kötelességüknek érezték, hogy elmenjenek a gyerek szüleihez, és azt mondják, hogy ezt a gyereket meg kell nevelni. Ez tiszteletlenül viselkedett, én vagyok a felnőtt, és nem köszön nekem ez a gyerek. Feladatának tekintette a közösség, hogy ezt a gyereket egy tisztességes felnőtté formálják az évek során. Vannak közösségek, ahol ha ez megtörténne ma, akkor ezt sértésként fognánk fel, és azt gondolnánk, hogy mi köze annak az utcabeli idegennek ahhoz, hogy az én gyerekem köszön, vagy nem köszön akárkinek, hogyha épp megy az iskolába, vagy megy bevásárolni. A közösség és a család összefonódott, míg manapság a család sokkal inkább egy zárt vagy privát egység. És ez meghatározza azt például, hogy hogyan viszonyulunk valakihez, aki gyereket vár, hogyan viszonyulunk ahhoz a nőhöz, aki például az első gyerekét a világra hozza, hogy a nagy család összefog-e, és ott van vele azokban az órákban, amikor a nagy család női tagjai, amikor vajódik ez a fiatal nő, vagy magára hagyjuk, és azt mondjuk, hogy ezt majd megoldja az orvos, megoldja a bábasszony a kórházban, és egy teljesen medikalizált környezetben egyedül kell világra hoznia a gyerekét. Változott ez a 20. században, mit tartottunk normálisnak, és változik ez ugyanúgy kultúránként. És ez a sokféleség, ez egyáltalán nem véletlen, mert a kultúra, amiben élünk, az mindig válasz arra, amiben mi élünk, adott az adott környezetre, az adott történelmi tapasztalatokra, és egyébként a társadalmi viszonyokra is. Mert ha belegondolunk arra, hogy csak a 20. századi történelem mennyit változtatott azon, hogy a családtagjaink hogy éltek, mennyit változtattak a háborúk, mennyit változtattak a határ ide-oda tologatása a fejünk fölött, mennyit változtatott az, hogy éppen szocializmus évtizedeit írtuk, vagy már a demokrácia rendszerében éltük az élet, máshogy viszonyultunk a közösségekhez, mást gondoltunk, kiben bízhatunk meg, mást gondoltunk idegennek és ismerősnek, és azt is, hogy ki a hatalom, hogyan kell hatalomról gondolkozni, vagy hogyan kell tőle tartani. És kulturális antropológusként nagyon fontos számunkra az, hogy a kultúrákat mindig relatív viszonylatban vizsgáljuk. Azaz nem mondjuk soha azt, hogy valami jó, vagy valami teljességgel elfogadható, hanem azt mondjuk, hogy vajon miért van ez így? Vajon miért alakult ki ez ebben a formában? Egy temetés, egy keresztelő, egy étkezési szokás. És ez a szemlélet, hogy kíváncsian tekintünk azokra az emberekre, akik körülöttünk vannak, ez a globalizált világban egyre inkább fontos tulajdonsággá, fontos jeggyé válik, mert a munkahelyeinken, az oktatási intézményekben, utazásaink során elkerülhetetlen, hogy kulturális sokszínűséggel találkozzunk. Számomra ez azért is izgalmas, mert a hallgatóknak egy kis kontextust adjak. Én most Bécsből beszélek a rádióban. Bécs egy rendkívül sokszínű nagyváros, ahol számtalan népcsoportból élnek egymás mellett. Az emberek számtalan nyelvet beszélnek az otthonaikban, és ez a nagyváros valamelyest olvasztó tégelyként is funkcionál. Nyilvánvalóan van konfrontáció is az emberek között, ezt talán a magyarországi sajtó egy kicsit jobban kihangosítja, mint kellene, és nem is mindig feltétlenül a legvalósabb képet kommunikálja a csatornáin. Ennek ellenére Bécs, én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon barátságosan áll azokhoz az emberekhez, akik ezt a nagyvárost tartják a lakóhelyüknek, a választott lakóhelyüknek.
0: Tudunk-e esetleg konkrét példával szolgálni a téma kapcsán, és még mielőtt válaszolnál, emlékeztetném hallgatóinkat, hogy még mindig dr. Tóth Erzsébet Fannival beszélgetünk, aki egyebek mellett a Sigmund Freud Univerzitét dékánhelyettese, kulturális antropológus, pszichológus és traumakutató parancsolj, tiéd a válaszadás lehetősége.
1: Mondok is rá példát, hogy hogyan és miért. Gyerekeim már itt kezdtek iskolába járni, és azt látom a mindennapokban, hogy a bécsi intézményeknek nagyon korán meg kellett tanulniuk, hogy a kulturális sokszínűséggel valamit kell kezdeni. El kellett azt fogadni a városvezetésnek, el kellett azt fogadni az intézményvezetőknek, hogy tetszik, nem tetszik, itt nagyon sok olyan gyereket iratnak be az intézményekbe, akár egy óvodába, akár egy általános iskolába, akár a gimnáziumokba, akik nem beszélik folyékonyan anyanyelvi szinten a német nyelvet, vagy egyáltalán nem beszélik ezt a nyelvet. Vannak intézmények, ahol az a 20 gyerekből mondjuk 5 nem anyanyelvi német, de vannak, ahol mondjuk 15-18 gyereknek nem német az anyanyelve. Na most mit kezdünk ezzel a kulturális sokszínűséggel? Mit kezdünk azzal, hogy az egyik a katolikus templomba megy első áldozni, a másik gyerek ortodox, de vannak, akik az iszlám hitet gyakorolják. Alapvetően a bécsi iskolák a kíváncsiságra nevelik a gyerekeket, és ezt úgy kell elképzelni, hogy amikor adventi időszak van, akkor az én nagyobbik lányom iskolájában például a folyosón a gyerekek adventi koszorút készíthetnek, és az egyiptomi vagy a Marokkóból származó barátnői is segítenek a nagylányomnak megfonni, elkészíteni azt az adventi koszorút, és amikor az arab országokból származó gyerekek ramadánt ünnepelnek, azaz az egész nap folyamán nem vehetnek magukhoz ételt, este viszont lakomát rendeznek a családok, akkor megtanulják azt a gyerekek, hogy ilyenkor nem kínálják meg az arab osztálytársakat a 10 órai dobozból az étességgel, vagy a croissant-nál, vagy a kaláccsal, viszont mikor vége van ennek a ramadán időszaknak, és egy 3 napos cukorünnepet tartnak ezek a családok, akkor a keresztény gyerekek, vagy a zsidó gyerekek is, vagy akár azok a gyerekek, akiknek nincs a családjában a vallásnak jelentős szerepe, ezek a gyerekek is rendkívüli mennyiségű édességet, cukorkát, nagyon-nagyon finom arab édességeket kapnak azoktól a gyerekektől, akik előtte egy hónapig bőjtölni voltak kényszerűek. És megtanulják egymástól azt a gyerekek, hogy igen, én karácsonyt ünneplek decemberben, de vannak, akiknek a karácsony az valamiért január elejére tolódik, és vannak olyanok, akik viszont egyáltalán nem ünnepelnek karácsonyt, akiknek otthon nincs karácsonyfájuk, viszont van cukorünnepük, és van másmilyen ünnepségük. És a gyerekek alapvetően kíváncsian tekintenek egymás ünnepeire, kíváncsian tekintenek arra, hogy miért van az, hogy valakinek az anyukája kendőt hord, valakinek az anyukája pedig rövidebb szoknyát és magas sarkú cipőt, valaki sminkelhet, valaki nem sminkelhet, és megtanulnak együtt élni ezzel a sokféleséggel úgy, hogy közben ők az alapvető értékeiket nem adják fel. Lesznek számukra dolgok, amik fontosak otthon, lesznek számukra fontosak például az emberi méltósággal vagy az egyenlőséggel kapcsolatos dolgok, de ott tud maradni emellett párhuzamosan az a kulturális sokszínűség. És éppen ezért ez a sokszínűség nem egy probléma lesz, amit feltétlenül meg kell oldani, és feltétlenül mindenkit ugyanolyanná kell átnevelni, hanem ez lesz a valóság, amit jó, ha megértünk, minél hamarabb megértünk, annál jobb nekünk, és ez egy lehetőség a gyerekek szempontjából, ugye például a cukorka szerzése, vagy az édesség szerzése, amit érdemes kipróbálni, érdemes megkóstolni, milyen édességet esznek a marokkóiak, érdemes megkóstolni, hogy például a szerbek mit főztek, és ezzel a sok színűséggel együtt élve én azt gondolom, hogy megtanulják a Bécsben élő gyerekek, hogy a világ így érdekes, így izgalmas, és ez egy fantasztikus lehetőség mindannyiunk számára, ha nyitottak vagyunk rá.
0: Mit gondolsz, mikor működik jól és elég hatékonyan a kulturális sokszínűség? Mikor lehet egy jól működő társadalomról beszélni ebben a kontextusban?
1: Záró gondolatként, amit még kiemelnék, amit én egyrészt az iskolapadban kulturális antropológus szakos hallgatóként megtanultam, másrészt minden egyes nap a gyerekeimtől, akik kulturális sokszínűségben töltik az iskolai mindennapjaikat, azt emelném ki, hogy akkor működik jól a kulturális sokszínűség, hogyha van párbeszéd, hogyha van kíváncsiság az emberekben minden irányból, és kölcsönös tisztelettel tudnak egymásra nézni az emberek. És ez a sokszínűség akkor tud értékes lenni, hogyha minden egyes szereplőnek, aki másmilyen, annak van tere, hogy kibontakoztasson. Hogyha senkinek nem tiltják meg azt, ami az ő értékei, hogy ezt gyakorolja. Hogyha mindenki az adott módon, amit normálisnak elfogadhatónak tart, azon a módon megszólalhat és részt vehet a közösségben. Nyilvánvalóan ennek vannak keretei, amit mindenkinek tiszteletben kell tartani, de én azt gondolom, hogy társadalomként, közösségként csak akkor tudunk hosszú távon együttműködni, és csak akkor tudunk fejlődni, növekedni, hogyha elismerjük, hogy a kultúránk a miénk is, és másoké is egy élő valami. Ezt nem lehet megfagyasztani, nem lehet visszahozni azokat a szokásokat, amiket a 20. század elején a néprajzosaink felgyűjtöttek magyar kultúraként, egyébként a legnagyobb zeneszerzőink is kritikusak voltak, ha elolvasunk Bartók vagy Kodály mit írt le a gyűjtéseiről, akkor nagyon-nagyon érdekes képet kapunk arról, hogy mennyire például frusztrált őket az, amikor műdalokat találtak, és nem az igazi népi kultúrát, és saját maguk is megkérdőjelezték azt, hogy akkor mi az igazi, és mi a magyar. Szóval, hogy a kulturális sokszínűséggel kapcsolatosan megnézzük a legközelebbi, legszűkebb környezetünket, vagy szétnézzünk a világban, akkor elfogadjuk azt, hogy a kultúra él, a kultúra mindig változik, közösségeket tud összetartani, és tudja erősíteni a társadalmi stabilitást akkor, hogyha ebben mi is aktívan és elfogadóan részt veszünk. Legyen ez különböző nyelveknek a tisztelete, a hagyományoknak az elismerése, az identitásoknak a megerősítése, és ezek nem szét fogják szabdalni azt, amit mi társadalmunknak nevezünk, hanem gazdagítani fogják, és elő fogják segíteni azt, hogy mindannyiunknak jobb legyen a hétköznapi életünket élni ebben a világban.
0: Ma van a Kulturális Sokszínűség Nemzetközi Világnapja. A téma kapcsán az elmúlt percekben dr. Tóth Erzsébet Fanni traumakutatóval, pszichológussal, kulturális antropológussal beszélgettem.

És ahogy már utaltam rá, május 21-e a TEA nemzetközi napja, amelyet az ENSZ nyilvánított világnappá, és amelyet 2023-ban ünnepeltünk először. Érdekesség számba megy, hogy a víz után a TEA a legkedveltebb innivaló a világon, és a vízvilágnapja után a TEA világnapját is módunkban áll megünnepelni. Jöjjön egy kis összeállítás számos érdekességgel, frissítő információval. Köztudott, hogy rendkívül sokszínű ital, amely gazdag ízvilágával, aromáival, színeivel és jótékony hatásaival évszázadok, sőt egyes források szerint évezredek óta fontos szerepet tölt be a különböző kultúrákban. Ezt jól mutatják a világ számos pontján kialakult tea fogyasztási hagyományok és szertartások is, mert hogy bár sokan csupán kellemes frissítőként tekintenek rá, a tea ennél jóval több lehet, különösen akkor, ha gyógynövényeket is tartalmaz. A tea rendszeres fogyasztása hozzájárulhat a stressz enyhítéséhez, támogathatja a szervezet méregtelenítő folyamatait, erősítheti az immunrendszert, valamint hozzájárul az emésztéshez. Ezek a pozitív hatások együttesen hozzájárulnak egészségünk védelméhez és megőrzéséhez. Egy kínai legenda szerint a teát időszámításunk előtt 2727-ben véletlenül fedezték fel, amikor Shennong császár egy teacserje alatt forralt vizet, amibe egy tea levél esett. Az uralkodónak nagyon ízlett az így kapott ital, és végül a tea a kínai kultúra egyik alapkövévé vált. Kína a legjelentősebb teatermelő napjainkban is, mert hogy a világ teatermelésének 43,2%-a, vagyis 2,6 millió tonna köthető hozzá, és 360,7 ezer tonnával a második legnagyobb tea exportőr volt a világon 2018-ban. Mindemellett a kínaiak a legnagyobb teaivók is, akik a világ teafogyasztásának közel 40%-áért felelnek. Érdekesség számba megy, hogy a tea termesztése világszerte 13 millió embernek biztosít megélhetést, köztük számos kistermelőnek és családjuknak. A tea egykor annyira értékes és népszerű volt, hogy hosszú időn keresztül fizetőeszközként is funkcionált. Persze mondhatjuk erre, hogy régen szinte mindennel lehetett fizetni, igen ám, csak hogy a tea egészen a 19. század végéig megőrizte ezt a szerepét. És hogy milyenek a tökéletes tea fogyasztási arányok, a brit szabvány szerint 200 g, azaz milliliter vízhez 4 g tea szükséges. A tea készítéséhez frissen forralt, lágy víz ajánlott. Fontos iránymutatás még, hogy a vízforralóban maradt vizet ne forraljuk újra. A fekete teát pedig 90-95 Celsius fokig kell melegíteni, és azzal leforrázni a leveleket. Milyen érdekes, hogy ugyan tudjuk, hogy a tea is tartalmaz koffeint, de arra a kérdésre, hogy miért, egy érdekes válasszal tudnék szolgálni. Egy csésze tea 40-től 120 mg-ig terjedő koffein tartalmaz. Ez a mennyiség kisebb rovarok számára halálos. Éppen ezért termeli a növény, hogy a rovarokat távol tartsa magától. Az 5 órai tea hagyománya világszerte ismert, pedig eredetileg jóval kevésbé szólt magáról az italról, mint gondolnánk. Mert hogy az angol arisztokrácia egyszerűen túl hosszúnak találta az ebéd és a vacsora közötti időt, ezért beiktattak egy délutáni könnyedétkezést. Az 5 órai tea így valójában sokkal inkább szólt a tea süteményekről, szendvicsekről és pogácsákról, a tea pedig inkább csak elegáns kísérője volt az egésznek.
a világ legdrágább teájáról is szóljunk néhány szót. A Daungpao tea Kínában nemzeti kincsnek számít, császárok gyógyteája volt. Ezt a teafajtát mindmáig szigorúan őrzik, a kínai kormány nagy ritkán csak hírességeknek, tudósoknak, külföldi állami vezetőknek szokta ajándékozni. Egyszerre gyűjtő 28 000 dollárt fizetett ki összesen 20 grammért.

Tudták, kedves hallgatóink, hogy a teafiltert a véletlennek köszönhetjük? Mert hogy egy New York-i teakereskedő 1908-ban, tehát nem is olyan rég, sejemzacskóba zárt mintákat küldött termékéből a város éttermeinek és kávézóinak. Egy idő után rájött a kereskedő, hogy az éttermek az idő megtakarítás érdekében közvetlenül a sejemzacskóban főzik a teáját. Ez a főzési módszer azonnal elterjedt, kifinomultá vált, és ebből lett később a teafilter.

Miről ír az Irodalmi Szemle legfrissebb lapszáma? Az Irodalmi Szemle 2026 májusi lapszáma 70 éve született és 30 éve elhunyt, káprázatos tehetségű Talamon Alfonznak szentelt blokkal kezdődik. Jász Attila, Hizsnyai Zoltán és Fellinger Károly verseit, valamint Szászi Zoltán és Entó Tanikó elbeszéléseit, Talamon Alfonz művei, illetve az életrajzi szerző alakjai lették meg. A blokkban kapott helyet a Sötéten fénylő titok című Talamon Alfonzról és életművéről szóló beszélgetés is, amelyben az Irodalmi Szemle főszerkesztőjének kérdéseire Hajtman Béla, Szalai Zoltán, Szászi Zoltán és Szász Pál válaszolnak. Az összeállítást Radics Rudolf felületek, nyomok, képek, a tapasztalat közvetítettsége Talamon Alfonz prózájában című tanulmánya zárja, amely Talamon az Álomkereskedő utazásai című kötetének elbeszéléseit értelmezi. A Talamon blokkot követő összeállítás Barak László verseivel kezdődik, és Fitos Adrián prózájával folytatódik. Ezt követően Sombalás tanulmányában a Prouszti elbeszélő és Roland Barthes viszonyát elemzi a gyász és az emlékezet perspektívájából, Julia Karavcsinszka pedig Anna Stronyska galíciai naplóját értelmezi transzkulturális perspektívából. A lapszámban olvasható még Szász Pál Kiskeleti démonológia című sorozatának következő darabja, Rémes Kiskeleti utazás címmel, valamint négy kritika, Visi Beatrix, Slavka Liptáková Anyák földje című kötetéről ír, amelyet Vályi Horváth Erika fordított magyarra, Bedecs László, Michal Habaj az égból gyökerei, Versek az utolsó évszázadból című kötetével foglalkozik, amelynek fordítója Merva Attila. Vályi Horváth Erika pedig Entó Tanikó Fedezz fel című kötetét recenzálta. Mindhárom könyv az Abacus Plus kiadó gondozásában jelent meg. Szokás szerint a lapszám utolsó írásaként kap helyet az Irodalmi Szemle Függő című kritikai rovata, amelyet 2026-ban Juhász Tibor ír, a májusi számban Hanusz Dániel és Török Bianka Mesél a tenger című kötetével foglalkozik. Az Irodalmi Szemle legfrissebb lapszámát Pálmai László intermediális művész Dél-Koreában készült fotói illusztrálják. Az Irodalmi Szemle főszerkesztője Németh Zoltán és szerkesztői Csanda Gábor és Entót Anikó arra is felhívják hallgatóink figyelmét, hogy a lap mind nyomtatott, mind pedig az interneten elérhető PDF változatban is olvasható, illetve megrendelhető. Jó olvasást kívánnak az Irodalmi Szemle szerkesztői!

0: Legfrissebb színes hírösszefoglalónk következik a mikrofonnál ezúttal Nyitrai Nóra.
1: A Trump Organization lassan egy éve már, hogy bejelentette az amerikai elnök első saját gyártású mobilját, a T1-et. Habár ekkor azt ígérték, hogy már szeptemberben megvásárolható lesz, a megjelenés azóta folyamatosan csúszott, és időközben még a kinézet, sőt a specifikációk is változtak. A Trump Mobile szóvivője szerint azonban megérte a késlekedés, mert egy fantasztikus terméket szállítunk ki. A gyakorlatban azonban inkább egy középkategóriás, ám annál drágább mobilról lehet szó, aminek a pontos árát sem tudni. Emellett a pontos specifikációk is elég homályosak. Ami biztos, hogy a mobil egy 6,8 hüvelykes AMOLED kijelzőt kapott, 1080x2460 pixeles felbontással és 120 Hz-es képfrissítéssel. A fő kamera 50 megapixeles, emellett van egy szintén 50 megapixeles kétszeres nagyításra képes telefotó egység is, amelyet egy 8 megapixeles széles látó egészít ki. Ami biztos, hogy a készülék 512 GB tárhellyel 12 GB RAM-mal lesz kapható, valamint, hogy Android operációs rendszert futtat. Azt viszont, hogy pontosan milyen chip, CPU, GPU hajtja a mobilt, vagy hogy van-e benne NFC, és hogy milyen súlyú, továbbra sem tudni. A Google hosszú évek óta 15 GB ingyenes felhőtárhelyet biztosít a felhasználóknak, ami nem sok, de nem is annyira kevés, hogy rendszeresen törölgetni kelljen fájlokat az ott tárolt dolgok közül. A 9to5 Google azonban most felfigyelt rá, hogy a tech cég szigorított a tárhely szabályozásán. Az új fiókot regisztráló felhasználók ugyanis alapvetően már csak 5 GB ingyenes felhőtárhelyet kapnak, ha nem hitelesítik a fiókjukat egy telefonszámmal. Amennyiben tehát hozzárendelnek egy mobilszámot, továbbra is 15 GB jár. A változtatás már a cég támogatási oldalán is megjelent. A Google szerint a lépésre azért van szükség, hogy egy ember egy telefonszámmal csak egyszer regisztrálhasson fiókot. A cég a 15 GB-os limitet az összes szolgáltatásra egyben számolja el, tehát ebből kell gazdálkodni a Gmailben, a fotókban és a Drive-ban is. Kellemetlen látvánnyal szembesülhetnek azok, akik frissítik a Spotify alkalmazást, az eddig megszokott logó helyett ugyanis egy gicses diszkógömbre hajazó ikont kapott a streaming alkalmazás. A Spotify egyik képviselője megerősítette, hogy a diszkógömb logó a platform 20. évfordulója alkalmából készült el. A közösségi oldalakon megjelent kommentek alapján sokan abban reménykednek, hogy ez csak egy átmeneti változás, ezt azonban a cég szóvivője nem erősítette meg. Az évforduló nyomán a svéd cég elindította a Spotify 20, az év bulia elnevezésű alkalmazáson belüli élményt, amely visszatekintést nyújt az egyes felhasználók zenehallgatási előzményeibe. Így többek között megtudhatjuk, melyik dalt játszottuk le elsőként az abban, és hogy melyik volt minden idők legtöbbet streamelt előadója a listánkból. A program részeként egy egyéni lejátszási listát is csináltak a felhasználóknak, amelyben a 120 legtöbbet lejátszott szám található meg.

életen ezer bajon át. Szeretni valakit valamiért, akkor is, hogyha nem lehet.

Kedves hallgatóink, el is érkeztünk mai magazinműsorunk végéhez. 2026. május 21-én a TEA Nemzetközi Világnapján, valamint a kulturális sokszínűség

0: a Pátria Rádió hírei.
1: Tomás Taraba nem hiszi el, hogy az SNS valóban kérte a leváltását. A regionális állategészségügyi és élelmiszerbiztonsági felügyelet megerősítette, hogy további két afrikai sertéspest is góc alakult ki. Magyar Péter és miniszterei Lengyelországból Ausztriába érkeztek. Pozsonyban 21, Kassán 23 fok van. Paszmár Lévia vagyok, következnek a részletek. Nem felel meg a valóságnak, és nincs jogi hatással Szlovákiára, az Európai Parlament jogállamisággal, a demokrácia és az alapvető jogok helyzetével kapcsolatos állásfoglalása, jelentette ki a közösségi médiában Juraj Blanár külügyminiszter. Szerinte ez az állásfoglalás is azt bizonyítja, hogy egyes EP képviselők politikai színpadnak használják az uniós intézményeket a liberális és progresszív propagandájuk terjesztésére. A külügyminiszter rámutatott a szlovák kormánynak eltérő a véleménye az unió működéséről, a migrációról, a médiáról vagy a külpolitikáról, de ez nem ok arra, hogy kioktassák az országot a demokráciáról és a jogállamiságról. Úgy véli, az ilyen állásfoglalások helyett az EP-nek az uniós polgárok valós problémáival kellene foglalkoznia, a versenyképesség csökkenésével, energetikai kérdésekkel és a biztonsági fenyegetésekkel. Blanár hozzátette, Szlovákia betart minden uniós szabályt és konstruktív párbeszédet folytat minden témában. Tomás Taraba környezetvédelmi miniszter nem hiszi, hogy az SNS valóban kérte a leváltását, és fenntartásokkal kezeli az ezzel kapcsolatos információkat. Taraba a közösségi médiában reagált az SNS bejelentésére. Egy hónapja jelentette ki nyilvánosan az SNS elnöke, hogy nagyon jó menedzser vagyok a miniszteri poszton. Köszönöm ezt a támogatást, és éppen emiatt nem hiszem el, hogy valóban kérték a leváltásomat. Az én minisztériumomnál nincsenek botrányok, rengeteg ügyes ember dolgozik a tárcánál, sokat közülük egyenesen az SNS elnöke javasolt, és aki bevált, az maradt, írt a Taraba. Hozzátette, a nemzeti politizálást tartalommal kell megtölteni, és nem szólhat az örökös konfliktus teremtésről. Nyilvánvaló, hogy nem működik rendesen a művészeti alap, de az idegenforgalmi és sportminisztérium a továbbiakban már nem hajlandó megmenteni és az alap helyett támogatni a folklórfesztiválokat, mert ez nem tartozik a feladatai közé, jelentette ki Rudolf Huliák idegenforgalmi és sportminiszter. Hozzátette, hogy parlamenti képviselők bevonásával intenzíven foglalkozik az alap működésének és támogatási rendszerének megváltoztatásával. Emlékeztetett, hogy Román Malatyinyez frakció nélküli képviselő már beterjesztette az FPÖ-ról szóló törvény módosítását. Közölte, hogy elégedetlen az alap munkájával és Martina Simkovicsová kulturális miniszterrel is, de arról nem nyilatkozott, hogy Robert Fico kormányfőnek le kellene váltani a Simkovicsovát. Ezt a kérdést neki kell feltenni, mondta. Román Malatyinyec a parlament kulturális bizottságának tagja szerint annyira rosszul működik a támogatási rendszer, hogy már teljes kulturális szegmensek megszűnése fenyeget, és az általa beterjesztett módosítás jelentene gyors megoldást. A regionális állategészségügyi és élelmiszerbiztonsági felügyelet megerősítette, hogy további két afrikai sertéspest is góc alakult ki, amelyek összefüggésben állnak a korábbi nagylócsai esettel. Ahogy a felügyelet szóvivője Mihála Matuskova tájékoztatott, a selmecbányai járásbeli Ilija, valamint a Garamszentkereszti járásbeli Kopernica településekről van szó. A szóvivő szerint ez várható fejlemény, mond. Elmondta, hogy mindkét másodlagos góc felszámolása már megtörtént, és az ideiglenes fertőtlenítést is elvégezték. A felügyelet a jelenlegi helyzet alakulásával kapcsolatban emlékeztetett arra, hogy a fertőzés korai felismerése kulcsfontosságú a kórokozó elleni hatékony küzdelem szempontjából. Ugyanígy fontos azoknak az intézkedéseknek a meghozatala és végrehajtása is, amelyek szükségesek a fertőzés további terjedésének megakadályozásához. Kiemelte továbbá, hogy elengedhetetlen, hogy a tenyésztők ténylegesen betartsák az előírt szabályokat, és regisztrálják minden tenyészetet, beleértve a háztájakat is, ahol a tulajdonosok akár csak egy sertést is tartanak, vagy tartani terveznek. üdvözölte és mérföldkőnek nevezte a szlovákiai magyarság jogvédelmében Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős magyar miniszter tegnap a szlovák alkotmánybíróság döntését, amelynek értelmében Bosics Miklós magyar állampolgár és társai megtarthatják a Szlovákiában örökölt földterületüket. A Magyar Tárca vezető Facebook bejegyzésében ugyanakkor megjegyezte, hogy a döntésnek nincs precedens értéke. A bíróság megkerülte az igazán érzékeny kérdést, és nem vizsgálta, hogy el lehet-e ma venni valakitől a földjét kompenzáció nélkül, pusztán azért, mert az, akitől örökölte, magyar volt. Kitért arra is, a Magyar Szövetségnek és a vele együttműködő független jogászoknak köszönhetően pontosan tudható, hogy 1991 óta a szlovák állam folyamatosan veszel földeket a magyarok és a németek örököseitől. Erre reagálva a szlovák külügyminisztérium határozottan visszautasította Tar állításait. Magyar Péter magyar miniszterelnök ma Lengyelországból első hivatalos külföldi útjáról Ausztriába érkezett. Bécsben Christian Stocker osztrák kancellár katonai tiszteletadással fogadta. Magyar később Alexander van der Bellen osztrák elnökkel is találkozik. Az új magyar kormányfő a választási kampány során többször is jelezte, hogy megkívánja erősíteni és kiterjeszteni a visegrádi csoport együttműködését, amelynek tagjai Csehország, Magyarország, Lengyelország és Szlovákiába. A médiában megjelent információk szerint magyar hivatalos programjának részeként Ausztriában egy ebédre is sor kerül az osztrák üzleti élet vezetőivel. Az eredetileg tervezett esti programot, amelynek keretében a magyar kormányfő beszédet tartott volna, a Wachau Európa Fórumon szervezési problémák miatt lemondták,

0: és Hantosi István az igazságügyi és alkotmányügyi bizottság elnöke írta alá. A Tisza emellett alkotmánymódosítással megszüntetné a szuverenitásvédelmi hivatalt és a Fidesz által létrehozott alapítványokat is, amelyek az egyetem működését támogatták. Oroszország és Ukrajna éjjel folytatta az egymás elleni támadásokat, amelyek legkevesebb 3 ember életét követelték, és többen is megsérültek a konfliktus mindkét oldalán. Az orosz támadások során Ukrajna északi részén a Csernyihivi területen egy ember meghalt, és további 2 megsérült, míg egy ukrán dróncsapás során Oroszország európai részén a Volga-vidéken fekvő Szamara térségében 2 ember vesztette életét.
1: Zsigárdi Lászlóról.
2: Szerdán is 4 találkozót rendeztek a svájci jégkorong világbajnokságon. Svájc-Ausztria 9-0, Csehország-Olaszország 3-1, Egyesült Államok Németország 4-3 büntetőkkel és Svédország-Szlovénia 6-0. A 8 pontos szlovák válogatott ma lejátsza a 4. mérkőzését. 20-20-tól a pont nélküli dánokkal méri össze erejét, és ha nyer, gyakorlatilag kiharcolja a negyed döntőbe jutást. A további műsor 16-20-tól Finnország, Lettország, Kanada, Norvégia, 20-20-tól Svájc, Nagy-Britannia. Az Aston Villa 3-0-ra legyőzte a Freiburgot a labdarúgó Európa Liga isztambuli döntőjében. Ma játsszák a férfi kosárlabda liga fináléjának 3. mérkőzését. A címvédő lévaiak 18 órakor az Intert fogadják. Összesítésben 1-1 az állás. A címvédő Ferencváros 16-10-re nyert a vendég horvát Mladost Zagreb ellen a férfi vízilabda bajnokok ligája negyed döntős körének zárófordulójában, és a 2. helyen jutott a júniusi máltai 4-es döntőbe, ahol az elődöntőben a spanyol Barcelonetta lesz az ellenfele.
1: Időjárás.
0: Többnyire derűs az ég, napközben változóan felhős idő várható. Helyenként főleg északnyugaton eső, záporok, szivatarok is lehetnek. A legmagasabb nappali hőmérséklet 21 és 26 fok között alakul.
1: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
0: Baleset történt Szenc után Bazin irányában a Shell benzinkútnál, akár 20 percet is várakozhatnak, és radar méri a sebességet Rozsnyó előtt Pelsőc felől. Vezessenek óvatosan, jó utat!
1: Zöld hullám. 0800 900 800. Pátria Rádió. Kékkő, FM 98,3. Pentaton. Puha Józseffel.
3: Ezúttal az 50-es évekbe megyünk vissza. 1954 felejthetetlen slágereiből és népszerű dalaiból kötünk csokrot a mostantól a 13 órai hírekig hallható könnyű zenei műsorunkban. Hölgyeim és uraim, szép délutánt, összeállításunkhoz jó szórakozást, a lélekben fiataloknak kellemes nosztalgiázást kívánok. Az évtized egyik sikerszámával egy igazi örök zölddel indítunk, ez a Csak a szépre emlékezem, most Csík Jánostól szól, majd Hollós Ilonától, a Szájtemadár, Pogány Lászlótól, a Hajnali Valdomás és Zárai Mártától a Köszönöm forog.

0: Pentaton. Az ötcsillagos dalok órája.
1: Csík Jánost, Hollós Ilonát, Pogány Lászlót és Zárai Mártát hallottuk. Itt a Pátria Rádió, benne könnyű zenei műsorunk, amelyben a mai alkalommal 1954-ben járunk. A folytatásban újabb négy felvétel csendül fel az évből, Vámosi Jánostól a Mindenasszony életében, Vadas Zsuzsától a Mára hajnal dereng, Bilicsi Tivadartól a humoros apu Hodmedbe, és az év legsikeresebb női előadójától, az előzőekben is már hallott Hollós Ilonától a Két picinyi

0: Bentaton, az ötcsillagos dalok órája.
1: Vámosi János, Vadas Zsuzsa, Bilicsi Tivadar és Hollós Ilona énekelt. A Pátria Rádióban könnyű zenei összeállításunkat hallgatják. Továbbra is 1954-ben vagyunk, az év slágereiből, népszerű dalaiból válogatunk. A következő percekben Ákos Tefitől az Úgy nézel rám, az év legsikeresebb férfi előadójától az összeállításunkban már szerepelt Vámosi Jánostól a Tavasszal kell a szerelem, a Pinocchio együttestől a hangszeres Settingtől és Kubik Mirától a Bolyongok a város peremén című zeneszám szól. További kellemes zenehallgatást kívánok!

0: Pentaton, az ötcsillagos dalok órája.
1: Ákos Tefi, majd Vámosi János énekelt, utána a Pinokkió együttes zenélt, végezetül Gubik Mirát hallottuk. Itt a Pátria Rádió, Bene könnyű zenei műsorunk, ezúttal 1954-ben ruccantunk ki. Összeállításunk utolsó blokkjában Putnoki Gábortól a Szép Budapest, Lantos Olivértől a Kék Tengeren, Hollós Ilonától a Nem adlak másnak, és Vámosi Jánostól a Csak tudnám, hogy miért ilyen morcos című felvétel forog.

tengeren, hajunk még pihen, de holnapra már oly messze jár. Daloljuk ma hát a búcsú dalát, úgy fáj most a szív cimborát.

0: Putnoki Gábortól, Lantos Olivértől, Hollós Ilonától és Vámosi Jánostól csendül fel egy-egy szerzemény 1954-ből. A mai alkalommal ugyanis ebben az évben jártunk, ebből az évből játszottunk 16 felejthetetlen slágert és népszerű dalt. Köszönöm megtisztelő figyelmüket! Holnap szlovákiai magyar zenészeink, énekeseink számaiból csemegézünk, egyebek mellett három újdonsággal érkezik a Szuperzöld zenekar. Tisztelt hallgatóink, találkozzunk újra a déli hírblokkot követően!
1: Pátria Rádió, a magyar közszolgálati rádió. Tizenhárom óra van. A Pátria Rádió hírei.
2: Az Európai Parlament bírálta Szlovákiát. Fico szerint az uniós pénzek nincsenek veszélyben. Felmentették a Dunaszerdahelyi emlékmű ügyének vádlottait. Pozsonyban 21, Kassán 23 fok van. A mikrofonnál Mező Szellási Márk. Jönnek a részletek. Az Európai Parlament szerdán elfogadott határozatában arra kérte az Európai Bizottságot, vizsgálja meg történt-e súlyos jogállamisági és demokratikus értéksérelem Szlovákiában. A dokumentum szerint az országban romlik a jogállamiság helyzete és a rendszerhibák akár az Európai Unió pénzügyi érdekeit is veszélyeztethetik. Robert Fico miniszterelnök erre reagálva úgy nyilatkozott, a szlovák kormány tudomásul veszi az EP döntését, de azt politikailag motivált állásfoglalásnak tartja. Szerinte a határozat nem tükrözi a valóságot és hasonló szintű támadásnak nevezte, mint amikor a hazai ellenzék gazdasági problémákról beszél. A miniszterelnök szerint minden uniós támogatás rendben érkezik Szlovákiába. Szintén Robert Fico miniszterelnök kijelentette, jelenleg nem készül kormány átalakítás, ezért nem lát okot arra sem, hogy azonnal foglalkozzon az SNS által felvetett személycserékkel. A koalíciós párt vezetője Andrej Danko korábban felajánlotta, hogy egy esetleges rekonstrukció részeként leváltanák Tomás Taraba környezetvédelmi minisztert. Az SNS szerint Taraba túlságosan önállóan irányítja minisztériumot, és a párt nem kap elég információt a tárca projektjeiről, különösen a nemzeti parkok tervezeti átalakításáról. Fico ugyanakkor nagyon rátermett miniszternek nevezte Tarabát és hangsúlyozta, számára a legfontosabb a kormánykoalíció parlamenti többségének megőrzése. A kérdésről várhatóan a jövő heti koalíciós tanácson is tárgyalnak majd. A Besztercebányai Speciális Büntetőbíróság csütörtökön felmentette azt a hét vádlottat, akiket a Dunaszerdahelyi összetartozás emlékműve miatt szélsőséges propaganda terjesztésével és szélsőséges mozgalom támogatásával vádoltak. Az ügy középpontjában egy 2020 novemberében felavatott emlékmű állt, amely az ügyészség szerint a Horthy korszak revizionista emlékműveit idézte. A vádirat szerint a műalkotás a két világháború közötti magyar nacionalista is irredenta ideológiára utalt, különösen azért, mert az avatás napján fél árbócra engedett magyar zászló is megjelent rajta. Az ügyészség szerint az emlékmű az első bécsi döntés utáni időszak jelképrendszerét idézte fel, a bíróság azonban arra a következtetésre jutott, hogy a vádlottak cselekménye nem minősül bűncselekménynek, ezért valamennyiüket felmentette. Ukrajna támogatása nem haritatív, hanem közvetlen befektetés Európa biztonságába. Ezt hangsúlyozta Petr Pavel cseh köztársasági elnök a prágai Globsec biztonságpolitikai konferencián. Pavel szerint Európának nagyobb felelősséget kell vállalni a saját védelméért, és erősebb európai pillért kell kiépítenie a NATO keretein belül. Az államfő úgy fogalmazott, nem Washington elvárása miatt van szükség erre, hanem azért, mert az Európa stratégiai érdeke. A cseh elnök kiemelte, hogy az Európai Uniónak és a NATO-nak nem versengenie kell egymással, hanem szorosabban együttműködnie. Beszélt arról is, hogy a technológiai fejlesztések terén Európa lemaradásba került az Egyesült Államokkal és Kínával szemben, ezért gyorsabb innovációra, nagyobb kutatási fejlesztési beruházásokra és bürokratikus akadályok lebontására van szükség. Lengyelország élesen elítélte az izraeli hatóságok fellépését a gázai övezet felé tartó humanitárius flottilla aktivistáival szemben. Radoslav Sikorski lengyel külügyminiszter csütörtökön bejelentette, bekérették Izrael varsói ügyvivőjét, hogy hivatalos tiltakozást adjanak át az izraeli kormány intézkedései miatt. Varsó azonnali magyarázatot és a fogvatartott lengyel állampolgárok szabadon bocsátását követeli. A diplomáciai feszültség egy videót váltotta ki, amelyet Itamar Ben-Gvir izraeli nemzetbiztonsági miniszter tett közzé. A felvételen a földön térdelő aktivisták láthatóak, miközben Ben-Gvir izraeli zászlót lengetve azt mondja, itt mi uralkodunk. A felvételek több európai országban is felháborodást váltottak ki.
1: Időjárás.
2: Többnyire derült az ég, napközben változóan felhős idő várható, helyenként főleg északnyugaton eső, záporok, akár zivatarok is előfordulhatnak, a hőmérséklet 21 és 26 fok között alakul.
1: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
2: Baleset történt Szentcután Bazin irányába, a Shell benzinkút közelében. A helyszínen torlódás alakult ki, az arra közlekedők körülbelül 20 perces menetidő növekedéssel számolhatnak. Vezessenek óvatosan. Jó utat!
1: Zöld hullám. 0800 900 800. Keleten a helyzet. Köteles Szabolcsal.
3: A Kassai stúdióból köszöntöm a kedves hallgatóinkat, mai vendégeim Havasi Gigi és Hupka Simon. Köszöntelek benneteket is.
4: Szia!
5: Hello!
3: A mai témánk pedig az lesz, hogy ti mind a ketten a Kassai Nemzeti Színház gyermekkórusának tagjai vagytok. Légy szíves, mondjátok el, hogy hanyadikosok vagytok. Ti mind a ketten a Kassai Mária és Sándor Gimnázium és Alapiskola diákjai vagytok, de akkor talán veled kezdjük, Gigi, te hanyadikos vagy?
4: Hát én most per pillanat 9. osztályba járok, a felvételire készülünk.
3: Legyen még az a bemelegítő kérdésem, hogy mi a kedvenc tantárgyad?
4: Én nagyon szeretem inkább ezeket a művészeti tantárgyakat, a történelmet, a nyelvtant, a nyelveket, különféle nyelveket, a rajzot szeretem nagyon, rajzolni szeretek, és gimnáziumba várom már a több énekórát, és a rajztörténelmet főleg.
3: Hupka Simon, ugyanez a kérdés, hanyadikos vagy?
5: Hát én a 3. A-ba járok, és az én kedvenc tantárgyam...
3: Ez azt jelenti, hogy már gimnazista.
5: Én már gimnazista, igen, a 3. gimibe járok. A kedvenc tantárgyam a műftöri, mert hogy én már szakosodáson vagyok, és én kiválasztottam a műftörit, művészettörténelmet, és ugye, ahogy Gigi mondta, nagyon szeretem a mindenféle művészeteket, a történelmet.
3: Azért az ilyen menőn vagy egzotikusan hangzik, hogy ti a Kassai Nemzeti Színház gyermekkórusának tagjai vagytok. És úgy gondolom, hogy Simon kerülhetett oda korábban, hogy az ember hogy kerül be egy ilyen gyermekkórusba, gondolom az utcán nem szólítják le, hogy te olyan úgy nézel ki, mintha jól tudnál énekelni, és akkor gyere hozzánk énekelni.
5: Hát én a hegedű tanárnőm keresztül kerültem be a gyerekkórusba, mivel hogy a tanárnőm, ő aktív része nem a kórusnak, hanem a zenekarnak.
3: Színházi
5: zenekarának, igen. És rajta keresztül tudtam meg, hogy keresnek valami gyerekeket egy új előadásra, és hát így kerültem be én és a nővérem.
3: Hány éves voltál ekkor?
5: Kb. 2018-ban, szóval 10 éves voltam.
3: Hát akkor az ember az még elég kicsike, nem volt félelmetes ez a világ?
5: Egyáltalán nem volt félelmetes, mivel hogy mindenki nagyon aranyos volt, nagyon kommunikáltak velünk, minden egyes dolgot megmagyarázott.

0: történt.
1: Szóval prágai.
0: Igen.
1: Ha jól tudom, ez a Stavovszki divatklubban.
0: Igen, igen, ott volt.
1: Hát akkor te egész magasan kezdted ezt a pályán.
0: Igen. És...
1: De hogy kerültél oda, ezt még mindig nem árultad.
0: Jaj, hát nekem az énektanárnőm, ő is járt énekelni, mint már a felnőtt kórusba, és ő mondta, hogy van ilyen lehetőség is, hogy színházba, gyerekkórus, meg így, és mivel édesapám is régen ott, ugye ott dolgozott, ezért ott az ottani ismerősöket így megkérdeztük, hogy akkor most hogy lehet oda bekerülni, vagy hogy lehet felvételt nyerni oda. Úgyhogy hát a színházi ismerősei apukámnak segítettek bejutni.
1: És azt mondták, hogy menjél.
0: Igen.
1: De szerintem azt is elárulhatjuk, hogy a nagyapád Havasi József is operaénekes volt.
0: Igen.
1: Élethosszig ott énekelt, sőt, őt valószínűleg sokan a Csermely kórus kórusvezetőjeként is ismerik. Ez a név ott elég sokat
0: bizony
1: mondhat a Havasi. Találkozol ezzel, hogy rákérdeznek? Hogy...
0: Néha már bemutatkozom az ottani színházi előadóknak, akkor mondják, hogy várj, ez az a Havasi, hogy aki itt énekelt meg így, és akkor mondja, hogy hát igen, hogy ő a nagyapám, vagy ugye a nagynéném, vagy az apukám.
1: Ja, tényleg, mert neked még a apukád, a nagyapád, de még a,
0: igen, a
1: nagybácsi, meg nagynéni.
0: Igen, rengetegen.
1: Ja. Nincs nagy nyomás rajtad?
0: Hát, úgy őszintén megmondva amúgy nem érzek semmi nyomást, mert ugye én ezt szeretem csinálni, meg büszke vagyok arra, hogy az én felmenőim is ilyen dologgal foglalkoztak. Élvezem, és nincs rajtam nyomás emiatt.
1: Eláruljátok nekem és a hallgatóknak, hogy ti amúgy milyen zenét hallgattok, hogy milyen zenét szerettek. Nem is tudom, nektek már gondolom, ilyen lejátszóitok annak, vagy igaz, most van minden telefonon van, már lejátszó sincs. Simon.
2: Hát én a zenét mindenfélét hallgatok, leginkább ilyen house zenét, ilyen indie kisebb
1: együtteseket,
2: igen.
1: Mondasz egy példát?
2: És Big Thief. Meg még például most nagyon bementem a jazzbe, most nagyon elkezdtem hallgatni, és hát inkább ilyen nyugisabb zenéket szeretek.
1: Gigi?
0: Hát én így minden zenét szeretek, tehát a raptől kezdve az ilyen elektromos zenéken keresztül a popig. Amit Simon is elmondott, én is nagyon szeretem ezeket a nyugodtabb zenéket, a rockosabb zenéket, az ilyen metal zenéket is nagyon szeretem. Leginkább, mint hogy telefonon keresztül hallgatom őket, de nekem nagyon bejönnek az ilyen CD-k, meg ilyen lejátszók is, szóval.
1: Ti még tudjátok, mi az a CD?
2: Persze.
0: Persze, de igen.
1: De hogy volt is a kezetekben, meg
2: igen.
1: Tudtátok be CD lejátszóba
0: igen,
1: CD?
0: Igen, persze, hogy lemezt is.
2: Na, lemezt
1: is. Ezt az LP-t?
0: Igen.
1: Vagy ez újra divat, hogy én le vagyok maradva?
0: Igen, az.
2: Újra divat, például, hogy... ahogy például én is, meg a testvérem is ajándékokként szoktunk kapni lemezeket.
1: Mert fekete bakel.
2: Igen, fekete klasszikus lemezeket van, lemez lejátszunk is otthon.
1: Ejha.
2: És múlt éven, nyáron, pedig Bolha piacon voltam, és ott megtaláltam az egyik kedvenc együttesemnek a első lemezét, vagy az első, hát igen, az első
1: LP.
2: Stúdiós LP-t, és akkor... Azt gondoltam, hogy el fogok ájulni, mert ez a Fleetwood Mac-nek a egyik első lemezük, és megtaláltam, minden működik rajta, szóval ez nagyon ilyen, nagyon jó meglepetés volt, mert csak így véletlenszerűen találtam meg.
1: Ezek szerint ismered a Fleetwood Mac-et?
2: Igen, persze.
1: Hát ez egy teljes, az én generációm,
2: igen.
1: Sőt, még nekem is, még tőlem idősebbek is hallgatták. Ezek szerint akkor ez így hullámzik ez a...
2: Igen, igen.
1: Ez az érdeklődés. Azt hittem, hogy te csak hip-hopot nyomtok.
0: Nem, ilyen jazz-től, klasszikus zene.
1: És milyennek tűnt az opera? Azért valljuk be, hogy ez egy ilyen kicsit avittas dolog, hát oda a gyerekek kb. Így jutnak be, hogy meghívják őket énekelni, de nem akarok nagyon gonosz lenni az opera irányába, de nektek az milyennek tűnt?
0: Amit már előbb mondtam, hogy apukám is ugye oda járt, és rengeteg sok ismerőse is volt ott, akkor volt egy ilyen szokásunk, hogyha a színházba elmentünk megnézni valami előadást, akkor mindig a fülembe súgta, hogy na most ez az az ember, akiről meséltem neked, vagy mindig a szünetekben pedig lementünk az öltözőkbe, és akkor apukámnak úgy nagyon örültek, hogy hogy itt vagy, meg nem tudom, hogy hogy vagy, meg hogy mikor jön vissza énekelni, sokszor hangzott el ez a kérdés.
1: Hát ő elküldte maga helyett a lányát.
0: Igen, hát így.
1: Szóval te bennfentes voltál.
0: Igen, szóval én már úgy ismertem a környéket, mondhatjuk így.
2: Nem tudom elképzelni, hogy mit csinálnak az operában, mert voltam előtte párszor, de így... Igazából még nem tudtam elképzelni, hogy mit fogok ott csinálni, hogy hogy fog ez egész kinézni, de nagyon örülök, hogy bevállaltam ezt az egészet.

0: mert most enélkül nem tudnám úgy elképzelni a mindennapi életet. Mert nagyon befolyásolta egyrészt a hát ilyen fejlődés, meg ilyen kreativitást is.
1: Hogy ti azért valamennyire megszerettétek ezt a világot, az opera világát?
2: Igen, persze. Itt, engem így őszintén itt teljesen elvarázsolt ez az egész, hogy így felmegyünk a színpadra, és így világít a fény a szemünkbe, a közönséget nem is látjuk nagyon, és úgy próbálunk koncentrálni az előadásra, és mégis olyan gyorsan lezajlik minden, és aztán észreveszünk, hogy tényleg nem rontottunk el nagyon dolgokat, szóval, hogy így engem elvarázsolt ez az egész.
0: És ez, amikor felmenjünk a színpadra, akkor ez majdnem ez, mint egy más világ lenne. Hogy lehetünk más szereplők, más a... minden más a színpadon, mint a nézőtérben.
1: Azt, aki nem tudná, a Kassai Nemzeti Színház egy ilyen gyönyörű történelmi épületben van, azért gondolom ez is hozzátesz, hogy az tényleg olyan, mint az ilyen történelmi filmekben a színházak. Gondolom az is jó érzés, így körülnézel, és ilyen aranyozott dolgok, és ilyen szép páholyokban ott ülnek az emberek.
2: Igen, meg a nagy bordó függönyök, a közönségben ugye a sötétség, de mégis látni a páholyokat, meg így.
1: Bocsánat, hogy ilyen butaságokat kérdezti, attól nem féltek, hogy beestek a zenekarjárokba, én mindig úgy szurkolok, hogy a színészek, arra van valami trükk, hogy ők...
0: Igazából nem kell félni, hogy beessünk a zenészekhez, mivel hogy egyrészt a színpadnak a végén vannak ilyen kicsi, ilyen, mint a magasított része, szóval ez mintha leállítana minket, de van ott mindenféle ragasztók is, hogy lássuk és hogy ne essünk be.
1: Szóval na, vannak jelek a színpadon.
0: Igen, ettől biztos nem kell félni, hogy beesünk.
1: És nektek is vannak ilyen X-ek, hogy hol kell állnatok? Ilyen trükköket elárulhattok, hogy nincsenek?
0: Ez csak a próbaszínpadon van nekünk, mivel hogy mindig, amikor kezdünk egy új darabot, akkor a próbaszínpadra kijelölik nekünk.
1: Az egy
0: hogy,
1: másik színpad.
0: Igen, az egy másik színpad a másik épületben, és ott ki van nekünk rajzolva ragasztószalaggal a földön, hogy hova álljunk, és aztán már a... igazi színpadon, az operában az már nincs felrajzolva.
1: Ott már tudjátok.
0: Ott már kéne tudni, igen.
1: Egy kicsit így előre szaladtunk, hogy ott tartottunk, hogy ki ajánlott be titeket az operába, és hogy hogyan mentetek, de hogy volt felvételi, volt meghallgatás, Gigi?
2: Hát igazából az ottani karmester, vagy az a személy, aki a próbákon szokott gyakorolni velünk, ő vett fel minket a kórusba.
1: De kellett énekelni, gondolom.
2: Igen.
1: Nem az... zongorára előre játszottak,
2: igen,
1: és utána
2: igen. Nekem például úgy volt, hogy bementem, így nagyon izgultam, hogy most mérgesek lesznek rám az emberek, vagy nem tudom, mire számítottam, és az egyik lány, aki legelőször hozzám szólt, így a terem másik oldalából oda kiáltott, hogy hé, hogy jöjjek oda hozzá, hogy én új vagyok, nem? És akkor én ilyen teljesen így, mint hogy izgultam nagyon, így mondtam, hogy hát, hogy igen, én új vagyok, meg nem tudom mi, hogy jaj, hogy üljek be oda hozzájuk, hogy ők majd segítenek nekem, és ilyen tökre kedvesek voltak nagyon, befogadtak rögtön, és miután én végigültem ezt az egyik próbát, akkor oda hívott az a karmester, hogy ugye én új vagyok, és hogy akkor énekeljek neki, hogy mennyi a
1: hangterjedelmem,
2: és aztán, mint hogy én elénekeltem neki, ő kísért zongorán, vagy nem tudom, és aztán, mint hogy beválogattak engem is.
1: Simon, hasonló?
0: Történt. Én ezt még meg akartam kérdezni, hogy neked kellett valamit énekelned, valamilyen dalt, vagy?
2: Hát őszintén én nem emlékszem, hogy kellett-e volna énekelnem bármit is, de engem csak így beénekeltetett volna, mint hogyha csak ilyen...
1: Skáláztunk,
2: igen.
0: Na, mert nekem is nagyon hasonló volt, hogy megjöttünk a próbára, nekem a próba elején énekeltettek be engem, és ott ugyanígy megnézték, hogy milyen a terjedelmem, és hát ez szerint betettek engem az altba, vagy nem tudom, szopránóba, most már nem tudom, és már az első próbán már adtak nekem kotlet a kezembe, és már énekeltünk ott, énekeltem egy darabot.
1: Apropó, hát automatikusan nektek kell tudni kottát olvasni, vagy ez
2: igen, persze.
0: Kéne kottát olvasni, de nem mindenki tud, mint hogy a kisebbek nem tudnak még. Szóval...
1: De ti tudtok.
2: Hát zenedések.
0: Úgy, ahogy.
1: De az, gondolom az ének kotta kicsit más, vagy nem? Ugyanaz?
2: Nem, amúgy hasonlítanak eléggé, szóval.
1: És akkor ott van a szöveg is alá?
0: Igen,
1: de ugyanaz. Gondolom meg kell tanulnatok, mire igen. Fölléptek.
2: Igen, azt...
0: vannak nekünk olyan próbák is, amikor csak a szöveget tanuljuk meg, hogy nem tudom, mindenféle francia vagy...
2: Kiejtéseket.
0: Kiejtéseket főleg.
1: Meg gondolom az opera az olasz,
0: olasz német. Igen.
1: Milyen nyelvek vannak még? Hát gondolom van szlovák is.
0: Hát szlovák azok csak a krútnyavet játsszák a Kassán, szlovákul, és hát francia, lengyel, olasz és latin, vagy toszka az milyen nyelv?
2: Nem tudom.
1: Olasz lesz.
0: Olasz, nem latin.
1: És akkor van egy ilyen, aki segít a kiejtést, hogy abban a nyelven jó kiejtésetek legyen?
2: Igen.
1: Mi a kedvenc szavatok esetleg, ami megmarad bennetek? Ha hát van, nekem, ha nincs, nincs.
2: Nekem a Werterből a Noel, vagy Noel.
1: Ez egy szó, hogy Noel?
2: Hogy igen, a karácsony, vagy valami.
0: Az Jézus, vagy Isten, a Noel?
2: Vagy valami olyasmi, nem tudom pontosan.
1: És ezzel kellett küzdened, ezzel igen. A Noellel?
2: Igen. Hát szerintem még most sem mondtam jól, de az nem gond. Hát.
1: Neked van ilyen érdekes
0: hát,
1: szó?
0: Ami... Érdekes szó, nem tudom, mert én a szövegeket úgy tanulom meg, mint a, hát nem, hogy mint egy verse, hanem így egybefolyik, és nem ugye a szavakat nem értem, szóval.
1: Hát épp ez az operában, hogy idegen nyelven van, hogy olyan néha olyan...
2: Igen, néha le is szokták fordítani nekünk, hogy épp miről éneklünk, hogy beleéljük magunkat, vagy szomorúan énekeljük, igen. Vagy így.
1: Hogy kell szomorúan énekelni?
2: Olyan melankólikusabban, lassabban, hogy lelassítják, meg például, hogyha már a szereplünk is színpadon, akkor úgy a mozdulatokban is benne vannak ezek az érzelmek, meg így.
1: Továbbra is Havasi Gigivel és Hubka Simonnal, a Kassai Nemzeti Színház gyermekkórusának tagjaival beszélgetünk, és most arra kérnélek meg titeket, hogy mondjátok el a kedvenc darabotokban nektek tulajdonképpen mit kell csinálni, mert hogy így oké, hogy gyermekkórus, de szerintem a kórus alatt így mindenki arra gondol, hogy áll egymás mögött, nem tudom, áll 20 ember, és a háttérben, és az a kórus is énekel, de gondolom, egy operában nem lehet csak úgy ott állni valahol, hogy ott ti ott szét vagytok rakva térben, vagy ez hogy kell képzelni, hogy néz ki egy színdarabon belül a gyermekkórus?
0: Hát az én kedvenc előadásom a Bohém Élet, és ez volt tulajdonképpen az első előadás, amiben voltam, énekeltem. A kevesen voltunk gyerekek, szóval szét voltunk szórva az egész színpadon. És az egész színpad úgy volt feltéve, mint egy ilyen lépcsősor. Ilyen nagyon magas volt. Voltak ott mindenféle asztalkák, a felnőtt énekar ültek az asztalkáknál, és úgy nézett ki, mint a kávéznának. Voltak ott mindenféle italok, valamit olvastak, valamilyen könyveket, szóval úgy nézett ki, mint valamilyen kávézóban voltak, és nekünk ott kellett fele szaladgálnunk, ugrálnunk, kellett játszani ezt a, mint a gyerekek vagyunk, élvezzük az életet.
1: De közben énekel.
0: Igen, és közben énekeltünk. És az is tetszett, hogy nekünk egy próbán megmondták, hogy nyugodtan oda mehetünk a mindenféle felnőttekhez, kérhetünk tőlük valamilyen kalácskákat, vagy nem tudom mit. Ők persze adtak, és nagyon aranyosak voltak, mivel hogy mindig segítettek, meg aztán ránk szóltak, amikor már nekünk kellett énekelnünk. Ahhoz képest, hogy kevesen voltunk, elég nehéz volt eltalálni, nem a tónusokat, hanem hogy mikor kell énekelni.
1: Hogy mikor kell belépni.
0: Mikor kell belépni, igen, mert nem volt mindig, hogy egyfolytában mi énekelünk, hanem csak így valamikor beéneklünk, nem tudom, egy mondatot, egy ilyen kis...
1: Miközben szaladgáltok is kalácsot esztek.
0: Igen, igen.
1: De ez tényleg nehéz. De a karmester nem mind be?
0: A karmester mind be, csak nem mindig veszük észre, ha színészkedünk, igen. Szóval ez picit nehezebb volt, de ez volt az egyik kedvenc ilyen darabom, mert itt igazán lehetett színészkedni.
1: Na most itt egyből két kérdés, ami régóta foglalkoztat, hogy ti azt honnan tudjátok, hogy a karmester nektek int be, nem másnak? Ez mindig foglalkoztat, hogy ezt honnan lehet tudni?
0: Hát van a főleg a szemkontaktus, meg így...
1: Rátok néz,
0: igen, rátok
1: szemmel
0: néz,
1: ver.
0: Igen, meg így az egész testét így, mintha felénk fordítaná.
1: És akkor tudjátok, hogy ez most
0: igen,
1: már nektek
0: igen,
1: szó.
0: Igen, igen, igen.
1: És hogyha hevesen integet, akkor már tudjátok, hogy baj van.
0: Igen.
1: A másik pedig, hogy azok valódi kalácsok, ezen minden gondolkozom, hogy ott esznek a színészek, azok ott igen, nekik igen, ez... hozzák minden előadásra frissen.
0: Igen, minden előadásra frissen.
1: Én azt hittem, hogy ez mi anyag?
0: Van egy előadás, a Varázsfiú Ola, ahol Papageno meg Tamino, ők ott mit a vacsoráznak, és akkor minden egyes előadásra hoznak egy ilyen nagy csirkét, és most nem tudom, Tamino vagy Papageno mindig ott teszi a színpadon, és egy előadáson majdnem nem tudta lenyelni a csirkét. Majdnem megfulladt, és sokkal lekéste ezt, amikor kellett neki énekelnie az intést.
1: Igen, amikor beintett neki, amikor be kellett lépnie.
0: És ezt majdnem elkéste az egészet.
1: Annyi kérdés merül fel benne, hogy mi az, ha az emberek ezt köhögni a színpadon, az milyen lehet? Gigi, kedvenc darab?
2: Hát nekem a kedvenc darabom a Roger Král, a Roger király.
1: Az egy lengyel darab, mint megtudtam.
2: Igen, igen, az egy lengyel darab. Ez volt az én első fellépésem.
1: És ott mit csináltuk?
2: Hát ott, minthogy így jön egy személy, akit így istenítenünk kell, és akkor feljön közénk a pornép közé, és akkor úgy nyúlunk utána, meg úgy áradozunk tőle, hogy jaj, most itt van köztünk, és akkor most így istenítjük őt.
1: És közben énekeltek.
2: És közben éneklünk.
1: De akkor mozogtok, mentek, nyúltok felé, és de közben énekeltek.
2: Igen, igen.
1: A kosztümöket hogyan kapjátok meg? Mert ezek szerint kell, hogy legyen kosztümötök is, és hogy ezt méretre varják. Mondhatjátok-e azt, hogy ez nektek nem tetszik?
0: A kosztümökkel az van, hogy például van egy terv, hogy akarják, hogy kinézzen a kosztüm. Aztán elmegyünk a műhelybe, ahol megnézik a méreteinket, mint hogy lemérnek minket, és akkor pár hétre, vagy egy hónapra rá vissza kell jönni, meg kell próbálni, hogy minden stimmel. Ha igen, akkor már akkor már kész a kosztüm, ha még kell valamit változtatni, akkor ezt megváltoztatják. Azt, hogy nem tetszik a kosztüm, ezt igazából nem mondhatjuk, mert ez a tervezőknek
1: az elképzelése
0: is. Ebben mi nem szólhatunk bele, mivel hogy mi csak ott ilyen gyerekkórus vagyunk, szóval nincs
1: nagyon beleszólásunk. De hát, hogyha mondjuk túl szűk, akkor azért meg...
0: Akkor igen, a túl szűk, akkor persze beleszólhatunk.
1: Mert ti kis növitek, hát mind a ketten olyan,
0: igen,
1: szerintem
0: ezzel,
1: percről percre nőttök.
0: Ezzel amúgy nagyon nagy baj volt, mivel hogy én 10 éves korban kezdtem, és már mindjárt 18 vagyok, szóval már majdnem az összes kosztümömet kinőttem, és így tovább adom a kosztümeimet, a kicsiket, a többi kisfiúnak, ami most jött nemrég. Szóval ez ilyen jó, szép, meg vicces nézni, hogy a kisebb fiúcskák azokat a kosztümöket hordják, amit én hordtam 8 évvel ezelőtt.
2: Hát nekünk rengetegszer van olyan, hogy véletlenül elvesszük a másik ruháját, vagy...
1: Benne van a nevetek, vagy hogy?
2: Igen, ilyen cetlik benne vannak a ruhákba, és akkor azon rajta van a nevünk. Mivel ugye én később csatlakoztam, nekem nincsenek ilyen ruháim, amiket csak rám vartak, szóval én mindig valakinek... Igen, én örököltem valakiknek a ruháit. Volt már olyan, hogy a nagynéném ruháját kaptam meg.
1: Véletlenül?
2: Véletlenül, igen, hogy így nézegetjük, hogy aznap ki van ott, és hogy így kérdezgetjük, hogy akiknek épp ott van a neve abba a ruhába, hogy itt van-e, ha itt van, akkor odaadjuk nekik a ruhát, ha meg nincs itt, akkor meg ugye felvesszük mi.
1: Gondolom azért rendszeresen mosni kell.
2: Mi nem nagyon nyerünk tekintést az ilyen.
1: De ti nem hordjátok azon mosni, ezt ők kell.
2: Nem.
1: Ti leadjátok, ezt több.
2: Igen, ezt mi csak úgy leadjuk, és aztán ugye az ott dolgozók így kimossák. Mint hogy van egy olyan külön szoba, ahol van rengeteg-rengeteg mosógép, szóval hogy így egymáson is vannak kettő, azt hiszem, és van egy külön szoba, ahol csak mosógépek vannak, és akkor, mint hogy ott szoktak mosni, gondolom.
1: És hogy néz ki ez a ti betanításotok, hogy a rendező maga eljön? Van egy pont, amikor eljön, és ő instruál titeket, és megmondja, hogy pontosan mit kell csinálnotok?
2: Van egy külön épület a színházon kívül, ahova szoktunk járni, gyakorolni. Először a szöveget...
1: Ez abban a mellékutcácskában, ott a főutcáról, ilyen fehér,
2: igen,
1: nagy
2: igen.
1: Ég, tudom. Nem is tudom, mi annak a hivatalos neve. Mindegy.
0: Mi se tudjuk
2: nagyon. Ahol először megtanuljuk az éneket és a szöveget, és ugyanabban az épületben aztán van az a próbaszínpad, amit ugye Simon már említett.
1: És az ugyanolyan, mint a mérete, mint a...
0: Kisebb.
2: De. Talán egy kicsit kisebb, de ott is ki vannak jelölve szalagokkal, hogy ki hova álljon, és akkor ott a karmester beszokott jönni, hogy akkor most nem tudom, ti menjetek jobbra, akkor most nevessetek, meg így.
1: Mielőtt bekapcsoltuk a mikrofont, épp erről vicceskedtünk, hogy hogyan lehet ritmusra nevetni, de amúgy hogyan lehet ritmusra nevetni?
0: Hát az...
1: Hogy mit mond ilyenkor a karmester, hogy? Na, nevessetek, de...
0: Egyik előadásban megvan pontosan adva, hogy milyen ritmusba kell nevetni, és szigorúan be kell tartani, mert ha valaki hosszabban vagy rövidebben nevet, akkor ezt az egész így mint a szétesik. Voltak próbák, amikor nagyon sok helyig csak a nevetést próbáltuk, hogy mindenki egyszerre nevessen ugyanabban a ritmusban.
1: És ha már ennél tartunk, így a színészek által beszoktak róla számolni, hogy az a legrosszabb, amikor nincs beleírva a darabba, de hogy ők elkezdenek nevetni valamin, és akkor azt, hogy nagyon nehéz megállni, hogy nektek van olyan, hogy ti, nem tudom, megbotlik valamelyik társatok, és ti nem bírjátok, és elkezdtek nevetni?
2: Hát nekem egyszer a csipke ruhám beleakadt a színpadba. Nem is a színpadban, hanem a... Mert ott épp olyan asztalok, vagy díszlet volt ott, ahogy így le kellett térdelni mellé, és nekem a csipke ruhám beleakadt a fa díszletbe, és amikor így gyorsan le kellett futni a színpadról, akkor én így megrántottam magam, mint hogy az ujját a ruhának, és így visszahúzottam, és ez olyan borzasztóan nézett ki, szerintem, ha valaki észrevette, akkor hát sajnálom, de beakadt a csipke ruhám, és amikor ilyen nagyon komoly rész volt a végén, hogy így szomorúak voltunk, és vittük a gyertyákat, a barátnőm előttem megbotlott, és elkezdtünk röhögni, de ugye, hogy így teljesen így lehajtottuk a fejünket, hogy észre se vegyék, és így mindenki körülöttünk így csendbe volt, meg ilyen nagyon szomorúak voltak, és mi meg ott nevettünk nagyon, és így próbáltuk visszafojtani magunkba, de fú, nagyon nehéz volt, hogy még olyan csend is volt, és úgy nem kellett volna, és akkor így még jobban vicces volt az egész.
1: Kedves hallgatóink, a zene után folytatjuk a beszélgetésünket Havasi Gigivel és Hubka Simonnal, a Kassai Nemzeti Színház gyermekkórusának tagjaival.

0: Most folytatjuk a beszélgetésünket Havasi Gigivel és Hubka Simonnal, a Kassai Nemzeti Színház gyermekkórusának tagjaival.
1: Mondjátok, hogy mindenki nagyon kedves veletek, de azért így tudjuk, hogy a színházban, főleg így próba folyamat végén, hogy felemelik a hangjukat a mondjuk a rendezők, vagy a karmesterek, hogy ilyenkor rátok szólnak, vagy ti kaptok büntetést, vagy van ilyen azért, vagy néha, hogy így kicsit hangosabban szólnak rátok, ha rosszalkodnak a gyerekek, vagy nem tudom.
2: Például, amikor várunk, kimegyünk a színpadra, a jelenetre, és még kint vagyunk a színpadon kívül, azon a folyosón, akkor nagyon sokszor az
1: a
2: van,
1: backstage-ben.
2: Hogy a backstage, igen. Akkor nagyon sokszor az van, hogy a gyerekek halkan vannak, és akkor a felnőtt énekkar ott beszélnek jó hangosan, ott röhögnek, és akkor nagyon sokszor ránk szólnak, mert azt gondolják, hogy ezek a gyerekek beszélgetnek.
1: Pedig a felnőttek.
2: És például igen, a felnőttek beszélgetnek ott.
1: És közben megy a darab.
2: Ben. Közben megy a darab, igen.
1: És a felnőttek simán hangosan nevetnek.
2: Igen. Hmm. Szóval vannak ilyen
1: rosszabbak ők, mint a gyerekek.
2: Pontosan.
1: Én tudok egy olyan sztoriról is, hogy nem mindig találjátok meg a felnőtt párotokat. Ezek szerint van olyan darab, hogy nektek egy bizonyos felnőttel kell bemenni?
3: Igen, volt az egyik kedvenc élményem, amikor pontosan előadás előtt pár perccel jöttem rá, hogy amúgy nekünk kéne találni ilyen anyukákat a szerephez. És
1: melyik darab volt?
3: A Toszka volt, igen. Pontosan valakihez így odamentem, hogy segítsen már nekem anyukát találni. Így bemutatkoztunk, és akkor ő mondta, hogy jaj, hogy a Havasi, hogy ez valamit mond, meg nem tudom mi. És akkor mondtam, hogy hát igen, hogy ez én vagyok, meg apukám mit volt. Jaj, hogy őt ismertem, meg nem tudom mi, és akkor hát már volt anyukám.
1: Akkor volt ki bevigyen.
3: Igen, volt ki bevigyen engem, és nagyon gyorsan elhadart nekem valamit, és elment. És én nem értettem, hogy most hátra menjek, vagy jobb oldalra, vagy a másik oldalra, és amikor nekünk már úgy fel kellett menni a függöny mögé, hogy már mindjárt bemegyünk, nem volt ott az anyukám. És én nagyon féltem, hogy akkor most a másik oldalon van, vagy most ő hol van, amikor már az előttem lévők indultak fel, valaki így megfogta a vállamat hátulról, amiért nagyon megijedtem így a sötétbe, és akkor mondta az anyukám, hogy jaj, hogy itt vagyok, és akkor már rögtön mentünk fel a színpadra, és akkor úgy megnyugodtam, hogy köszönöm, hogy itt vagy. És a másik felvonásban, a második felvonásban pedig az volt, hogy nem volt ott egyáltalán.
2: Ehhez még én is hozzászólnék, hogy ez gondolom Gigi a Toszkáról beszél. Már 3 évvel ezelőtt volt a premier, és a premieren nekem is hozzá voltam osztva egy anyukához, és akkor még sokkal alacsonyabb voltam, szóval még el lehetett hinni, hogy úgymond, hogy az anyám. Közelmúltban pedig mondta, hogy már jó viccesen néz ki, hogy már megyek vele, mert mi, ahogy már sokkal magasabb vagyok, mint ő. Szóval már mondták nekem, hogy inkább már menjek egyedül.
1: Vannak fiú és lány kórustagok a gyermekkórusban. Egyrészt milyenek az arányok, a nemi arányok?
3: Hát a lányokból most már sokkal több van, mint fiúkból. Lányokból így többen vagyunk, talán mint 20. És fiúkból pedig mennyien vagytok?
2: Kb. 10.
1: Ti mindig ugyanazt játszátok, szóval nincsenek olyan darabok, ahol csak lányok vagy csak fiúk, hanem ez mindig egy vegyes gyermekkórus.
2: Igen, mivel hogy gyermekkórus vagyunk, akkor mindig együtt játszunk.
1: És vannak-e konfliktusok a lányok és fiúk között?
3: Mostanság volt valami, de aztán...
1: Mondjuk, hogy a cofotokat nem húzgálják a fiúk.
3: Nem, semmi ilyesmi. Ott megvan, hogy a lányok az egyik oldalon öltözködnek, és a fiúk pedig teljesen másik helyen.
1: Tehát van két külön öltöző.
3: Igen, persze.
1: És mennyire vigyáznak ott rátok? Van egy ember, akinek az a feladata, hogy ott titeket valamilyen szinten szemmel tartson?
2: Van ott most 3 anyuka, aki szokott járni ránk ügyelni. 2 van a lányoknál, mivel hogy többen vannak, és az egyik van a fiúknál nálunk az öltözőkben. Segítenek nekünk a kosztümökkel, meg bármi, ők nézik az időt, hogy mikor kéne felmennünk a színpadra.
1: De így mondják is amúgy színházakban, nem?
2: Mondják, csak utolsó előadáson az volt, hogy elfelejtettek minket felhívni a színpadra, szóval majdnem a kórusnak a fele nem érkezett feljönni.
1: És ilyenkor mi van, még utólag oda lehet somfordálni?
2: Ez csak a főpróbám volt. Aztán amikor már énekeltünk, a közepén már bejött az egész énekar. Picit baj volt belőle, mivel hogy egyrészt nem hívtak minket, és nekünk is amúgy kéne néznünk, hogy hol van, hogy mit énekelnek, meg hogy hol vagyunk a darabban.
1: És akkor ezt most az anyukák követik, jól értem?
2: Igen, igen. Nekik már le van írva, hogy körülbelül hánykor kéne felmennünk a színpadra.
1: És ez hogy néz ki, így az emberek szeretnek így belátni a kulisszák mögé? Az egy elég vadregényes dolog, én voltam, nem sokszor, de voltam a Kassai Nemzeti Színháznak ennek a hátsó vagy öltöző részében, az egy több emelet, igen. És akkor ti ott több emeltet kell néha leföl szaladgálnatok?
3: Igen, mint hogy a lépcsőkön úgy felfutunk, akkor néha eltévesszük az emeletet.
1: Mert olyan egyformák azok az emeletek, nekem is mindig gondom van belőle.
3: Például én, amikor legelőször voltam előadásokon, az első előadásaimon, akkor néha eltévesztettem az emeleteket, akkor más ajtóba mentem be, meg így.
1: Hát meg kell szokni. De gondolom Simon, hogy már gyakorlott. Te már nem téveszted el.
2: Hát már nem szoktam.
1: És a ti öltözőtök való mélyem, amely még tudom, hogy itt még a föld alatt is vannak.
2: Hát az összes öltöző a föld alatt van, aztán a földszinten van csak a recepció, meg aztán, ahogy van a zenekarnak az árok, és aztán az első emeleten van a színpad.
1: Ez a 30 gyerek ott rohan föl, mikor be kell menni.
2: Igen, igen.
1: Az is érdekes lehet.
2: Igen.
1: És ott még a színpadon van egy ember, aki enged be titeket, vagy nektek be kell menni, kész?
3: Már magunktól kell bemennünk, igen.
1: Ezt már tudnotok kell.
3: Muszáj.
1: Nagyon közkedvelt a karácsonyi előadás, ami általában diótörő szokott lenni, és én úgy tudom, hogy ti abba hümmögtök, hogy ez mit jelent, hogy már megbeszéltünk, mit jelent ütemre nevetni, de hogy a diótörőben ott meg hümmögni kell?
2: Hát ott a mi szerepünk, azt mondják, hogy mi hópelyhek vagyunk, és hát ilyen melankolikus dalt éneklünk, vagy nem melankolikus, hanem ilyen
1: lassú
2: nem pont, hogy nem szomorú, hanem ilyen lassú dallamot hümmögünk. Megint ott van a karmester, mert mi nem a színpadon vagyunk, hanem a nézőtérben, a lépcsőkön állunk, két sorban, egyik oldalon, meg másik oldalon is, és a karmester megint mutatja nekünk, hogy mikor kell kezdeni. Ezt a dallamot így körbe-körbe énekeljük, úgymond.
1: Továbbra is Havasi Gigivel és Hubka Simonnal, a Kassai Nemzeti Színház gyermekkórusának tagjaival beszélgetünk. Szeretitek a diótörőt karácsonykor? Főleg, hogyha hullik a hó, hát most már egyre ritkábban.
3: Hát az én első diótörőim közé az sorolható, csak hogy mindig a színpadra néztem, és ugye azt nem szabad, és akkor a karmester mindig mondta nekem, hogy ugye vannak köztünk olyanok is, akik nem figyeltek rám, és így rám nézett, de nem fogok neveket mondani, és akkor így tudtam, hogy hát gondolom rám gondolt,
1: de nem szabad a színpadra nézni, ezt nem. De mit, hogy nem szabad?
3: Hát az előadást, amikor a balettosok ott táncolnak a színpadon.
1: És akkor nektek mit kell, hova kell nézni?
3: A karmesterre csak is.
2: Akkor a karmesterre kell figyelni, mert ő megint mutatja, hogy mikor kezdünk, mert megint vannak azok a részek, amikor csak a zenekar van, és akkor vannak részek, amikor mi éneklünk a zenekarral együtt.
1: Csak hát néha olyan szép az a balettdarab, hogy így a gyerekek elkezdik nézni, és nem figyelik a karmester.
2: Igen. És akkor jönnek a tévedések, amikor a gyerekek így nézik a balettet, hogy milyen gyönyörű, és akkor nem énekelnek.
1: Mi az, ami nem lenne, hogyha ti nem lennétek ennek a gyermekkórusnak a tagjai, vagy hogy miért örültök, hogy annak idején oda mentetek és jelentkeztetek? Hát Simon, te most már tényleg évek óta ott vagy, hogy akkor ezek szerint biztos szereti az ember, hogyha éveken át elmegy és mindig belefog és fellép. Hogy mi az, ami nem lenne, hogyha, vagy miért örülsz neki, hogy ebbe belevágtál, és mostanáig is ott vagy.
2: Nekem már ezek az előadások úgymond így rutinosan jönnek, meg már tudom, hogy mi következik, már így annyiszor játszottuk, hogy már nagyon megvan tanulva az egész. Mivel hogy most én harmadikos vagyok, és már kell keresnem főiskolát, akkor ezen is gondolkodtam, hogy ez az opera, meg az összes díszlet, ez nagyon szeretem, és akkor most ezen is gondolkodtam, hogy mennék díszlettervezőnek a színházaknak, és hát ha nem járnék az operába, akkor nem is tudnám, hogy mit csinálnék, így mondta az iskola után.
1: Ez ennyire megfogott téged?
2: Ennyire, igen, megfogott, igen, mert ezek olyan gyönyörű díszletek szoktak ott lenni az előadásokon, hogy hát aztán felnőtt koromban is szeretnék úgymond ezekbe a körökbe maradni, az operában, meg a színházi körökben.
1: És a díszletnek melyik része? Most így gondolkozok, hogy mi az, hogy díszlet, hogy fel vannak festve ilyen vásznak, meg bútor oda van téve, és az olyan, hogy jól néz ki, ízléses, ez a része tetszik?
2: Igen, igen, főleg az a Toszkában, hanem az Otellóban. Nem is tudom így megmagyarázni, hogy mi van a színpadon, hanem ilyen óriási várom, vagy valami ilyen hasonló, és akkor ezt, amikor először megláttam, akkor már akkor tudtam, hogy ilyet biztos el tudok képzelni, hogy ilyet csinálni fogok.
1: És miből van csinálva amúgy? Rendesen van?
2: Hát minden fából, meg mindenféle... Hát
1: szóval nem csak oda van festve, fából, hanem le van gyártva.
2: Le van gyártva, le van festve, és nagyon szép ilyen, nagyon megtetszett ez az egész, hogy ilyet is lehet csinálni, hogy ezzel is meg lehet élni.
1: Hogy ez is egy szakma.
2: Igen, igen.
1: És akkor ezt szívesen csinálnád?
2: Igen, igen, ez így nagyon megtetszett.
1: De a szüleid, és akkor ezt tőled kérdezem most, aztán megkérdezem Gigitől is, hogy ez hogy van, szülők, nagyszülők ilyenkor gondolom elmennek megnézni a unokát, gyereket, csak hát már mikor, nem tudom, 7 évet csinálják, akkor már utána gondolom annyira nem érdekes, de hogy eleinte biztos az is egy ilyen.
2: Igen, hát persze a szüleim, amikor vannak a premierek, akkor eljönnek megnézni. És hát aztán, ha már jönnek a újrajátszások, akkor már persze nem jönnek, mert már látták az előadást milliószor.
1: Gigi, ugyanez a kérdés, hogy mi nem lenne, hogyha te nem jelentkeztél volna? Vagy mi hiányozna az életedből, hogyha te nem jelentkeztél volna?
3: Hát nekem rengeteg barátság is kialakult, mivel nagyon kedvesek ugye ott az emberek, akik oda járnak, énekel, meg így, és ezek a barátságok nagyon hiányoznának nekem, mert tényleg olyan emberek jártak oda, meg járnak oda, akikkel nagyon jóba lettem, és azon kívül ez az élmény, amikor így van egy kis ilyen stressz, mielőtt kimegyünk a színpadra, és akkor ott vagyunk a színpadon, és akkor mindenki egy teljesen más személy. Ezt az érzést, ezt így nem lehet elmagyarázni, de tényleg ez ilyen tisztára varázslatos.
1: És te hogy vagy, amikor ott ülnek a szülők, nagyszülők? Te szereted, amikor ott ülnek a nézőtérbe, vagy inkább nem? Mert tudom, hogy van, aki nem szereti.
3: Nem tudom miért, de engem ez egyáltalán nem zavar, hogy ott emberek néznek minket, meg így.
1: Úgy érzem, hogy sőt.
3: De például, hogyha a zenedémből fellépek, vagy valami ilyesmi, akkor nagyon-nagyon stresszelek, de így a színházban egyáltalán nincsen ilyen... Nem félek kimenni, mint hogy... Nem félek, hogy ott a közönség is néznek minket, meg így.
1: Simon elárult, hogy neki lehet, hogy ez majd segít a pályaválasztásban, hát te még azért neked több időd van, hogy eldönts, de ha jól értem, az ének azért az közel, hozzád is közel áll.
3: Igen.
1: Illetve, hogy hozzád az ének áll közel, nem a díszletek.
3: Nem a díszletek, de minthogy tényleg nekem is minden tetszik a színházból, meg így a díszletek, az éneklés, a zene, az, hogy felléphetünk, az, hogy utazhatunk más helyekre, de nem tartom ezt az én jövőmnek, de minthogy nagyon szeretném folytatni is a jövőbeli munkám mellett, biztos.
1: Említett titek, és ezt elfelejtettem megkérdezni, hogy mindketten voltatok Prágában ezzel a
3: igen.
1: Roger királlyal, vagy Král Rogerrel? És az milyen egy ilyen fővárosban fellépni az egyik legjelentősebb színházában? Vagy ugyanolyan, mint a Kassán?
2: Hát nekem úgymond ez ilyen ugyanolyan, mert ez az előadást, ezt nagyon szeretem.
1: Szóval semmi extra,
2: hogy
1: teher nem volt.
2: Semmi extra, mint hogy ugyanolyan előadás szerintem, mint a többi.
1: Másképp tapsolnak Prágában, mint Kassán?
2: Többet tapsolnak.
1: Többet?
2: Többet, többet.
1: Ti is kijártok meghajolni?
2: Igen.
1: És akkor ti is kaptok tapsot.
2: Mi is kapunk tapsot.
1: Van egy tapsrend, gondolom.
3: Nem az összesben.
1: Nem az összes.
3: Néha csak úgy van, hogy befejeződik az előadás, lemennek a függönyök, akkor mindenki feláll, visszahúzódanak a függönyök megint, és akkor elkezd tapsolni a közönség, és aztán itt Kassán nagyon hamar abba hagyják.
1: Tényleg? Sajnos, én azt hittem, igen, hogy itt többet tapsolnak, mint máshol. Én azt hittem, hogy ilyen nagyvárosokban tapsolnak kevesebben.
3: Hát nem. Sajnos.
1: És neked Prága milyen volt?
3: Hát nekem igen, Prága teljesen más volt, őszintén. Nekem sokkal nagyobbnak tűnt ez az egész atmoszférája a színháznak maga. Szerintem ez a kassai színház is gyönyörű, de ott a prágai igazán nagyon-nagyon-nagyon szép volt.
1: Igen, ez egy kis ékszerdoboz, az igen, meg egy nagy ékszerdoboz.
3: Igen, igen, pontosan. És mint hogy nekem prágai színház nagyon tetszett, meg a prágai út is nagyon a szívemhez nőtt, mondhatjuk így.
1: Más az akusztikája a színházaknak? Ti ezt halljátok? Vagy?
3: Nem tűnt fel, de hogyha így a prágai színházra gondolok, akkor olyan sokkal olyan másféle érzés fog el, mint hogyha itt a Kassai Színházra gondolok.
1: Hát beszélgetésünk végén megpróbáljuk megfejteni, amit már az elején is pedzegettünk, hogy titeket bevonzott ez a világ, ez most már érezhető, vagy úgy érzem, hogy titeket bevonzott az opera világa, de hogy ti mit tanácsolnátok a kortársaitoknak, vagy bármilyen hallgatónknak, hogy miért menjen el egy darabra, miért nézzen meg ott a közelében egy, válaszunk egy operát, és menjen el megnézni. Mind a kettőtöknek válaszolni kell rá.
3: Én csak ajánlani tudom, de néha belém szóltak, hogy ne dőljek már be eléjük, amikor ültem, amikor nézem az előadást.
1: Ja, hogy amikor néző vagy.
3: Igen, amikor néző vagyok. És rengetegszer szóltak hozzám, miközben néztem az előadást, ami zavaró, de úgyis csak ajánlani tudom, hogy egyszer biztos el kell menni egy színdarabot megnézni. És
1: de operát, nem színdarab?
3: Operát. És így teljesen így beleélni magunkat az érzésekkel.
1: Simon, te hogy tudnál meggyőzni bárkit is, hogy érdemes operába beülni és adni egy esélyt ennek?
2: Hát szerintem amúgy nagyon fontos ez az opera, mivel hogy ez nagyon ilyen nagyon fontos kulturális szempontból. Nem tudom, hogy győzném meg, de én az operát imádom. Ez mindig, amikor beülök, akkor gyönyörű a díszlet, gyönyörűen énekelnek, nem tudom, én nagyon szeretem. Amúgy például mindenféle kötelező olvasmányokat is szoktak feldolgozni, szóval ezért is jó elmenni.
1: Akkor nem kell olvasni, elég megnézni.
2: Pontosan, mint például az Otello is nagyon szépen fel van dolgozva.
1: Az előző percekben Havasi Gigivel és Hubka Simonnal beszélgettünk, akik a Kassai Nemzeti Színház gyermekkórusának tagjai. Hát köszönöm, hogy eljöttetek, és hogy mindezeket elmondtátok nekem és a hallgatóknak.
3: Én nagyon szépen köszönöm, hogy itt lehettem.
2: Köszönöm szépen.

Kedves hallgatóink, az előzőekben a Keleten a helyzet című műsorunk hangzott el, melyben Havasi Gigivel és Hubka Simonnal, a Kassai Nemzeti Színház gyermekkórusának tagjaival, a Márai Sándor Gimnázium és Alapiskola tanulóival készült beszélgetésünk szerkesztett változatát hallották. A Keleten a helyzet következő része szombaton 12 órakor kerül adásba. Viktor Vataszcsin és Zsabka Lemente hangmérnökök nevében is köszöni a figyelmüket, Köteles Szabolcs, a műsor házigazdája.

0: 14 óra van. A Pátria Rádió hírei. Robert Fico nem akar kormányátalakítást. Felmentették a Dunaszerdahelyi emlékmű ügyének vádlottait. Pozsonyban 21, Kassán 23 fok van. A mikrofonnál Mezőszállási Márk. Jönnek a részletek. Az Európai Parlament szerdán elfogadott határozatában arra kérte az Európai Bizottságot, vizsgálja meg, történt-e súlyos jogállamisági és demokratikus értéksérelem Szlovákiában. A dokumentum szerint az országban romlik a jogállamiság helyzete és a rendszerhibák akár az Európai Unió pénzügyi érdekeit is veszélyeztethetik. Robert Fico miniszterelnök erre reagálva úgy nyilatkozott, a szlovák kormány tudomásul veszi az EP döntését, de azt politikailag motivált állásfoglalásnak tartja. Szerinte a határozat nem tükrözi a valóságot és hasonló szintű támadásnak nevezte, mint amikor a hazai ellenzék gazdasági problémákról beszél. A miniszterelnök szerint minden uniós támogatás rendben érkezik Szlovákiába. Szintén a Robert Fico miniszterelnök kijelentette, jelenleg nem készül kormányátalakítás, ezért nem lát okot arra sem, hogy azonnal foglalkozzon az SNS által felvetett személycserékkel. A koalíciós párt vezetője Andrej Danko korábban felajánlotta, hogy egy esetleges rekonstrukció részeként leváltanák Tomáš Taraba környezetvédelmi minisztert. Az SNS szerint Taraba túlságosan önállóan irányítja a minisztériumot, és a párt nem kap elég információt a tárca projektjeiről, különösen a nemzeti parkok tervezett övezet átalakításáról. Fico ugyanakkor nagyon rátermett miniszternek nevezte Tarabát és hangsúlyozta, a számára a legfontosabb a kormánykoalíció parlamenti többségének megőrzése. A kérdésről várhatóan a jövő heti koalíciós tanácson is tárgyalnak majd. A Besztercebányai Speciális Büntetőbíróság csütörtökön felmentette azt a 7 vádlottat, akiket a Dunaszerdahelyi összetartozás emlékműve miatt szélsőséges propaganda terjesztésével és szélsőséges mozgalom támogatásával vádoltak. Az ügy középpontjában egy 2020 novemberében felavatott emlékmű állt, amely az ügyészség szerint a Horthy korszak revizionista emlékműveit idézte. A vádirat szerint a műalkotás a két világháború közötti magyar nacionalista és irredenta ideológiára utalt, különösen azért, mert az avatás napján fél árbócra engedett magyar zászló is megjelent rajta. Az ügyészség szerint az emlékmű az első bécsi döntés utáni időszak jelképrendszerét idézte fel, a bíróság azonban arra következtetésre jutott, hogy a vádlottak cselekménye nem minősül bűncselekménynek, ezért valamennyiüket felmentette. Ukrajna támogatása nem charitatív, hanem közvetlen befektetés Európa biztonságába. Ezt hangsúlyozta Petr Pavel cseh köztársasági elnök a prágai Globsec biztonságpolitikai konferencián. Pavel szerint Európának nagyobb felelősséget kell vállalni a saját védelméért, és erősebb európai pillért kell kiépíteni a NATO keretein belül. Az államfő úgy fogalmazott, nem Washington elvárása miatt van szükség erre, hanem azért, mert ez Európa stratégiai érdeke. A cseh elnök kiemelte, hogy az Európai Uniónak és a NATO-nak nem versengenie kell egymással, hanem szorosabban együttműködnie. Beszélt arról is, hogy a technológiai fejlesztések terén Európa lemaradásba került az Egyesült Államokkal és Kínával szemben, ezért gyorsabb innovációra, nagyobb kutatásfejlesztési beruházásokra és bürokratikus akadályok lebontására van szükség. Lengyelország élesen elítélte az izraeli hatóságok fellépését a gázai övezet felé tartó humanitárius flotta aktivistáival szemben. Radoslav Sikorski lengyel külügyminiszter csütörtökön bejelentette, bekérették Izrael varsó ügyvivőjét, hogy hivatalos tiltakozást adjanak át az izraeli kormány intézkedései miatt. Varsó azonnali magyarázatot és a fogvatartott lengyel állampolgárok szabadon bocsátását követeli. A diplomáciai feszültséget egy videó váltotta ki, amelyet Itamar Ben-Gvir izraeli nemzetbiztonsági miniszter tett közzé. A felvételen a földön térdelő aktivisták láthatóak, miközben Ben-Gvir izraeli zászlót lengetve azt mondja, itt mi uralkodunk. A felvételek több európai országban is felháborodást váltottak ki.
1: Időjárás.
0: Többnyire derült az ég, napközben változóan felhős idő is előfordulhat, helyenként főleg északnyugaton eső, záporok, zivatarok is lehetnek. A hőmérséklet 21 és 26 fok között alakul.
1: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
0: Baleset történt Szenc után Bazin irányába a Shell benzinkút közelében. A helyszínen torlódás alakult ki, az arra közlekedők körülbelül 20 perces menetidő növekedéssel számolhatnak. Vezessenek óvatosan. Jó utat!
1: Zöld hullám. 0800 900 800.

0: influencer, hogy egyél sárgarépát a retinolért, aztán a következő videóban már a 80 pluszos dél-koreai nagymama az arcára tett kis pihepuha kollagénpárnával eszi a fagyasztott dinnyét, azt látjuk, hogy nagyon boldog és nagyon egészséges, és aztán ugye igyekszünk a mi tányérunkra is ránézni és megtalálni benne a retinolt például, mert azt mondták, hogy az a jó. Mit kezdjünk ezzel a rengeteg infóval, Kati?
1: Nagyon-nagyon jó ez a két videó, amit beemeltél konkrét példának a témához.
0: Ezek szerint te is láttad?
1: Vagy abszolút, szerintem a hallgatókkal is szembe jön naponta több ilyen jellegű videó, és én visszatérnék ahhoz a hasonlathoz, amit a legutóbbi beszélgetésembe hoztunk, mert szerintem segít majd itt ebben a témában is eligazodni, nem tudom, emlékszel-e rá, az ismeretlen táj, amiben próbálunk eligazodni, Maja közben bólogat, mondom a hallgatóknak, tehát, hogy térjünk vissza ehhez a hasonlathoz, hogy az étkezésünk az egy ismeretlen táj, amiben próbálunk eligazodni, különböző diéták, az összevisszajelző táblák, és hogy van egy belső iránytűnk, ami rávezet minket a számunkra megfelelő étkezéshez, vezető útra. Ez egy olyan kép, amit így alapnak jegyezzünk meg, na és most ebben a tájban mik ezek a videók? Tulajdonképpen ez a sárgarépás videó nem más, mint egy erős mágnes, ami próbálja a mi belső iránytünket elmozdítani.
0: Jó irányba?
1: Nézzük meg, hogy mit mond. Sárgarépa szuper alapanyag. Mit mond a videó? Eszem a retinolt. Mi van a sárgarépába? Bétakarotin. A retinol egyébként A-vitamin. A retinol az a bétakarotinból képződik, a szervezet hozza létre. Tehát a sárgarépával én a bétakarotint teszem meg, és hogy abból mennyi, milyen és hogyan épül be az én testembe, retinolként, A-vitaminként, az az én belső saját laboratóriumon múlik, tehát az én szervezetemen múlik. Ami teljesen másképp működik, mint a tiéd, és egészen biztosan, hogy másképp, mint azé az influenceré, aki a sárgarépát fogyasztva közli velünk, hogy ő retinolt eszik.
0: És gyönyörű, feszes, csillogó bőre van, amit nem tudunk megfejteni, hogy a filtertől, vagy
1: na, pontosan ezt akartam mondani, hogy a bőre az egészen biztos, hogy nem a sárgarépától, vagy nem csak a sárgarépától olyan, amilyen, hanem sokkal inkább a genetikájától, a teremben használt megvilágítástól, hogy honnét állította be, mikor videózta magát a fényforrást, az esetleges filterektől, amit használhat a videóba, és ugye létezik millióféle bőrgyógyászati beavatkozás is, ezt se felejtsük el. Tehát ez legyen ott, amikor az iránytünket próbálja elmozdítani egy-egy ilyen csodaszer, hogy nem egyszerűsíthető le a szép bőr képlete egyetlen egy alapanyagra. Mert ha mi most a videó hatására hagyjuk, hogy az iránytünk elmozduljon, és zsákszámra kezdjük elenni a répát, akkor legfeljebb azt érjük el, hogy gyönyörűen besárgulunk, mert hogy túladagoljuk magunkat.
0: Tehát ne üljünk be a sarokba nem tudom hány kiló sárgarépával és kezdjük rákcsálni, mert hogy attól még nem lesz megoldva minden.
1: Ez így van. A másik videó, amit behoztál, ez a koreai mami, tehát ott lássuk azt, hogy ő egy koreai térképen navigál, és mi meg felvidéken élünk. Tehát ezeket a különbségeket azért vegyük be a képletbe, mert számítanak. Számít a mi, az itt a mi környezetünkben elérhető élelmiszerek, számít az, hogy milyen a mi étkezési kultúránk, számít az, hogy milyenek a mi hagyományaink, milyen a mi stresszkezelésünk. Tehát ez mind ott van ebben a képletben. Ami viszont a Nagyinak a videójából egy-egyben egyeztethető, az a mosolya, mert hogy ő mindig mosolyog, és hogy ez egy nagyon-nagyon fontos eleme a képletnek, hogy mikor mosolygunk úgy önfeledten.
0: És nem, hogy mosolyog, de kacag.
1: Igen, pontosan, mikor kacagunk. Tehát milyen állapotban vagyunk olyankor? Egy biztonsági helyzetbe, nem? Tehát amikor biztonságban érezzük magunkat, olyankor tudunk kacagni, olyankor tudunk nevetni.
0: Kati, ez egy kicsit egyébként kék zónás téma is, amiről beszélgetünk.

0: hogy így készültem a mai beszélgetésünkre, bennem ez így fölmerült, hogy esetleg a hallgatók nem emlékeznek, az egy jóval korábbi beszélgetésünk témája volt a kék zónák, csak nagyon röviden említsük meg, mert igen, két pontot már említettél.
1: Igen, tehát a kék zónák azok a területek, a felkonfontban el is hangzik, hogy mi az, ami ebből tudomány, és mi az, ami nem. De most a szépség, a fiatalság egy olyan, a szépbőr, a fiatalság egy olyan téma, amit ahhoz, hogy le tudjunk tudományosan kutatni, nagyon hosszú ideig kellene megfigyelnünk nagyon nagy csoportú embereken különböző szereknek a hatását, hogy azt mondhassuk, hogy ez tudományosan igazolt, kutatással igazolt. Éppen ezért jelentősége van az olyan megfigyeléseknek is, ahol kultúráknak évszázadokra visszamenőleg figyeljük meg az egészségügyi állapotát, és azt, hogy mit esznek. Tehát ezek ilyen nagy mintázatokat nézünk, és ezek a nagy mintázatok adták ki, hogy a világ térképen vannak úgynevezett kék zónák, amik azok az országok, vagy régiók pontosabban, mert nem konkrét ország, hanem régiókról beszélünk, ahol hosszú ideig, és tehát az ember átlag életkorhoz képest hosszú ideig, és jó minőségben élnek az emberek, tehát hogy egészségben. Ezt úgy szokták most mondani az öregedés kutatók, hogy nem, hosszan élni és fiatalon meghalni. Tehát hogy ez a két cél irány az öregedés kutatóknál, hogy hosszan éljünk és fiatalon halljunk meg, ez a kettő együtt érvényesül, és valahogy ezt látjuk a kék zónákban, hogy ez történik, hogy hosszan élnek ott az emberek, és egészen friss, tehát 100 plusz életkorokat élnek meg, és fittek öregségükben is.
0: De a hallgatóknak így adhatnánk is így egy felhívást, nem tudom, hogy tudnak-e ilyen régióról, területről itt a mi hazánkban.
1: Igen, meg hogy egyáltalán van-e igényük erre. Ez is egy ilyen kíváncsiság téma, hogy van-e nekünk egy saját belső igényünk arra, hogy hosszan is éljünk, és lehetőleg fiatalabban halljunk meg a kettőt együtt értve, tehát hogy fitten jó állapotba. És hogy visszatérjek a koreai nagyi mosolyához és ehhez a biztonsági állapothoz. Ez azért egy nagyon fontos momentum az egész témának, a fiatalságnak, a szép bőrnek, mert hogy a testünk az kétféle üzemmódban működik. Az egyik a fight or flight, tehát a védekezés vagy menekülés, a másik a rest and digest, a pihenés és emésztés. Tehát vagy ebben a menekülök támadok állapotban van a szervezetem, és minden sejt, és minden szerv ennek megfelelően működik, vagy a pihen és emész állapotban.
0: Hogy jó, hogyha működik a szervezetünk a kettő kombinációja, vagy pedig a jellemző az, hogy vagy egyikben, vagy másikban működünk?
1: Tehát mindenképpen működünk mind a kettőbe. Azt fontos, már a neve is elárulja, hogy a jó emésztés az a pihenj és emészben van. Mert a jó emésztés, a szép bőr, a sejtek regenerációja, a fiatalság, az luxus. Ez egy olyan wellness, egy olyan luxus, amit abban az állapotban, amikor az életemről van szó, hogy most menekülök vagy támadok, nem jut idő. Nem lényeges, arra nem fordít a test energiát, amikor azt oldja, hogy túlélek. A fiatalsággal, a sejtregenerációval, a jó emésztéssel, a tápanyagok megfelelő felszívódásával, ezzel akkor tud foglalkozni, amikor pihen.
0: Hiába van körülöttünk egy zsák sárgarépa, csak hogy szemléltessem.
1: Pontosan, igen. És én, ha úgy eszem meg azt a zsák sárgarépát, vagy a Nagyi videójában látott, mert olyan mondja vidáman, hogy együnk sok zöldséget, együnk sok gyümölcsöt, és tényleg annyira pozitívan beszél, hogy rögtön kedvünk támad hozzá, de hogyha én ezt abban az állapotban eszem, hogy nem is tudom, hogy mit tegyek, most jó, most ezt teszem, mert ezt mondták, de stresszbe vagyok közbe, akkor az nem fog tudni jól megemésztődni, nem fog tudni jól beépülni, és nem fogja tudni azt a célt elérni, ami miatt én eredetileg ettem.
0: Ja, a sárgarépa végigkíséri most már szerintem az egész beszélgetésünket a mai nap folyamán. Ugye onnan indítottunk, hogy egyél retinolt, vidd be a szervezetedbe a retinolt a sárgarépa segítségével. Pár évvel ezelőtt azt mondtuk, hogy együnk sárgarépát az A-vitaminért. Igen. Mi a kettő között igen, a különbség? Igen, hol történt igen. változás? Sehol, már nincs A-vitaminra mindig... szükség, csak retinolra?
1: Igen, a kettő ugyanaz, tehát a retinol az A-vitamin, mindig kell valami fancy megfogalmazás, tehát ezzel napi szinten többször találkozunk. Minél tudományosabban hangzik valami, az annál komolyabban vesszük talán, és akkor annál inkább elhisszük róla, hogy csodaszer, de csodaszerek nincsenek. Van egy csodálatos lehetőség, egy csodálatos életre, ami egy sok összetevős képlet, de nem annyira bonyolult. Tehát, hogyha megértjük ezt, hogy mi két üzemmódban működünk, akkor igazság szerint csak azt, csak idézőjelben, azt kell megfejtenünk, hogy hogyan tudunk átkapcsolni ebből a stresszből a rest and digest, tehát a pihenj és emész állapotba, hiszen akkor tudnak beindulni bennünk ezek a luxus programok, amit mindenféle költség nélkül a legtökéletesebb wellness szolgáltatást a saját testünk elvégzi belül nekünk, tehát megfiatalít, kollagénnel lát el minden, amire szükségünk van, ez ebben az állapotban elkezd zajlani bennünk.
0: Apropó kollagén, hát a kollagén is rendkívül hangzatos fogalom lett, azt már tudjuk, hogy kell valahogy fogyasztani, bőrünkre tenni, valamit kell vele kezdeni, csak úgy, mint a retinollal. Na, hogy hol van itt is az igazság, hol van a féligazság ebben, hol a média szerepe, hol a tudományi? És tehát mi az, ami rajtunk
1: igen,
0: csapódik?
1: A sárgarépes példával ott tudom megfeleltetni, ugyanhogy ott is az volt az elképzelés, hogy megeszem a sárgarépát, és akkor lesz A-vitaminom, és elfelejtjük azt a köztes lépést, hogy a szervezet ott még azzal, mint egy laboratórium dolgozik, tehát a sárgarépából a beta-karotint megkapja, és abból, ha a rest and digest, tehát a pihenj és emész állapotban van, és megkapja hozzá többi fontos alapanyagot is, akkor tud retinolt készíteni, ugyanígy van a kollagénnel is. Hiába eszem meg akár a kollagén tablettát, azt először a laboratóriumba fog bekerülni. Ott a molekula lesz bontva, és hogy abból az anyagokból, aminosavakból, amire bontja a kollagént a szervezetünk, készít-e majd kollagént, és oda küldje az arcunkba, vagy ahova, a csontokba, vagy ahova szeretnénk, az már a laboratóriumon működik. Hiába
0: A belső laboratóriumon,
1: hiába van a tablettára ráírva, hogy ez a bőr kollagén, azt majd az én testem fogja eldönteni, hogy valóban azt építe belőle. És hogy ez, hogy azt építe belőle, ez több tényező múlik. Egyrészt múlik az, hogy mi van a DNS-embe írva, milyen kód, ezt kevésbé tudom befolyásolni. Amit befolyásolni tudok, hogy abból, amit én megeszek, abból kollagén képződjön, és egyébként nem csak a tablettában lévő kollagénből tud kollagént építeni a szervezet, hanem bármilyen forrásból, amit aminosavra bont le, abból tud kollagént építeni. Tehát, hogy ez megtörténjen, ahhoz egyrészt közrejátszanak a hormonok, megint visszajutunk, a stressz hormon, az gátolja. Tehát azt mondja, most stressz van, hello. Semmilyen luxizás, hogy kollagént töltünk bárhova. Itt élet-halál harc van. Azzal foglalkozunk. Oda megy minden energia. A következő az ösztrogén hormon, ami meg serkenti. Tehát itt jön be az a képletbe, hogy 25-26 évesen elkezd csökkenni a kollagén termelődés a szervezetben. Nem áll le. Tehát ez egy tévhit, hogy leáll, és most már muszáj tablettából enni. Ez úgy hülyeség, ahogy itt ülünk.
0: Kati, ezt nyugodtan elmondhatod a hallgatóknak, hogy ezt azért mondod. Mert pont itt a beszélgetés előtt osztottam meg veled azt, hogy amikor 25 éves lettem, akkor pontosan ez az info volt meg, hogy leáll a kollagén termelődés, és bementem a patikába, és azt mondtam, hogy kérek szépen kollagén.
1: Ez nagyon aranyos, és örülök, hogy ezt megosztottad, de hogy semmilyen pánikra nincs ok. Ha azt szeretnénk, hogy kollagén dús legyen, mondjuk az legyen, akkor a bőrünkről beszélgetünk most, akkor azt tudjuk tenni, hogy egyrészt odafigyelünk arra, hogy változatos legyen az étkezésünk, tehát legyen miből kollagént előállítani a szervezetnek, nem tabletta, étkezés. A következő, hogy hormonálisan abban az üzemmódban legyünk, amikor az a gomb van fölkapcsolva, hogy lehet kollagént termelni. Mert ha stresszbe vagyunk, akkor az a gomb van bekapcsolva, hogy most nem termelünk kollagént. Most a túlélésért harcolunk. Tehát a stresszt csökkentjük, a kortizol szintet csökkentjük, és a következő, a harmadik nagyon fontos, hogy a kollagén termelés az igény alapú. Az igény alap pedig azt jelenti, hogy oda akkor termel, hiába vagyok én nyugodt, a legnyugodtabb alfába vagyok, és ott van bennem a sok alapanyag, amiből épülhetne a rengeteg kollagén. De hogyha én nem mozdulok meg, mert hogy a kollagén egy kenőanyag, és a szervezet csak azt ken, ami használva van. Ez egy nagyon hatékonyan beállított gépezet a szervezetünk. Ha én nem használom a testemet, nem mozgatom, akkor nem kell kenni. Magyarán a torna, az edzés, a mozgás, az arcizmoknak, tehát ezért lett ilyen nagy divat most az arcjóga is például, mert az egy nagyon pontos üzenet, hello, ide küldjed a kollagént, mert itt kell a kenőanyag. Ennyire egyszerű a képlet. Legyen miből, legyen a szervezetem olyan állapotba, hogy ezt most megengedheti magának ezt a luxust, mert pihen és emészt állapotban van, és mutassuk meg neki, hogy hova mozgassuk azokat a részeket a szervezetünkbe, az arcunkba, arcjogával, mimikával, nevetéssel, masszírozással, tehát ide, és az serkenti, hogy pontot képződjön kollagén, végtagjaink, stb.
0: Ugye régebben elválasztottuk, tehát, hogy az, amit a bőrünkre kenünk, kozmetikai termékek, és ez egy teljesen másik dolog volt, hogy mit teszünk meg. És most a kettő, az most már így összefonódott, tehát és hogy kicsit akkor szemléltessük, hogy azt, amit én például szérumként te arcodra, én arcomra, bőrünkre fölviszünk, akkor azt ugyanazt tudjuk bevinni a szervezetre, ami majd kiül az arcunkra, csak mert nagyon szépen szemléltettél eddig minden, hogy ezt a részét is akkor kicsit vegyük el. Tehát, hogy az a szérum, amire az van ráírva, hogy retinol, és hogyha minden feltétel adott ahhoz, amit te elmondtál, és mi bevisszük a retinolt a szervezetünkbe, vagy termelődik retinol a szervezetünkben, vagy tud hasznosulni, akkor az ugyanaz lesz.
1: Nagyon jó, amit kérdezel, és ma már a kozmetikusoknál is ez egy új, mondhatom, paradigmaváltásnak, vagy egy új nézőponttá vált, hogy ők azért már az arcról leolvassák azt, hogyha a hidratált, és nem azt mondják első pontnak, hogy tessék, itt van ez a hidratáló krém, hanem megkérdezik, hogy mennyit iszol. Tehát én ezzel már találkozok. Hogy ez az első kérdés. És oké, használd ezt a hidratálókrémet, jó esetben elmondják a rutint is, hogy hold vidd be, hogy az a legjobban beszívódjon, de a bőrünk az belülről építkezik.
0: Bél-bőr kapcsolatot nézzük meg. Hogyan jutunk el a belektől a bőrig?
1: Nagyon-nagyon jó az összeköttetés. Térjünk vissza ehhez a menekül, tehát a védekezés vagy támadás állapot, ugye a stresszes állapot, amikor az életemért küzdök, illetve a pihenés között.
0: De ez egy népbetegség, ugye? Tehát az, hogy
1: ez az embernek az alap. Tehát az ősember a kartfogó tigristől került ebbe az állapotba, és küzdött az életéért. Mi most, ha meglátjuk a havi bankszámla kivonatunkat, vagy a hitelünket, vagy éppen a diétánkat, tehát egy millió más dolog van, megvan a 21. század kartfogó tigrise is. Tehát ez nem tudjuk kivonni az emberi életnek, ez a velejárója. Tehát szükség van erre az állapotra is, akkor van probléma, hogyha krónikusan, tehát hosszú időn keresztül benne vagyunk ragadva ebbe az állapotba, és nem tudunk belőle kikerülni, ez a probléma.
0: Mik a jelei? Mert nem is biztos, hogy mi ezt saját magunkon rögtön észrevesszük.
1: Visszakanyarodok oda, amit még előbb kérdeztél a bél-agy kapcsolatról, mert hogy abban az állapotban, amikor kerülünk, hogy pihenünk és emésztünk, akkor az agyunknak, ez egyébként az agyat nagyon sokáig úgy képzeltük el, mint föntül a toronyba, mint egy király, és ossza a parancsokat. Ugye? Van egy ilyen Egy külön áll a test többi részéről, onnét ő irányít, mint egy trónban ül. Most kiderült, hogy ez egy, hogy az agyunknak van egy ilyen kinyúlása, mint leginkább úgy tudom elképzelni. Nagyon jó magyarul szerintem nagyon hangzott, vagyis leíró nevet kapott. Ezen közlekedik a bolygó ideg. Tehát ami bolyong az egész testünk, ez az agy része, tehát nem az agytól különálló a bolygó ideg, annak a része. Tehát nem egy statikusan a trónon ülő király az agyunk, hanem van egy nagyon is mozgó bolygó idege, ami folyamatosan pásztázza a testünket, és méri föl, hogy most pihi van, vagy élet-halálharc. És aszerint küldi a többi szervezet, a szervezet többi részének, hogy most hogyan működjön. És itt jön képbe a bél is, mert hogy azzal van leginkább összekapcsolva, és oda-vissza kommunikál, hogyha a bélbe azt az információt kapja, hogy itten minden chill, minden tökéletes, mi nagyon jól el vagyunk, akkor az agy is azt mondja, hogy akkor jöhet a pihi, hát ott is béke van. Oda-vissza működik, de a agyból azt az üzit kapja, hogy most nagyon nagy stressz van, nem tudom miért, de ez a Béla, ez most megint nagyon ideges és feszült és stresszes, és most biztos megint itt van ez a kartfogú tigris, és akkor vele kell harcolni, akkor a Bél is erre úgy reagál. És ez a bolygó idegnek a kutatása, hogy mi az, amivel be tudjuk azt kapcsolni, hogy bekerüljünk ebbe a pihenő és jól emésztő állapotba. Ez most a mikrobiommal, amiről már sokszor beszélgettünk, párhuzamosan az egyik legizgalmasabb kutatási terület.
0: Hodosi Katalin, táplálkozási szakértő és tanácsadó továbbra is a vendégem, és arról beszélgetünk, hogy a fiatalság az valóban a tányérunkra van-e téve, hogyha mi oda tesszük, persze, ugye ez is kérdés, és ott fejeztük be tehát, hogy az agy és a bél, illetve az agy és bél kapcsolata,
1: igen,
0: az mire képes. És én még tettem ugye egy plusz kérdést ide, tehát hogy lehet, hogy az agynak ugye küldi a visszajelzést a bél, hogy
1: ez
0: valami
1: biztos,
0: nincs,
1: igen,
0: rendben,
1: oda visszaküldözgetnek
0: de hogy üzenetet. Ez a mi tudatunkig ez hogyan jut el, mert amikor ugye túlélő üzemmódban vagyunk, lehet, hogy beszedjük a különféle kapszulákat, bevisszük a retinolt, sárgarépát eszünk, nem tudom, avokádót mellé, és még mindent megteszünk látszólag azért, hogy igen, a fiatalság az ott ragyogjon a bőrünkön, de közben nem biztos, hogy a tudatunkig eljut, hogy milyen túlélő üzemmódban
1: vagyunk. Tehát például, ha azt tapasztaljuk étkezés után, hogy puffadunk, ez egy nagyon gyakori és egyértelmű jel, hogy ott nem úgy történt meg a dolog, ahogy annak ahogy az a legjobb. Ez egy egyértelmű jel például. A fáradékonyság is egy egyértelmű jel, mert hogy az ételtől alapvetően energiát kellene, hogy kapjunk, és a vitalitásunkat kellene, hogy szolgálja, de hogy annak ellenére, hogy odafigyelünk az étkezésünkre, és mégsem tapasztaljuk azt, hogy energikusak lennénk, és puffadástól szenvedünk például, akkor az egy egész egyértelmű jel.
0: Ilyenkor érdemes rögtön szakemberhez fordulni, vagy pedig először nézzünk körül a saját kis belső spájzunkban, hogy mi is a helyzet.
1: És mi kettőt a kettőt párhuzamosan, és mondok is pár egyszerű technikát. A szakemberhez fordulás az abban tud nekünk nagy segítségünkre lenni, hogy egyrészt időt spórol, mert amit mi esetleg utánolvasással, kitapasztalgatással rájövünk, azt az időt megspórolja nekünk a szakember a saját tudásával. Másrészt pedig ott van mellettünk támogatóként is, amikor esetleg nehézségekbe ütközünk, azokon túllendülni. Pár ilyen apró technika, ami egyébként azt fogják mondani a hallgatók, hogy tulajdonképpen semmi új a nap alatt, de hogy visszatérve a Kóraim nagyinak a mosolyához, hogy hogyan, mert hogy ha szép bőrt szeretnénk és fiatalosak maradni, akkor arra érdemes törekedni, hogy ebben a pihenj és emész állapotban együnk. mert olyankor tud az egy wellness program lenni a szervezetnek. Most hogyan juttathatjuk ilyen instant, gyors trükkökkel, akár egy stresszes nap után a szervezetünket ebbe a pihenés emészt állapotba? Hazamegyek, még ott van a fejemben az egész napnak az űrzavara, a stresszes, szerintem ezt ismerjük. Az első dolog például hideg vízzel lemosni. Régóta mondjuk ezt, hűtsd le magad. Most már tudományosan is le van követve, hogy ez milyen hatással van, és miként stimulálja ezt a bizonyos bolygó ideget, hogy tessék, akkor ezzel a kis lehűtöttem magam, megy az üzi a testbe, kezdődik a rest and digest. Ez egy ilyen impulzus. A következő impulzus, amikor ugye szoktuk ezt mondani egymásnak, amikor idegesek vagyunk, egyrészt, hogy hűts le magad, másrészt szoktuk azt is mondani egymásnak, tudod mit? Rá, vegyél egy nagy levegőt, ugye? Szoktuk ezt mondani, vegyél egy nagy levegőt. Na most tudományosan azt is kiszámolták, rákövették, hogy a hasi légzés, 4 mély levegő a hasba, és 6-ig számolunk, amikor kifújjuk. Kipróbálhatjuk egyébként.
0: Na próbáljuk ki, hallgatók is. Igen, csatlakozzanak hozzá.
1: Hasba érdemes levegőt venni. 1, 2, 3, 4, és kifújás. 1, 2, 3, 4, 5, 6. És ilyenből 1, 3, 4-et, mielőtt elkezdünk enni.
0: Tehát hideg zuhany.
1: Nem kell zuhany. Elég az arcunkat lemosni, kezünket. Ez higiéniailag sem olyan rossz ötlet, ha hazajövünk. És egyébként meg...
0: a zuhany alá.
1: Nem kell a zuhany alá. Tehát nyilván lehet ezt fokozni, de bőven elég, hogy hazajöttünk, és nem rögtön esünk be a hűtőbe, hanem beesünk a mosdóba, ott kézmosás, arcmosás, lehet az elején meleg vízzel szapanna, a végén aztán lehűtjük magunkat, leülünk az asztalhoz, és még mielőtt nekiesnénk a tányérnak, egy 5-6 ilyen hasi légzés, tehát ez az a, és már egyre magasabb fokozatra van kapcsolva a pihenj és emész wellness program a testünkbe. És az, amit megeszünk, az már sokkal nagyobb eséllyel fog tudni bennünket szolgálni.
0: De hogy ez tényleg olyan, mint egy wellness is, ahogy így elmegyünk így a spa részlegre.
1: Igen, de ahogy... hogy ezt anélkül, hogy oké, a vízszámla,
0: 0 euróba
1: de hogy szinte 0 euróból magunknak minden nap, hétköznap észrevétlenül meg tudjuk teremteni.
0: Közben Vasi és Olivi és óriási nagyokat lélegzett az előbb odakint, és mutatta is, hogy ő is jól van. Lévike, kérünk egy visszajelzést, hogy letesztelted, rendben vagy.
1: Igen, nagyon is jól van.
0: Igen, én készítem, igen.
1: És
0: igen.
1: Az, hogy közben megjelenik a mosoly az arcán, az csak még segít a következő ilyen wellness programot bekapcsoló gombot megemlíteni, a nevetés, a hahota, vagy az éneklés, tehát az, ami a rekeszizmot és a gégét beremegteti, tehát hogy így rezonál az egész testünk, na az is egy nagy kapcsológomb arra, hogy most a tokától bokáig az összes sejtünk tudni fogja, hogy pihi van, jó emésztés van, jöhet a wellnessezés.
0: Hát azt gondolom, hogy ezt egyébként sokunknak lehet, hogy újra kell tanulni, vagy újra ehhez hozzászoktatni magunkat, hogy ez a napi rutinunk része legyen, ne csak egy ünnep, ne csak egy wellness egy évben, nem tudom, néhány alkalommal, hanem ez a hétköznapjaink része legyen.
1: Igen, de például, aki most aggódik akár, mert ugye ez is egy jellemző vonásunk nekünk embereknek, hogy a hozzánk közelállók, vagy a szeretteinkért tudunk aggódni, és ha látjuk rajta, mert mondjuk az mi életünk rendben van, eléggé fiatalosnak is érezzük magunkat, tehát hogy nem oldjuk különösebben ezt a témát, mert hogy jó az életmódunk ahogy, de valakiért aggódunk, mert látjuk rajta, hogy neki meg nem, akkor a különböző csodaszerek ajánlatása helyett, vagy diéták ajánlatása helyett, meg ahelyett, hogy leöntenénk hideg vízzel, tehát amit tudunk érte tenni, az, hogy bekészítünk pár viccet, olyat, amin ő majd jó nagyot hahotázik. Tehát, hogy ezt így instant tudom bárkinek ajánlani, jó kedvet viszünk egymás életébe, akkor az a legtöbb, amit tudunk egymásnak adni.
0: És jókat nevessünk, igen, ahogy te is mondod. Én készítettem néhány ilyen szépségételt, amiből egyet már szerintem szó szerint rongyosan rágtunk.
1: Igen.
0: Ez pedig ugye a sárga répa.
1: Igen.
0: Tehát, hogy igen, tehát mi igaz és mi túlzás. Jó, akkor ezeket így vegyük el. Tehát a sárga répát, ugye annyit csak térjünk oda-vissza hozzá, hogy itt is ezek szerint túlzásban lehet esni, mert ha túl sok sárga répát eszünk, akkor besárkulunk tőle.
1: Igen,
0: és ezzel egyébként rosszat csinálunk a szervezetünknek, tehát kicsit ezeket a túlzásokat még akkor beszéljük át, tehát hogy mi történik.
1: Hát amikor ilyen végletekről beszélünk, akkor nem csak az a probléma, hogy egy dologtól várjuk a csodát, hanem az is probléma, hogy közben meg nem figyelünk a lényegre. Tehát erre a nyugalmi állapotra. Tehát, hogy itt az ideje szerintem, nem szerintem, itt az ideje, hogy úgy, ahogy most már több egyszer hivatkozunk erre a térkép hasonlatra, hogy az étkezés olyan, mint egy térkép, és ebbe a térképbe higgyük el, fogadjuk el, ismerjük fel, hogy van egy saját belső iránytűnk, és az az iránytű fog minket elvezetni a számunkra megfelelő étkezéshez. Nem egy diéta, nem egy csodaszer, hanem ez a belső iránytű. Ha ezt mi még nem tudjuk olvasni, nehezen kapcsolódunk vele, akkor forduljunk szakemberhez, és ő ezt fogja nekünk megtanítani, a saját iránytünket tudni követni. A túlzásokba esésekkel pedig egyrészt veszélyeztetjük ezt a jó viszonyt. Tehát az, aki ezt kiépíti, és tud hallgatni, és jó irányba viszi az iránytűje, azt szerintem, tehát nem szerintem, de hát semmelyik iránytűt se jó mágnessel bolygatni, mert egyrészt kitéríti az irányából, másrészt pedig roncsolja is a működését. Tehát, hogy felesleges terhelése a rendszernek, ha valamit túltolunk.
0: Közben pedig ugye azt a bizonyos retinolt is a bőrszépségéért visszük be a szervezetünkbe, de közben lehet, hogy elfeledkezünk valamiről, amiről már nagyon sokat beszélgettünk, nem kocogtatom meg, mire gondolok, az igen. Pedig maga
1: a folyadékfogyasztás, igen, a vízivás. Tehát beszélgettünk a kollagénről is, tehát a kollagén, ahhoz, hogy kollagén tudjon képződni, azt is ugye megbeszéltük, hogy az is egy több tényezős folyamat kell, hogy legyen miből, és kell, hogy tudja a szervezet, hogy van rá igény, és akkor oda termel. De ahhoz, hogy termeljen, kellenek úgymond segédanyagok is, amik ezt a termelődést segítik, mint a C-vitamin, a cink, a réz, és itt akkor most mennyi tabletta lesz, könyörgöm, a konyhánkba. Tehát, hogy sok. Azért vannak úgy, de meg nézzük meg, írjuk be a Google-ba, mi van a sárgarépába. Nem a bétakarotin az egyetlen összetevője. Tehát számtalan más anyagból áll össze, és ez minden egyes természetes alapanyagra, az összes zöldségre, magvakra, gyümölcsökre, húsokra, mindre igaz, hogy több összetevőből áll össze, mert hogy a természet így alkotta meg nekünk, és mi ehhez szoktuk hozzá, hogy abból a sok mindenből mi a belső laboratóriumunk lebont legókockákra, és aztán odaépít és azt, amire igény van.
0: Kati, azért örülök, hogy ezt így külön kiemelted, hogy akkor az már mennyi vitamin, vagy mennyi kapszula, mert hogy igen, szerintem sokan vannak abban a helyzetben, hogy már így egyrészt nem tudják már észben tartani, hogy akkor most hányféle vitamin, az ugye az vízben oldódik, vagy zsírban oldódik, azt étkezés előtt, közben, vagy után kell bevenni, szóval, hogy itt is egyébként óriási nagy a káosz, rengeteg vitamint kellene ugye a mostani, nem tudom, trendek szerint bevinni a szervezetünkbe, akkor tegyük-e félre? Például ugye itt a kollagént említetted, ezt is bevihetjük porok, italok, kapszulák formájában, vagy készíthetünk mi magunknak zselésgumicukrokat, mit kezdjünk vele?
1: Igen, hát mindaddig, amíg mi a stresszes állapotba vagyunk, a védekez vagy támadj állapotba vagyunk, addig tulajdonképpen semmit. Mert a szervezetünk oda fog mindent irányítani, hogy most a védekezés vagy a támadás a legfontosabb, és nem fog kollagén építő programokat futtatni magába, mert nincs erre ideje, az életéért küzd. Tehát a legeslegfontosabb, hogy átkerülni a pihenés és emésztés állapotba. És azért mondom ezt el annyiszor, és térek ide-vissza, mert a tanácsadói praxisomban ezzel találkozok, hogy ez az első és legfontosabb lépés, mert amint a kliens átkerül tartósan ebbe az állapotba, és tudja használni ezeket az úgymond apró trükköket, hogy amikor eszik, akkor az egy nyugodt evés legyen, és minden napnak a része legyen az, amikor pihent állapotban van, és le tudnak futni ezek a programok, akkor az, amit megeszik, az oda fog jutni, ahol szükség van rá.
0: Ugye C-vitamin, citrusfélék, tudom, paprika, kapszula formája, tehát, hogy ma már ugye említettem, hogy most néhány ilyen szépség, nem tudom, kapszula, étel az, amit most még szóba hozunk, akkor itt a C-vitamin.
1: Igen.
0: Mit kezdjünk vele?
1: Hát,
0: megedjük.
1: Köszönjük meg Szent Györgyinek, hogy kinyerte a paprikából, és most már így elindította ezt az egész vitamin hullámot, ami ezt követte, és az élelmiszereinkben van annyi, amennyire nekünk szükségünk van, feltéve, ha eszünk belőle annyit, és minden a tápanyagra, tehát akár mikro-makro tápanyagokról beszélünk, rostokról beszélünk, úgy tud a legjobban hasznosulni, ha azt étel útján visszük be. Nem véletlenül van odaírva az összes táplálék kiegészítőre, beleértve a vitaminokat is, hogy nem helyettesíti az étrendet, és hogy színes, változatos étrend mellett, mint kiegészítőt javasolja. Úgyhogy nagyon-nagyon fontos a sorrend, ahogy az egy óvis gyereket se először színusz-koszinuszt tanítunk megérteni, megszámolni függvényeket, hanem először bevezetjük őt a matematika világába. Ugyanúgy az étkezésünkkel kapcsolatban is először arra törekedjünk, hogy olyan állapotban legyünk, ahol valóban a szervezetünk tud olyan programokat futtatni, hogy jó emésztés, jó anyagcsere, és amit már itt sokszor elmondtam. Aztán küldjünk a szervezetünknek jó építőanyagokat változatos étrend útján, azt rágjuk meg, mert az egész folyamat, hogy elkezdünk rágni, már elkezdődik úgy termelődni az összes emésztő enzim, tehát ez nagyon-nagyon fontos része az evésnek. És ha ezek után, hogy ezt így mind kipipáltuk, azt tapasztaljuk, hogy elmentünk az éves kontrollunkra, és valamelyik vitamin szint vagy ásványi anyag szintünk alacsony a vizsgálat alapján, akkor kezdjük azt pótolni.
0: Én, Kati, bármennyire is próbáltam akármilyen irányba vinni a mai beszélgetést, azt fixen kimondtad, hogy folyamatosan visszavittél ebbe, hogy igenis, pihenj és emész állapot, tehát, hogy ez az alfája és omegája tulajdonképpen a mai beszélgetésünknek is, de hogy úgy az egész szépség kötőjel étel témának is.
1: Azért tartottam ezt fontosnak sokszor aláhúzni, mert ahogy a beszélgetés legelején mondtad, vagy beszéltünk róla, hogy mennyi ilyen csodaszert ígérő videó, meg reklám, meg plakát vesz bennünket körül. Tehát ez rengeteg impulzus, ami azt üzeni nekünk, ne aggódj, itt van ez megold mindent, csak eszed, többi nem érdekes. És ez nem igaz. És ezt legalább annyi plakáttal, videóval, reklámmal kellene tudnunk ellensúlyozni, hogy az embereknek ugyanannyi impulzusok legyen arról, hogy tessék a csodaszer, meg hogy nem, ez nem igaz, nem a csodaszer fog neked segíteni.
0: Kati, én nagyon szeretem, amikor ide eljössz, és így lerántod a leplet így a témákról, például arról ugye, hogy retinolt együnk, hogy kenjük magunkra, együk közben, ugye az ugyanaz, mint az A-vitamin, és hogy akkor itt hol is van az igazság, hol vannak ezek a féligazságok, de akkor ma mi az, amit a hallgatók tegyenek meg magukért? Vagy mától mi legyen az az egy lépés?
1: Széles mosoly az arcokon, erre mindenkinek megvan a saját technikája, hogy tudja magába ezt a jófajta nevetést elindítani, ez nagyon-nagyon fontos. Én mindenkinek ajánlanám, próbálja ki ezt a lehűtöm magam, és veszek egy mély levegőt, mielőtt enni kezdek, és a korábbi adásokban említett már tányérmodellt is lehet aztán nyugodtan használni, tehát a tányéron fele zöldség, a másik fele pedig negyed-negyed részt egy jó fehérjeforrás és egy jó gabonaféle. És ennyi, tehát
0: és innentől bátran mosolyoghat ránk a koreai mami, miközben eszi a fagyos dinnyét széles mosollyal, és ott lehet mellettünk az az influencer is, akinek ragyog a bőre, közben pedig eszi a retinolt, de hogy közben meg kell találnunk a saját igazságunkat is, és pihenni, és odafigyelni, illetve a szervezetünknek megengedni azt, hogy tudjon pihenni és hasznosítani mindabból, amit mi beviszünk a szervezetünkbe. Nagyon szépen köszönöm Hodosi Katalin táplálkozási szakértő és tanácsadónak, hogy újra ebben a hónapban is tudtunk beszélgetni szerintem sokakat érintő témáról.
1: Egészségünkre váljon!
0: Várunk vissza, Kati, köszönjük, hogy itt voltál
1: velünk. Én köszönöm.
0: Velünk.

0: 15 óra van. A Pátria Rádió hírei.
1: Újra tárgyalja Mikulás Csernák feltételes szabadlábra helyezését a bíróság. Magyar Péter Bécsben tárgyalt az osztrák kancellárral. A hőmérséklet 21 és 26 fok között alakul. A mikrofonnál Mezőszállási Márk. Jönnek a részletek. A nagyszombati kerületi bíróság hatályon kívül helyezte az elsőfokú döntést Mikulás Csernák feltételes szabadlábra helyezésének ügyében, ezért az eljárást újra az alsóbbfokú bíróság tárgyalja majd. A maffia főnökként ismert életfogytiglani börtönbüntetését töltő Csernák egyelőre továbbra is rács mögött marad. A kerületi bíróság szerint az elsőfokú döntés indoklása hiányos volt, mert nem értékelt minden bizonyítékot megfelelően. A bíróság további bizonyítási eljárást is szükségesnek tart. Csernák szabadlábra helyezését egy civil szervezet kezdeményezte, maga az elítélt pedig korábban a megbánását fejezte ki az általa elkövetett gyilkosságok miatt. Az elsőfokú bíróság tavaly még úgy ítélte meg, hogy nem várható el tőle a törvénytisztelő életvitel. Megkezdődött a bírósági tárgyalás József Simko Rimaszombat polgármesterének ügyében a Rőcei Bíróságon. A városvezetőt közbeszerzési manipulációval vádolják egy évekkel ezelőtti csúszdapark beruházás kapcsán. Az ügyészség szerint a közbeszerzés során jogtalan előnyhöz juttatták a nyertes céget, mintegy 60 ezer euró értékben. A csütörtöki tárgyaláson a vádlott mellett 6 tanút is meghallgattak. Az eljárást június végére napolták el további bizonyítás és újabb tanú kihallgatása miatt. A polgármester továbbra is tagadja a vádakat és politikai indítatásúnak nevezte az ellene indított eljárást. Oroszország nukleáris lőszereket szállított Fehér-Oroszország területére egy nagyszabású közös hadgyakorlat részeként. Az orosz védelmi minisztérium közlése szerint a művelet célja a nukleáris erők felkészítésének és esetleges bevetésének gyakorlása egy feltételezett agresszió esetére. A hadgyakorlaton mintegy 64 ezer katona vesz részt, köztük a stratégiai rakétaerők, a haditengerészet és a légierő egysége is. Moszkva több stratégiai fegyverrendszert is bemutatott, köztük hiperszonikus rakétával felszerelt MiG-31-es vadászgépeket és interkontinentális ballisztikus rakétákat. Fehér Oroszországban közben az Iskander M rakétarendszerekhez tartozó speciális lőszerek kezelését gyakorolják. Magyar Péter magyar miniszterelnök Bécsben tárgyalt Christian Stoker osztrák kancellárral. A közös sajtótájékoztatón a magyar kormányfő kijelentette, célja, hogy Magyarországon a ciklus végére Európa egyik legalacsonyabb korrupciós kockázatú rendszere működjön. Hangsúlyozta, hogy a közpénzekkel való visszaélést szigorúan büntetni fogják. A tárgyaláson szóba került a nyugat-magyarországi azbeszt szennyezés ügye is. Magyar Péter szerint az osztrák és magyar fél közösen vizsgálja majd, hogyan kerülhettek azbeszttel szennyezett anyagok forgalomba. Az ügy kivizsgálására közös bizottság alakul, amely már a jövő héten megkezdi munkáját. A miniszterelnök hangsúlyozta, a szennyező fizet. Elvét kell alkalmazni, a károk felszámolása pedig akár több 10 milliárd forintba is kerülhet. A Mark Rutte NATO főtitkár szerint a szövetség több tagállama sem fordít elegendő pénzt Ukrajna támogatására. A svédországi Helsingborgban tartott külügyminisztéri találkozó előtt Rutte úgy fogalmazott, jelenleg néhány ország aránytalanul nagy terhet vállal az ukrán segítségnyújtásban. Kiemelte Svédországot, Kanadát, Németországot, Hollandiát, Dániát és Norvégiát, amelyek méretükhöz képest jelentős támogatást biztosítanak Kijevnek. A NATO főtitkár korábban azt javasolta, hogy a tagállamok GDP-jük 4%-át fordítsák Ukrajna támogatására, ez azonban több ország ellenállásába ütközött. Rutte szerint ugyanakkor már az is eredmény, hogy vita indult arról, a szövetségeseknek egyformán kellene hozzájárulniuk Ukrajna védelméhez.
0: Időjárás.
1: Többnyire derült az ég. Helyenként, főleg északnyugaton eső, záporok, zivatarok még előfordulhatnak. A hőmérséklet 21 és 26 fok között alakul.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
1: Baleset történt Galántó után Alsó-Szerdahely irányába az R1-es George forgalmi út feletti felüljárón. Egy személyautó és egy kamion ütközött össze, a helyszínen torlódás alakult ki. Az arra közlekedők mintegy 20 perces menetidő növekedéssel számolhatnak. Vezessenek óvatosan, jó utat!
0: Zöld hullám 0800 900 800.
2: Lemaradt egy interjúról? Kattintson a patria24.stvr.sk honlapra. Aktuális témák, friss hírek, visszahallgatható interjúk. És minden napra egy podcast. patria24.stvr.sk. Megér egy kattintást.
3: Reklám. A Victorinox név egyet jelent a praktikus svájci zsebeszközökkel. Most a Slovnaftnál jelentős kedvezménnyel szerezheti be őket. Gyűjtse a digitális matricákat a Slovnaft Move alkalmazásban a Slovnaft töltőállomásokon végzett vásárlásai után, és vigye haza a kompakt multifunkciós késeket, fogókat vagy a mentőkést jelentős kedvezménnyel. Siessen, mert az akció csak augusztus 2-áig vagy a készlet erejéig tart. További részletek a slovnaft.sk/akcie oldalon.

0: keresztül ez lesz tehát a témánk, de megtudhatjuk majd azt is, hogy mi lesz a szívvel mából holnapba, hova tűnik a bátorság, mi lesz a boldogsággal, erről énekel majd nekünk Skokan Horváth Tímea, de előtte még beszélgetünk egyet. Szia Tími, örülök, hogy itt vagy.
1: Szia Maja, köszönöm szépen a meghívást, és üdvözlöm a kedves hallgatókat is.
0: Mit jelent ma úgy zenélni, hogy közben ugye minden pillanatban tartalom is készül mellé, vagy hozzá?
1: Hát ez egy nagyon jó kérdés, abszolút egy kihívás mindenképp, mert ugye vására viszem a saját bőrömet, és nem mindegy, hogy én hogy mutatkozom. És ugye azt hiszem, hogy ehhez a legeslegjobb út az, amikor az ember felvállalja magát, és tulajdonképpen ilyen vagyok, ez vagyok én, és őszintén ki tudok állni az emberek elé, és őszintén tudok kapcsolatokat teremteni, kapcsolódni az emberekkel, mert szerintem így lesz hiteles egy előadó művész megjelenése is.
0: És nagyon sok helyen, nagyon sok platformon is kell mindeközben ugye helytállni, mert hogy nem elég ma zenélni, énekelni, de kicsit talán az emberek fejével is kell gondolkodni, hogy hogyan eljuttatni, tehát ugye itt van ez a bizonyos tartalomgyártás is, saját magának menedzserének lenni, tehát hogy hogyan éled te meg komplexen ezt a zenei világot, amiben már ezek a csomagok is benne van.
1: Igen, egyébként én pont nem az az ember vagyok, aki az összes platformot használná, és lehet, hogy ezt nem jól teszem, mert ugye egy olyan világot élünk, ahol rengeteg lehetőség van, rengeteg platformot ki tudunk használni, ahol reklámozhatjuk saját magunkat, vagy eljuttathatjuk a zenénket a közönséghez. Én ezt egy picit nehezen élem meg, mert ugye egy az, hogy rengeteg időt is elvesz, hogy így éld az életedet, hogy teljesen egy kirakatba, és akkor felvállalod, és mindenhol megjeleníted. Másrészt meg nekem kicsit olyan, hogy most akkor tényleg annyira kíváncsiak rám, tényleg akkor mindenhová nyomjam magam, vagy ilyen, néha ilyen gondolatok vannak a fejemben.
0: De hogy pont ebben az óriási nagy zajban, virtuális zajban, internetes zajban, mintha egyre nagyobb igény lenne és szükség az őszinte emberi megszólalásokra. Te hogy tapasztalod ezt művészként?
1: Abszolút egyetértek veled, hiszen én azt hiszem, hogy csak azok a dolgok tudnak fennmaradni, és csak annak van igazi tartalma és mondani valója, amit őszintén csinálunk, amiben tényleg beleadunk apait, anyait, beleadjuk saját magunkat, a lelki világunkat, és másnak nincs is értelme. Tehát a felszínes dolgoknak nincs értelme, mert az előbb-utóbb úgy is vérezni fog.
0: Ugye azt majd mindjárt egy kicsit bővebben kifejtjük, hogy az előadó hogyan tudja megtalálni a közönségét, hogyan tud kapcsolódni hozzájuk, de ha már így a média világából indultunk el, akkor szerinted ma hogyan tud kapcsolódni az előadóhoz, a szerzőhöz, az énekeshez a közönség? Mondhatnám úgy is, hogy a potenciális közönség? Tehát, hogy hogyan történhet meg ez a kapcsolódás? Hogyan jöhet létre?
1: Elsősorban meg kell szólítani az embereket, meg kell szólítani őket a személyiségünkkel, a zenénkkel, a mondani valónkkal, keresni kell az utat feléjük. Mondjuk ebből a szempontból tök jó dolog a különböző, tehát ez a social media, amit ki tudunk használni, de főként az, hogy nekünk kell igyekezni, hogy olyat, egy tartalmas dolgot hozzunk létre, amivel mindenképp meg tudjuk őket szólítani.
0: Ugye sokféle helyen láthatunk, hallhatunk téged, de most vett egyfajta irányt a te énekesi pályád, ami ugye a saját dalok világa is egyben. Hogyan jutottál el arra a pontra, hogy igen, most már szeretnék saját dalokkal kiállni a nagy közönség elé?
1: Hát nem volt könnyű, egyébként nem volt könnyű, mert igazából ugye minden énekes, vagy minden zenész az kezdi, hogy feldolgozásokat játszunk, zenélünk, énekelünk, akár, tehát teljesen át lehet dolgozni egy dalt olyanná, amilyenek mi vagyunk, rengeteg dalból választhatunk. Tulajdonképpen az emberek ugyanazokon a dolgokon mennek keresztül, ugyanaz a fájdalom, ugyanaz bánt, ugyanannak örülök, és minden egy

0: ilyen életszakaszhoz tudunk egy olyan dalt találni, amiben bele tudjuk magunkat képzelni. És így nem volt nehéz soha olyan dalt találni, amit szeretek, és akkor ezt majd úgy elénekelem, amilyen én vagyok. Soha nem úgy énekeltem a dalokat, valamit most egy az egyben leszedek. Én mindig szerettem magamra formálni ezeket a dolgokat. De úgy éreztem, hogy eljött az a pont, hogy talán több kellene. Vagy talán ez most már zeneileg engem nem annyira elégít ki. Úgyhogy úgy döntöttem, hogy kipróbálom magam ebben, vagy ezen az úton, és hát meg kellett találnom ehhez a megfelelő embereket. Úgyhogy ezzel kezdődött az egész.
1: És mi volt egyébként az a pont, amikor már arra jöttél rá, hogy igen, ugye azt mondtad, hogy már kevésnek érezted. Mi volt az, ami kevés volt már az átvett dalokban?
0: Talán nem éreztem magam hitelesnek. Azt hiszem, hogy ezt mondanám, hogy igen, hogy kiálltam, és akkor mondjuk felkonferáltam egy-egy koncerten, hogy most jön a valakinek a dala, és... De már ez nagyon fura volt, már nekem ez nem volt elég. Én tényleg szeretnék arról énekelni, amiken én mentem, amin én keresztül mentem. És szerintem ez így sokkal jobb út, és sokkal inkább magaménak érzem ezt most.
1: Ugye az első dal is, amit most meghallgatunk, mert szándékosan nem a dallal kezdtem a beszélgetést, tehát a hallgatóknak szerettelek volna megmutatni téged is, és csak most fogjuk az első dalt meghallgatni, mert két dal premier lesz, és ugye arról is beszélgetünk majd, hogy rendkívül személyes az a világ, amit te megmutatsz az embereknek. Az első dal, amit hallhatunk, az mit mutat meg Timi világából?
0: igen, hát pont egy ilyen nem jó részt az életemből egyébként, most pont úgy bekezdjük ezzel a dallal.
1: De jó, nem, az nem, alapindítás.
0: Igen, abszolút. Tehát ez a dal azért született, mert látom magam körül, illetve saját magamon is, hogy vannak azok az élethelyzetek, amikor olyan szinten le tudjuk magunkat építeni, vagy olyan, tehát rossz dolgok történnek, és még jönnek hozzá a rossz gondolatok, negatív dolgok, és egy olyan helyzetbe kerülünk, ahonnan nagyon-nagyon nehéz, illetve mi magunk azt hisszük, hogy nagyon nehéz onnan kijutni. Holott sokszor a megoldás tényleg karnyújtásnyira van tőlünk, és emiatt született ez a dal is, pontosan erről szól, hogy igenis ott van a boldogság, meg lehet találni, ki kell nyitni a szemünket, hinni, bízni, és minden rendben lesz.
1: Igen, én néhány sort ugye így csemegésztem is belőled, például mi lesz a szívvel a mából a holnapba, hová tűnik a bátorság, mi lesz
0: így
1: a
0: van,
1: boldogsággal. Tehát erről énekel itt most nekünk Skokan Horváth Tímea, úgyhogy hallgassuk is meg most a dalt, és utána pedig még beszélgetünk róla.

0: csillogó szempárt láttam az előbb, és a hang pedig azt mondta, hogy milyen durva, hogy a rádióban szól. Továbbra is Skokan Horváth Timi a vendégem, akivel meghallgattuk a Mából a holnapba című dalt. Milyen érzés volt magadat hallgatni?
1: Hát most elmondanám a kedves hallgatóknak, bár nem látnak engem, de így kb. Fülig ér a szállam. Nagyon jó érzés, hát hihetetlen, hogy rádióban szól a dalunk. Iszonyatosan felemelő, és azért ilyenkor érzi az ember azt, hogy megérte a sok munkát, meg mindent, ami előtte volt.
0: Mennyi munka van ebben?
1: Sok. Meg főleg az, hogy végig jelen maradj, és bízzál, és ne veszítsd el a hitedet, szerintem.
0: Meg ugye
1: ez a legnehezebb.
0: Igen, és ez közben nem egy one-man show, tehát ugye ez nem egy személyes történet, hanem már csak a zene alatt is mennyi nevet felsoroltál, és közben pedig ugye ez egy élő felvétel is egyrészt, amit hallhattunk, tehát akkor kicsit mesélj erről a zenei háttérről nekünk.
1: Rendben, köszönöm. Hát elmondanám talán akkor, hogy ki által, vagy kivel születtek ezek a dalok. Igazából annyi az előzménye, hogy én a Kőbányai Zenei Stúdióban tanultam, ott végeztem, és ott ismertem meg Iván Szandrát. Ugye amikor eljutottam arra, hogy jó volna talán saját dalokkal foglalkozni, akkor hát ki kellett találnom, hogy kihez forduljak, vagy ki lenne a megfelelő személy. És ő volt az első, képzeld el, aki ugye az eszembe jutott, nem is tudom miért, de így bevillant, úgyhogy ezt úgy vettem, hogy ez egy jel. És ugye Szandráról annyit kell tudni, hogy ő egy fonogramdíjas énekes, zongorista, dalszerző, és olyan neveknek írt már dalt, mint például Takács Nikolász, vagy Verép Tamás, Király Linda, Charlie. Úgyhogy azért abszolút van tapasztalata, és tök jó dolgokat élt meg az életében, hiszen a Bostoni Berklin tanult, úgyhogy nagyon jó tanárai voltak. És azt hiszem, hogy a zenei ízlésünk nagyon hasonló. Ugye mindketten szeretjük az R&B-t, a soul zenét, a jazzt, úgyhogy én hozzáfordultam, de féltem. Mert hát azért nem biztos, hogy ő egy Skokan Horváth Timinek majd ír dal, hogyha ilyeneknek, ugye ilyen neveknek már írt. És képzeld el, hogy felhívtam őt, és olyan, ő nagyon pozitív ember. Ő annyira megörült ennek, tényleg, és ez egy újabb löket volt számomra, hogy talán tényleg jól döntöttem. Úgyhogy így kezdődött a közös munkánk Szandrával, és az ő dalszerző társával, Hegyes Eszterrel, aki egyébként Szandra menedzsere is.
0: Milyen érdekes, hogy innen közelítetted meg. Teljesen azt gondoltam, hogy a félsz az amiatt volt benned, mert hogy ugye tényleg az első alkalom, az embernek az első saját dala, és az egy óriási nagy válaszvonal, az egy hatalmas tartvonal, nagyon sok mindent meg tud határozni, hogy az embernek milyen lesz az első saját dala, milyen érzései lesznek belőle, kivel dolgozik együtt, és ugye egy olyan ajtót is nyit meg magadban, ahova be kell, hogy engedj embereket.
1: Igen, ez így van, hiszen ugye már korábban elmondtam, hogy számomra fontos a hitelesség, fontos az, hogy ez személyes legyen, tehát ezek a dalok is mind az én élettörténeteim valahol, valami olyanból erednek, amit én magam megéltem. És nem volt könnyű egyébként, tehát nekem abszolút meg kellett nyílnom Szandra előtt is, és ugye úgy indult a dolog, hogy azt mondta, hogy Timi, akkor írjál, sokat írjál, gondolataidat írd ki magadból. Hát ezt elkezdtem csinálni. Rengeteget írtam, rengeteget gondolkodtam azon, hogy miről szóljanak ezek a dolog, és kicsit ilyen önismeret is volt egyébként, mert úgy átgondolod tényleg, hogy miken mentél keresztül, miért, a miérteket is látod egy picit. És meg kellett nyílnom, de bevállaltam, és nagyon örülök neki, hogy pont Szandrához fordultam, és nagyon örülök neki, hogy egy olyan zenekar jött össze, akikkel abszolút emberileg is megvagyunk, zeneileg is megvagyunk, és tehát minden végül is, minden klappol, minden működik, és nagy köszönettel tartozom mindenképp Sipos Dávidnak is, aki a hangszerelési részét vállalta a daloknak, meg mindig is biztatott abban, hogy jó lesz, ügyes vagy, megcsinálod, és ez nagyon fontos. Úgyhogy örülök, hogy pont olyan embereket választottam magam köré, akikkel ez működni tud.
0: Mennyire szükséges a külső biztatás számodra?
1: Hát ugye attól függ, hogy ki milyen embertípus. Én az az embertípus vagyok, aki néha úgy elindul egy úton, és akkor néha ugye elveszíti önmagát, meg nem is, hogy önmagát, de talán úgy a hitét. Tehát igen, én mérleg vagyok. Én állandóan mérlegelek, én jaj, nem biztos, biztos. Úgyhogy nekem kell a biztatás.
0: Ugye említetted Sipos Dávidot, akinek sokat köszönhetsz, egyrészt a hangszerelés is kötődik hozzá, másrészt pedig ugye ezt a támogatás jellegét, ezt így kiemelted. Milyen volt a közös munka, vagy milyen a ti közös munkátok, hogyan jellemeznéd?
1: Szerintem nagyon, nagyon jól tudunk együtt dolgozni, hiszen zeneileg hasonló az ízlésünk, én azt hiszem, hasonló zenét hallgatunk, hasonlóak az elképzeléseink.
0: Ez nálad feltétel, ez a hasonlóság, tehát hogy kell-e ez ahhoz, hogy őszinte dalt hallhassunk, hogy a közös nevező az meg legyen?
1: Mindenképp, szerintem mindenképp, mert nem dolgozhatok együtt egy olyan emberrel, aki teljesen másképp látja a dolgokat. Egyébként ezzel nincsen semmi baj, tehát nem kell, hogy mi ugyanazt szeressük, vagy nem kell az, hogy ugyanazt a zenét hallgassuk, vagy mindenben egyet értsünk, nem kell abszolút, de fontos az, hogy tudjunk egy úton haladni.
0: Tehát a közös zenei nyelv, vagy a közös igen, zenei igen, nevező, igen, igen. Az a saját projektnél az már fontos.
1: Igen.
0: Volt, ugye végül a szöveget, a dalszöveget, azt, mert ugye a gondolataidat le kellett írnod.
1: Igen.
0: A dalszöveg az kinek köszönhető?
1: Ugyanúgy Iván Szandra és Hegyes Eszter. Megmondom őszintén, hogy azért én nem vállalnék be. Most nem tudom, mondjam-e azt, hogy még most egy dalszöveget, vagy egyáltalán nem. Most még nem érzem, hogy ez nekem menne, mert nem akarok ilyen, tehát nem akarok sablonos dolgokat, meg lehet, hogy csak olyat tudnék. De lehet, hogy ez is majd még megérik bennem egyszer, úgy, mint a saját dalok is, hogy eleve, hogy egy ilyen úton elindultam. Úgyhogy meglátjuk, hogy alakul.
0: Ugye a saját dalnál is van olyan, amikor meghallja az ember, azonosul vele, de aztán azon is ugyanúgy kell dolgozni a szavakon, hogy ezt ki tudjam énekelni. Mert hogy egyfajta tükör az, amit ilyenkor látunk. Látjuk a belső világunkat, a gondolatainkat, érzésünkkel, és lehet, hogy az, amit még nem dolgoztunk meg önmagunkban, azt nem biztos, hogy olyan könnyen ki tudjuk rögtön énekelni. Tehát volt ilyen, ha így visszaemlékszel?
1: Konkrétan ilyen nem volt, de olyan előfordul, hogy hallgatom a dalokat, vagy énekelem őket, akkor úgy visszajönnek, tehát emlékek visszajönnek, és az nem is baj, tehát nem azt mondom, hogy valami feldolgozatlan marad, de egyszerűen nem baj, hogyha tehát visszahozza az emlékeket, és néha átgondoljuk még egyszer a dolgokat, hogy miért is történt, hogy is történt, jól döntöttem, nem jól döntöttem, úgyhogy ezzel nincs is semmi baj szerintem.
0: Igen, ez az a film, ami lepereg a, nem tudom, az énekes fejében, amit nem lát feltétlenül a hallgató, a néző, csak érez.
1: Érzi, így van, így van. Ezt most nagyon jól megfogalmaztad, Maja, mert egy jó előadónak, egy jó énekesnek ezt igenis közvetíteni kell. Tehát mi érzelmekkel dolgozunk. És én, hogyha kiállok a színpadra, és elénekelek egy dalt, akkor azt, amit én érzek, vagy amin én keresztül megyek, azt nekem közvetítenem kell az emberek felé, és ez tényleg őszinte, ugye folyamatosan újra és újra ezek a szavak jönnek ki, hogy őszinte és hiteles, akkor szerintem a közönséggel egy hullámhosszon tudunk működni, és ők is érezni fogják azt, és biztos vagyok benne, hogy ők is találnak magukban egy olyan életszakaszt, és rájönnek, hogy ők is ezt megélték, vagy ezt már ők is érezték.
0: Ugye nyilván azt nem lehet megmondani, hogy mit érezzen konkrétan az, aki hallgat, vagy az, aki lát a színpadon, de milyen minőségben, megélésben jusson el a hallgatóhoz, annak a számodra az mennyire fontos, hogy igenis ő is élje meg, ő is élje át a dal kapcsán azt a saját tapasztalatot, vagy azt az emléket újra élje, amihez ő már kapcsolódik hallgatóként.
1: Ez nagyon fontos, mert te is énekelsz, tudod, hogy működik, hogy mondjuk kiállsz a színpadra, és akkor próbálsz kapcsolódni a közönséggel, figyeled őket azért, nézed az arckifejezéseket, hogy sikerült-e vagy nem, és azért, hogyha azt látnád, hogy bárhová néz, mindent csinál, csak nem téged figyel, azért ez kicsit úgy lerombolt téged szerintem, mint énekes vagy előadóművészt, úgyhogy nagyon fontos. Igen, és kell az, hogy mikor végzünk, vagy véget ér egy-egy koncert, akkor tényleg úgy menjünk haza, nem csak mi a zenekar, hanem főleg hát a közönség is úgy menjen haza, hogy de jó, hogy itt voltunk, és de jó, hogy ezt éreztük, és egyszerűen pozitív energiával menjen haza, és ebből még tudjon sokáig táplálkozni, mert erről szól az egész.
0: Ugye nem csak maga a dal erős, de hogyha egy külön válasszuk a zenét a szövegtől, akkor a szövegben is elképesztő erős gondolatok, érzések vannak megfogalmazva. Mi az, amit te szeretnél, hogy az emberek üzenetként fogjanak föl a dalból? Mert ugye ma hallgatunk nagyon sokszor úgy zenét, hogy háttérben, valahol a háttérben halljuk, igen, valami ott van a szövegben, de néha, mintha elveszne az embereknél az a fontos üzenet, hogy igenis a dal az a szöveggel együtt kerek, és hogy a mondani való az a szöveggel együtt, legalábbis, hogyha magyarul hallgatjuk a dalokat.
1: Igen, ha magyarul hallgatjuk, de ahhoz, hogy te érezd és értsd a zenét, nem biztos, hogy neked érteni kell a szöveget is. Tehát most beszélhetünk külföldi dalokról is, aminek nem kell mindenkinek angolul tudni, vagy spanyolul, vagy akármilyen nyelven, de egy jó dalszerző, és egy olyan valaki, aki ezt jól meg tudja hangszerelni, akkor el tudja érni szerintem azt a közönségnél, vagy a hallgatóságnál, hogy ők ezt érezzék, anélkül, hogy tudná, miről szól a dal. Úgyhogy ez a fontos szerintem, hogy igen, nyilván most magyar, tehát magyar dalokról van szó, nagyon fontos a szöveg. Számomra nagyon fontos az, hogy ne legyen sablonos, hanem tényleg legyen valami mondani valója, és ezt úgy kell egyeztetni a zenével is, hogy egy jó egység keletkezzen, és tényleg kéz a kézbe haladjon a dalszöveg és a zene.
0: Igen, és hogy említetted, hogy tényleg nem egy kellemes érzés, amikor mondjuk az előadó a színpadról azt látja, hogy tényleg a cipőfűzőjétől bármit mondjuk megfigyel a néző, a hallgató, és hogy ma, ha így általánosan vesszük, akkor szerinted zene élmény vagy figyelemharc? Az élményért. Mert ugye mindenki ki van szolgálva, ezt most már itt tudjuk, tehát hogy az inger küszöb, az nem is tudom, most már nagyon magasan van. Tehát
1: biztosan nagyon magasan van, de szerintem, ha te neked ez fontos, hogy jelen legyél a színpadon, és tudtok együtt működni a zenekaron belül, és tök jó energiák szabadulnak fel, hiszen miről szól az együttzenélés? Arról, hogy milyen energiákat közvetítünk egymás felé, ezekkel dolgozunk, és ez jut el a közönség felé is. Úgyhogy ha ezt mi jól megtudjuk, ha jól működik egymás között a együttzenélés, akkor szerintem a közönség figyelmét is el tudjuk kapni.
0: És inkább mondjuk egy nagyobb fesztiválon, nagy tömeggel, vagy inkább egy intimebb klubkoncert szűk térrel, közel, tehát az emberek közel vannak egymáshoz. Mi az, ami téged megfog igazán?
1: Mindenképp az utóbbi. Én az a típus vagyok. Én egyébként sosem álmodtam nagy színpadokról, és sohasem vágytam arra, hogy engem milliók és milliók majd egyszer hallgassanak, hanem engem, tehát maga a zenélés, maga a koncert, maga a hangulata, maga a felszabadult energiák, ez ami vonz. És egy kisebb helyen, egy kicsit ilyen intimebb helyen szerintem ez sokkal jobban meg tud valósulni. Maga a kapcsolódás a közönséggel is.
0: A visszajelzések a közönség részéről, azok mennyire fontosak számodra, és az hogy milyen formában jó, ha megjelenik?
1: Szerintem ez mindenkinek fontos, meg minden zenésznek, meg énekesnek nagyon fontos a visszajelzés, hiszen szükségünk van arra, hogy valamit jól csinálunk, tetszik-e, amit csinálunk, vagy még dolgozzunk rajta egy picit. Úgyhogy nagyon fontos.
0: De hogy a munkátok gyümölcse azért az beérett, mert hogy rengeteg helyen lesztek, azért láthatóak is, hallhatóak is az utóbbi időben, még mielőtt eljutunk az újabb dalpremierig, hol lehet veletek találkozni?
1: Igen, köszönjük szépen. Hát felsorolok akkor talán egy pár rendezvényt, hogyha ez megengedett. Ott leszünk majd a Komáromban a Jazzen Vine rendezvényen, voltunk tavaly is, és egy nagyon-nagyon kellemes rendezvényről van szó, úgyhogy mindenképp remélem, hogy sok hallgatóval majd tudunk ott találkozni. Ezen kívül a Hajómalom Fesztiválon is ott leszünk Gútán, illetve Párkányba is megyünk a sétálóra, és néha vagy trióval, vagy kvintettel is összel klubkoncertek, úgyhogy nagyon várjuk.
0: Ugye ígértem egy újabb dalpremiért a beszélgetésünk végén, de most hogy állsz a dalokkal? Tehát, hogy közben már dolgozol esetleg újabb dalokon, lesz-e folytatás, vagy mi van a folytatásban?
1: Igen, azért azt el kell mondanom, hogy nagyon fontos egy anyagi forrás, egy anyagi háttér, hogy ezek a dalok megszülethessenek, úgyhogy én úgy tudtam csak elkezdeni ezt a fajta munkát, hogy a Kult Minornál a pályázatom sikeres lett, és ezek után tudtam ugye felvenni a kapcsolatot aztán Szandrával is, és úgy néz ki, hogy az újabb pályázatom szintén sikeres lett, úgyhogy már beszéltünk róla, és mindenképp folytatjuk a közös munkát, és újabb dalok fognak születni. Úgyhogy én nagyon-nagyon várom, szeretem ezt az alkotóidőszakot is, újra el kell saját magamba mélyülni, és várom tényleg, nagyon örülök neki, és köszönöm szépen a támogatást.
0: Tibi, én azt látom rajtad, hogy te nagyon hálás vagy azért, ezért egyrészt a tehetségért, másrészt pedig azért a térért, ahol te meg tudod mutatni magadat. Milyen érzés ez?
1: Igen, én nagyon hálás vagyok, és én minden nap ezen elgondolkodok, hogy mégül is tök szerencsés vagyok, mert azt csinálhatom, ami számomra a legfontosabb, és nekem ez a szenvedélyem, és a zene a szenvedélyem, a hivatásom, a munkám, emellett ugye énektanárként is dolgozom az Érsekújvári Művészeti Alapiskolában, úgyhogy minden a zene körül forog, és ez egy óriási dolog, hogy azt csinálhatom, ami abszolút a szenvedélyem.
0: Mi az, amit zárásként hallhatunk most tőled?
1: A következő dal, amit hallhatnak tőlünk, őszi dal, az a címe, hogy őszi dal. Nagyon egyszerű egyébként a dolog. Én őszi gyerek vagyok, úgyhogy
0: én október... Hiszen mérleg, ugye mondtad?
1: Igen, a mérleg elő mérleg vagyok, és októberben születtem, ugyebár, és én rettenetesen szeretem az őszt. Tehát nekem az a kedvenc évszakom, mikor meglátom a színeket, tehát egy ilyen életkép van előttem, hogy kinézek az ablakon, és akkor tudod, a sárga, meg a piros, meg a bordó levelek hullanak. Tehát erről szól a dal.
0: Tehát igen, itt a tavaszban Timi egy jó kis őszi hangulatot varázsol nekünk, bár ez az elmúlt időszak időjárásához szerintem lehet, hogy éppen passzolni sok. Nagyon szépen köszönöm, hogy bepillantást nyerhettünk a te igencsak színes, néha őszi zenei világodba.
1: Igen, igen. Én is nagyon szépen köszönöm a lehetőséget, a meghívást, és bízom benne, hogy a kedves hallgatóknak tetszenek a dalok, és hogy tudunk majd valahol személyesen is találkozni. Ez a legfontosabb. És köszönöm szépen.
0: Hát hallgassunk téged még nagyon sokáig, de most az elkövetkező percekben biztosan Skokan Horváth Tímával beszélgettem.

Volt egyszer egy nyár, sose felejtem el. Itt kezdődött az én kis történetem egy állomáson. A nap úgy izzott az égen, mint egy forró tűzlabda. Az emberek a hőségtől az árnyékba menekültek, s ahogy ott álltam a sínek mellett, úgy éreztem, ma valami történni fog velem.

0: pénteki nappali tartalmából. Magyar bajnok lett a győri Eto labdarúgó csapatával Borbély Balázs, a dunaszerdahelyi vezetőedzővel az elmúlt napokról, a siker titkáról és a jövő kihívásairól beszélgettünk. A saját archívumából származó analóg fotókkal mutatja be az egykori csallóközi hétköznapokat és az ott élő embereket a Csallóközi Népművelési Központ által szervezett Fotoszveta kiállítás. És itt az eper és a rebarbara szezonja, hogyan használjuk fel ezt a két friss, tavaszi alapanyagot a konyhában. Fica János vagyok, tartsanak velem péntek reggel 9-től délig itt a Pátria Rádióban.
1: Pátria Rádió, a magyar közszolgálati rádió.

0: 16 óra van. A Pátria Rádió hírei.
1: Robert Fico miniszterelnök szerint jelenleg sem a kormány, sem az önkormányzatok számára nem reális a kiegyensúlyozott költségvetés elkészítése. Magyar Péter V4-es csúcsot kezdeményez Budapesten, az északi órákban 15 és 10 fok közé hűl le a levegő. A mikrofonnál Mezőszállási Márk. Jönnek a részletek. Robert Fico szerint lehetetlen a kiegyensúlyozott költségvetés. A kormányfő úgy nyilatkozott, a magas államadóság miatt életbe lépő adósságfékszabályok ellenére sem készülnek alkotmánymódosításra, és nem tervezik bizalmi szavazás kérését sem a parlamenttől. Fico szerint az ország nem engedheti meg magának a teljesen kiegyensúlyozott büdzsét, mert az a szociális állam összeomlásához vezetne. Hangsúlyozta, a jelenlegi kormány rendkívül rossz állapotban vette át az államháztartást, ugyanakkor szerinte a hiány évről évre csökken. Az ellenzék bírálta a kijelentést és azt állítja, hogy felelős gazdálkodással igenis elérhető lenne a stabil költségvetés. Megkezdődött a tárgyalás a speciális büntetőbíróságon két ügyvéd ügyében, akiket még 2023-ban vettek őrizetbe a Korrumper 2 nevű rendőrségi akció során. A vád szerint Alexander F. és Peter J. közvetett korrupcióban működhettek közre, amikor letartóztatott személyek szabadlábra helyezésének elintézésében vállaltak szerepet. Az ügy a Média Fedő nevű korábbi nagyszabású rendőrségi nyomozáshoz kapcsolódik. A bíróság a tárgyalás első napján meghallgatta a vádlottakat, valamint ismertette több tanúvallomását is. A két ügyvédet korábban szabadlábon hagyták, ezt a döntést a legfelsőbb bíróság is jóvá hagyta. Az eljárás további időpontja folytatódik. Magyar Péter magyar miniszterelnök kezdeményezi a visegrádi négyek kormányfőinek találkozóját június végére Budapesten. Az MTI szerint a magyar, szlovák, cseh és lengyel miniszterelnök részvételével tervezett csúcs találkozó célja a V4 együttműködés megerősítése és kibővítése lehet. A magyar kormányfő már a választási kampányban is többször hangsúlyozta, hogy új lendületet kíván adni a regionális együttműködésnek. Korábbi nyilatkozatai alapján magyar nyitott lenne arra is, hogy a visegrádi együttműködéshez más közép-európai országok, például Ausztria vagy Szlovénia is szorosabban kapcsolódjanak. A párizsi fellebbviteli bíróság bűnösnek mondta ki az Air France légitársaságot és az Airbus repülőgépgyártót az a 2009-es Air France 447-es járat katasztrófája ügyében. A Rio de Janeiro-ból Párizsba tartó Airbus A330-as az Atlanti-óceánba zuhant egy vihar során. A fedélzeten tartózkodó mind a 228 ember életét vesztette, köztük három szlovák állampolgár is. A bíróság szerint a cégek gondatlansága hozzájárult a tragédiához, ezért mindkettőre 225 ezer eurós pénzbírságot szabtak ki. Az elsőfokú bíróság korábban még felmentette a vállalatokat, amelyek most is tagadják büntetőjogi felelősségüket. A tragédia roncsait csak két évvel később találták meg az óceán mélyén. Izrael kiutasította az összes külföldi aktivistát a gázai övezet felé tartó palesztin párti flottiláról. Az izraeli külügyminisztérium közlése szerint az ország nem engedi meg a Gázát érintő tengeri blokád megsértését. A Global Sumud Flotilla nevű kezdeményezés hajóit még a héten tartóztatta fel az izraeli haditengerészet. A szervezet szerint több száz aktivista utazott a konvojban, köztük a szlovák állampolgárság Dasa Rajmanová is. Az ügy nemzetközi felháborodást váltott ki, miután itt már Ben-Gvir izraeli miniszter olyan videót tett közzé, amelyen megkötözött és térdelő aktivisták láthatóak. Több európai ország, köztük Belgium, Franciaország és Olaszország is bekérette Izrael nagykövetét. Juraj Blanár szlovák külügyminiszter elfogadhatatlannak nevezte az aktivistákkal szembeni bánásmódot.
0: Időjárás.
1: Ma estétől többnyire derült vagy gyengén felhős idő várható, csak helyenként növekedhet meg átmenetileg a felhőzet és elszórtan gyenge csapadék is előfordulhat. Az éjszakai órákban 15 és 10 fok közé hűl le a levegő. Holnap napközben folytatódik a többnyire napos, kellemesen meleg idő, csak elszórtan főként a hegyvidéki területeken alakulhat ki futózápor. A hegyekben 11 fok valószínű, egyébként a hőmérséklet 23 és 28 fok között várható, az északi szél továbbra is több felé élénk lesz.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
1: Baleset történt Nagymegyeren a Vasút utcán a városból kifelé vezető szakaszon. Egy teherautó kerékpárost ütött el. A helyszínen is idején a forgalmat a rendőrség irányítja. Az arra közlekedők fokozott óvatossággal haladjanak. Vezessenek óvatosan. Jó utat!
2: Zöld hullám. 0800 900 800.

0: Jó napot kívánok, Pressburger Csaba vagyok, Önök a Hatuma Podcast 206. adását hallgatják. Itt vannak velem virtuális törzsi kerekasztalunk állandó küldöttei, Finta Márka felvidék képviseletében és Parászka Boróka Erdély hangjaként. Mi hárman együtt fogjuk ma is átbeszélni a határon túli magyarokat érintő legfontosabb aktuális ügyeket. Én ezúttal is Vajdaságból fogom vezetni ezt a beszélgetést. Tar Zoltán, Magyarország társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztere felfüggesztette a Nemzeti Kulturális Alap összes folyamatban levő kifizetését, miután sorra láttak napvilágot a gyanúsabbnál gyanúsabb és nagyobbnál nagyobb támogatási összegekről szóló hírek. A kifizetések visszatartása határon túli nyertes pályázókat is érinti, vagy érintheti, akik ugyan nem fognak automatikusan elesni az előző miniszter által már megítélt támogatástól, de addig, amíg az átvilágítási folyamat tart, kénytelenek lesznek nélkülözni azt. Sokszor mondtuk már, hogy a határon túli magyar kultúra fennmaradása és sokszínűsége szempontjából rendkívül meghatározóak ezek a támogatási összegek. Több valódi értéket teremtő egyesület és intézmény nehezen tudna létezni nélkülük. Éppen ezért nyilván nehéz helyzetbe kerülhetnek most, hogy ezeket a támogatásokat egyelőre stoppolták. Én kijegyzeteltem a miniszteri keretből az utolsó 3 hónap, tehát február, március és április során odaítélt határon túli vonatkozással is bíró tételeket, de még mielőtt ezt részletezném, vagy konkrétan ezekre rátérnénk, előbb titeket kérdezlek, hogy tudtok-e konkrétan olyan összegekről, olyan pályázatokról, amelyek most az NK-nál beállt kifizetési stop miatt hát nem részesülnek időben ebben a támogatásban. Talán akkor, hogyha nincs konkrét ilyen pályázat, amiről tudtok, akkor lehet, hogy egyszerűbb, hogyha elmondom, hogy én miket találtam, és akkor esetleg ezekről tudunk beszélni, mert én magam nem tudom megítélni, hogy mennyire valós tevékenységet kifejtő szervezetekről van szó. Ugye kétféle lehetőség van arra, hogy az NKA-nál valaki pályázati pénzhez jusson, egyfelől a kuratóriumokon keresztül kiírt pályázatoknál lehet ezekre a pénzekre pályázni, és így lehet megkapni, hogyha a kuratóriumban jóvá hagyják ezt az összeget, és van egy miniszteri keret is, és hát itt kezdődnek szerintem a gondok, hiszen nem igazán átlátható, vagy legalábbis eddig nem volt átlátható, hogy mekkora keretösszeg áll a miniszter részére, és hogy egyáltalán ebből az összegből milyen kritériumok alapján ítélik oda a különféle támogatásokat. Ha jól számoltam, akkor ebben az utolsó 3 hónapban, tehát csak most erre a 3 hónapról beszélek, ami az előző kormánynak az utolsó 3 hónapja volt, összesen majdnem 4 milliárd forintot ítéltek oda ebből a minisztériumi keretből, tehát amelyet Hankó Balázs maga döntött el mindenféle kuratóriumi előválogatás nélkül, hogy az egyedi kérelmek alapján kiket fog támogatni. Itt nincsenek ilyen kimagaslóan, vagy ilyen, hogy mondjam, kiugróan nagy összegek, mert egyébként volnának ilyen félmilliárdos, 300 milliós tételek is vannak ebben a részben. Viszont vannak olyan határon túli vonatkozású események is, amelyek hát 5, akár még ennél is több, 10 millió, vagy még több pénzt kaptak. Engem az érdekelne, hogy mit tudtok ezekről a szervezetekről, hogy mennyire beágyazottak, és egyáltalán, hogy az elmúlt időszakban valós tevékenységet fejtettek-e ki. Van egy ilyen, hogy Identitás Alapítvány Szatmár Németi, a 25. Parciumi Magyar Napok megvalósítása.
1: Hát az Identitás Alapítvány, amennyiben ez ugyanaz, amit a 90-es évek végén

0: ilyen embere, úgyhogy Szatmár megyébe és Szatmár németibe nagyon sok Fidesz támogatás ment. Ennek tükrében ez a támogatás nem tűnik kiugrónak vagy magasnak.
1: Hasonlóan tudok beszámolni a Kishegyesi Dombos Fesztre adott 7 millió forint esetében is. Itt a Fonó Budai Zeneház kapta ezt az összeget, de hát a Dombos Fest az tényleg egy több évtizede létező fesztivál Vajdaságban, vajdasági magyaroknak mondhatni a legnagyobb és legjelentősebb fesztiválja. Úgyhogy itt az egyetlen kérdés az, hogy vajon ez a 7 millió már megérkezette, és ez lesz itt a fő probléma, hogyha ezekhez a szervezetekhez, ezekre a rendezvényekre nem érkezik meg időben az a pénz.
0: Most azért mielőtt a kardunkba dőlnénk, hogy megérkezik-e az NKA pénze, nem a Párciumi Magyar Napok lesz az az erdélyi kulturális rendezvénysorozat, amin elvérzik az erdélyi magyar kultúra. Egyrészt azért, mert ott van a szatmári önkormányzat, megyei önkormányzat, az egyik legerősebb bástyája az RMDS-nek, és rengeteg forrás fölött rendelkeznek, tehát ez az NKA-spénz, ez a kalapon lévő bokrétán a gyöngy, nem az a pénz, amiből ott most, nem tudom, meg kell védeni a hazát. Tehát ilyen szempontból igazából nem is értem, hogy miért kell az NKA-hoz pályázzon a szatmári önkormányzat, meg a Szatmár megyei térség, mikor erre ott helyben van pénz. És akkor vessük ezzel össze azt, hogy a Erdély másik felén, Nagygalambfalván 1,6 milliárd forintot kapott egy község Verspark létrehozására, tehát itt olyan aránykülönbségek vannak. Na ott annál a beruházásnál, ez egy 2025. december 18-ai döntés, szerződéskötés a Szerencsejáték RT, és a helyi önkormányzat által létrehozott, vagy az önkormányzathoz kötődő helyi kulturális egyesület között. Szóval ezeknek a tükrében kell nézni ezeket az NKA-s pénzeket. Ami szotyogtatás, ami nem, tehát valóban az identitás alapítvány az egy létező szervezet, a Párciumi Magyar Napok régi rendezvénysorozat, csak hát nem ez a kulcskérdés most az erdélyi magyar kultúrában. Az, hogy oda ment éppen 5 millió forint, hát ez az úri, valakinek a nagyon úri jó kedve volt.
1: Van egyébként még egy erdélyi vonatkozású, ez az Asszociácia Székely Gazdaszervezetek Egyesületi Csíkszeredáról, ahol 10 millió forintos megítélésről beszélhetünk, de mondom, tehát ez még mindig eltörpül amellett, hogy például a Nemzeti Színház 58 milliót kapott, és hát nyilván nem ez az egyetlen bevételi forrása erre, a szerb-magyar kulturális évad megvalósítására, vagy akár a Magyarországi Szerb Színház 105 millió forintot. Szóval persze nyilván ezek olyan összegek, amiket most így kipécéztünk, és valamilyen határon túli vonatkozása van, vagy szomszédországi vonatkozása van, de azt gondolom, hogy itt a fő probléma az, hogy nem tudjuk, hogy mi alapján, milyen kritériumok alapján jutottak ezek a szervezetek pénzhez, hogy itt nyílt pályázatot megkerülve egyedi elbírálás, ez pontosan mit jelent, közvetlenül a miniszterhez fordultak, a miniszter mi alapján ítélte meg ezeket a pénzeket, miért nem hozták nyilvánosságra a győzteseket, miért csak már a szerződés megkötése után. Szóval nagyon sok kérdés felvetődik, és tényleg a transzparencia hiánya itt a legnagyobb.
0: Gondolkodjunk egy kicsit most a Pátria Rádió hallgatóinak a fejével, akik nem tudom, ezt biztos már meg tudja mondani, hogy mond-e valamit az, hogy Szatmár Németibe ment 5 millió forint, vagy hogy a székely gazdák hány millió forintból gazdálkodnak. Itt az alapkérdés szerintem Szlovákiában is, Romániában is, Szerbiában is, hogy hogyan áll helyt a helyi nemzetállam, hogy tartja fenn a fontos kulturális intézményeket, és támogatja a rendezvényeket, és miért vesz részt, vagy hogyan vesz részt ebben a magyar állam? Mert

0: Itt Romániában ez nem látszik.
1: Így van, ez a legfontosabb, Márk. Épp ezt akartam kérdezni, mert ez mindig visszatérő témánk, hogy vajon eleget költe a szlovák, a román, a szerb állam arra, hogy a kisebbségi kultúrát támogassa, meg tudnánk-e lenni nélküle? Így merül tulajdonképpen fel ez a kérdés.
2: Nem költ eleget, és ez teljesen egyértelmű. Annak idején, sok évvel ezelőtt még a Magyar Közösség pártjának az egyik politikusának, illetve aztán az egész pártnak volt egy olyan panele, hogy annak a pénznek, amit a magyar kormány, illetve az Orbán kormány Szlovákiába juttat kulturális és hasonló támogatások örvén, annak az áfa tartalma is nagyobb, mint amennyit a szlovákiai magyar kultúra a szlovák államtól kap. Ami elég mellbevágó történet, hogyha így kimondjuk, még hogyha egy finoman, egy kicsit talán csúsztató is, mert hát azért tegyük hozzá, hogy például a színházainkat, nagyon sok kulturális intézményünket azért a megyék tartják fenn, és fizetik a béreket, meg hasonló dolgokat. De ettől függetlenül azért ez a kulturális támogatás téma, ez mindig is nagyon hosszú éveken át rezonált Szlovákiában, mert egyszerűen még az emelések után is, meg a kisebbségi kulturális alap létrehozása után is ez a szám, ez viszonylag alacsony maradt, és meg sem közelíti mondjuk azokat az összegeket, amiket mondjuk a magyar kultúra Magyarországon kap. Nyilván kettő összehasonlíthatatlan, tehát itt almát a körtével hasonlítgatunk néha össze, de ettől függetlenül nagyon sok olyan szervezet van, amely ezek nélkül a támogatások nélkül nagy valószínűséggel nem nagyon tudná folytatni a tevékenységét, vagy csak jóval szűkebb keretek között. Itt a támogatások kapcsán nem is az volt a fő probléma, hogy érkeznek, hanem az, hogy átláthatatlanul érkeznek, és nagyon sokan vissza is élnek vele. Tehát itt azért tudni kell, hogy a kultúra biznisz, vagy az etnokultúra biznisz, az egy létező jelenség nem csak Szlovákiában, hanem gyakorlatilag mindenhol a határon túl, hiszen ezt ti is tudjátok. Nem tudom, hogy ha emelnék Szlovákiában a kultúrára szánt összeget, akkor ez megváltozna, hiszen azt láttuk, hogy például, amikor megalakult a kisebbségi kulturális alap, és voltak felhasználható, lepályázható pénzforrások, akkor hogyan alakultak ki bizonyos közösségekben, vagy bizonyos nemzetiségeknél nagyon sajátos ilyen bizniszelő konglomerátumok, amelyek ezeket a pénzeket közös együttműködéssel próbálták meg nem csak lehívni, hanem tulajdonképpen kisajátítani is. Tehát abban a pillanatban, amikor felmerül valahol, hogy van pénz, onnantól ki kell nyitni a szemünket, és figyelni kell azokat a mozgásokat, amelyek ezzel kapcsolatban megindulnak. Nem tudom, hogy van-e olyan átlátható és transzparens rendszer, ami ezt meg tudja akadályozni, mert a pályázatoskodás, illetve a pályázatokból élőknek és az ezzel bizniszelőknek a találékonysága az néha nem ismer határokat, de ettől függetlenül egészen biztos, hogy létre lehet hozni valami olyan ellenőrző mechanizmust, illetve olyan módszereket, amikkel esetleg ezeket a dolgot ki lehet szűrni. A másik oldalon viszont a kultúra az megint nem lehet hozzáállni, és ezt erről beszélgettünk valamelyik korábbi adásokban is, hogy a pályázatokra, meg a pályázókra, meg a kultúra csinálókra, meg ezekre az emberekre nem lehet úgy tekinteni, mint potenciális pénzszivattyúkra, akik szándékosan akarnak elrepülni ezekre a dolgokra. másikra. Úgyhogy itt ez egy eléggé nehéz és nehezen kibogozható helyzet szerintem.
0: Szeretném hangsúlyozni, hogy itt most történt valami rendkívüli dolog. Tehát mi arra vagyunk trenírozva, és úgy is mentünk be ebbe a beszélgetésbe, hogy hát vannak bizonyos testületek, bizonyos alapítványi források, ahol a forrás elosztás nem eléggé áttekinthető, és ezért mindig harc megy a helyi erők, a pályázók, a pályáztatók között, és az utóbbi években, de azt hiszem, hogy a rendszerváltás óta visszatérően általában az nyert nagyobb összegeket, akinek volt politikai támogatása. Ez a NER-ben aztán végképp a klientúra fenntartásává változott. De most történt valami rendkívüli dolog, és megint elővenném ezt a nagygalamfalvi esetet. Nagygalamfalva Székely udvarhely és Segesvár között, vagy Székely keresztúr mellett egy község. Arról híres, hogy onnan származik Kányádi Sándor költő. Ez a község nyerte a minden idők egyik legnagyobb pályázatát a tavaly. 1,5 milliárd forintot. Amikor elmondom a kollégáknak, akkor mindenki, látom az arcukon, hogy úgy érti, hogy ez 1,5 millió forint. De a 1,5 milliárd forintból a fél községet fel lehetne építeni. És Nagygalamfalva község nyert 1,5 milliárd forintot kulturál verspark létrehozására úgy, hogy senki nem tudja megmondani, hogy tulajdonképpen mit jelent a verspark. Azon kívül, hogy ki van helyezve egy gépíró alakú mászóka egy parkba, és a fűre vagy a bokrok közé verseket vetítenek ki, és egyéb ilyen jellegű, végül is szórakoztató, hát irodalminak látszó tevékenység folyik. De az igazság az, hogy 1,5 milliárd forint került oda, és maguk a kedvezményezettek sem tudják, vagy akarják megmondani, hogy ez pályázati úton jutott hozzájuk, vagy külön keretből, most a Szerencsejáték RT-hez fordultam, és közérdekű adatigénylés eljárásos révén ígéretet kaptam arra, hogy ezt nyilvánosságra hozzák. De a rendkívüli dolog, ami itt történt, hogy olyan nagyságrendű összegeket osztott ki a leköszönő vagy távozó magyar kormány, amilyen soha nem átlátható módon, nem követhető módon, és nem azonosítható kulturális célokra. Ürügyként használták a határon túli kultúrát arra, hogy a magyar költségvetést szemmel látható módon, érzékelhető módon megcsapolják. Na, ebből a helyzetből kell kimászni, kimosni a határon túli magyar kultúrát, hogy ez nem pénzmosoda, nem milliárdok elszivárogtatására való kifogás, és innen kéne újra gondolni, hogy mit gondolunk a kultúra támogatásához. Ehhez képest az, hogy 1-2 millió forint szállingózott a határon túl, ez már a sokadrangú dolog. Tehát itt igen, a korrupció ebben lényege, a magyar korabeli vagy a jelenkori magyar korrupció nőtt rá arra, hogy határon túli magyar kultúra.
1: Abszolút igazad van, hogy ebben a pillanatban még ott tartunk, hogy ezeket a korrupciógyanús ügyeket kell föltárni, és tényleg ezeket a pofátlanul nagy összegeket, amelyeket egyes helyekre utaltak ennek az okait megvizsgálni, de előbb-utóbb föl fog merülni az a tabu téma is, ami különösen a kultúra kapcsán egy tényleg olyan dolog, amiről nem illik beszélni. Ez pedig az, hogy vajon egy ilyen demográfiai lejtmenetben, amiben a határon túli magyarság került, egyszerűen nem biztos, hogy még mindig ekkora intézményrendszer, ennyi rendezvényre van szükségünk. Tehát ezeket egy 50 vagy akár 100%-kal nagyobb népességre kalibrálták, és hát ugye nyilván, hogyha itt bárki azt mondja, hogy ehhez mérten kéne alakítani ezeket a kulturális támogatásokat is, akkor mindenki nagyon fölhördülne ezen. Ennek az egésznek a felvetésemnek a szomorú apropója azok a számok, azok a napvilágra került számok, amelyek a szlovákiai magyarságot illető negatív tendenciákat mutatják, ugyanis soha nem látott mértékben csökkent a magyar nemzetiségüként bejegyzett újszülöttek száma 2025-ben, míg az utóbbi 10 évben ez a szám mindig 3000 fölött mozgott, tavaly bezuhant a 3000-es lélektani határ alá, azaz kevesebb, mint 3000 magyar nemzetiségű gyereket vettek jegyzékbe az anyakönyvi hivatalok Szlovákiában. Mit jelent ez már pontosan, és milyen következtetéseket lehet ebből levonni?
2: Nagyon sok következtetést lehet belőle levonni. Nyilván az egész ország egy átalakuláson megy keresztül. Hogyha megnézzük a születési számokat országosan, akkor 2014-ben mondjuk még 55.200 gyerek született összesen. Most 2025-ben, tehát tavaly ennél 13.000 gyerekkel született kevesebb. 11 év alatt 13.000-re esett be a születésszám. Ehhez képest, ha megnézzük, akkor 2014-ben ugye 3569 gyerek született, most esetben 2950-né, ezek országos demográfiai trendek, amit tulajdonképpen a magyaroknak az adatai is tulajdonképpen lekövetnek. És hát ennek számtalan oka van. Nyilván van egy generációváltás, nyilván van egy mentalitásbeli váltás a generációk között. Az országos dolgokhoz hozzátartozik az, hogy nagyon sok fiatal elmegy külföldre, és akkor kint is marad, ha már egyszer ott van. A fiatalok úgy általánosságban véve jóval később vállalnak gyereket, mint a korábbi generációk. Hogyha a saját példámból indulok ki, akkor édesanyám azt hiszem, hogy 23 éves volt, amikor engem szült. 23 évesen manapság nem sok fiatalnak van első gyereke, vagy születik első gyereke. Nálunk is, tehát én a millennial generációhoz tartozok, most taposom a 40-es éveimnek a legelejét. Én 30 voltam, amikor megszületett az első gyerekem, tehát már ott volt egy 7 éves eltolódás mondjuk édesanyámhoz képest, vagy édesanyámékhoz képest, és hát ez szerintem tovább fog tolódni, az egyértelmű. Egyre több olyan fiatal van, illetve fiatal pár van, akik tudatosan maradnak gyerektelenek. Itt tényleg ez egy abszolút várható dolog volt. Hogyha megnézzük a Korfát, erről a Napunk írt ugye egy hosszú cikket Beke Zsolt kollégám és Ibos Emese kollégám arról, hogy hogyan alakulnak ezek a számok, és ott Gyurgyik László szociológus, demográfus beszél arról, hogy itt tényleg a szlovákiai magyar nőknek a korfája például olyan állapotban, tehát olyan mintázatokat mutat, hogy ő már például korábbra várta a drasztikus fogyást, és azt mondja, hogy ez a szám, ez valószínűleg most már nem fog 3000 fölé menni, ez az évi születésszám a szlovákiai magyar gyerekeknél, úgyhogy itt tényleg van egy ilyen helyzet, és hogy ezzel mit lehetne kezdeni, ez megint egy olyan dolog, amire tényleg a szakpolitikával lehet válaszolni, és szakpolitikai vitákkal lehet válaszolni, amik Szlovákiában jelen pillanatban nagyon-nagyon nincsenek. Tehát, hogy jelen pillanatban erről nem esik túl sok szó, pedig ez látható, ugye, hogy az országos szinten is jelen van ez a jelenség. Tehát számomra tényleg mellbevágó ez a 13.000-es beesés gyakorlatilag 11 év alatt, és hát az ugye az a 600-as beesés gyakorlatilag a magyar nemzetiségű gyerekeknél 11 év alatt. Itt tényleg el kell kezdeni verni a vészhangot, vagy alkalmazkodni a helyzethez. Itt ugye két lehetőség van, vagy két út van. Az egyik az egy szomorúbb út, ez az alkalmazkodásnak az útja. meg egyébként is el leszünk kényszerülve, mert ugye gyakorlatilag az állam is bizonyos szempontból azon, vagy az alapján működik, hogy hogyan alakulnak a demográfiai mutatók, mennyire van előregedőben a társadalom, mennyi a produktív korú népesség, hány gyerek születik, ez borzasztóan befolyásolja tulajdonképpen az állami szolgáltatásokat is. A szlovákiai magyarságnál ez ugye nagyon sok helyen megnyilvánulhat meg én, hogy hány iskolát érdemes a továbbiakban fenntartani az iskolahálózatból, milyen, mekkorára szabjuk azt a kabátot, ami a jövőben ránk vár. Én emlékszem, hogy amikor én voltam iskolás, akkor annak az általános iskolának a tanulóinak a száma, ahova én jártam, az azt hiszem, hogy 900 körül volt. Egy hatalmas általános iskola volt. Ugyanez az iskola most alig 500 gyerekkel működik, hogyha jól emlékszem a számokra. És ez mindenhol tapasztalható. És néha úgy érzem, hogy a politika is becsukja szemét, fülét ezekkel a dolgokkal kapcsolatban, mert alapvetően a politikusok, a szlovákiai magyar politikusok sajnos már évek óta, évtizede a túlélésre koncentrálnak. Nem látjuk a nyilvános térben a valóban értelmes és lényegi szakmai vitákat arról, hogy a demográfiai változások azok milyen eredményekkel vagy milyen következményekkel járhatnak a közösségünkre nézve. Tényleg van egy olyan része ennek az egésznek, amiről nem beszélünk, mert talán nem akarunk vele szembenézni. Viszont például ezek a számok, és ez a cikk is, ami a napunkon megjelent, ez is arra mutat, hogy most már tényleg ideje lenne erről beszélni. Nem arról, hogy most belemásztunk a fiataloknak a hálószobájába, és azt kiabáljuk neki, hogy most azonnal csináljatok gyereket, mert pusztulunk és veszünk, hanem hogy feltárjuk azokat az okokat, hogy hogyan lehet ezt a magát a környezetet megváltoztatni arra, hogy ez ösztönözze az embert a gyermekvállalásra. Mert most megint az van, hogy amikor, és az elmúlt éveknek is a rákfenéje volt, hogy amikor arról volt szó, hogy vállaljunk több gyereket, vagy szóba jött az, hogy a gyerekeket adjuk magyar iskolába, és a többi, akkor a kampányoknak egy jelentős része, nem azt mondom, hogy minden, egy jelentős része arra volt kihegyezve, hogy bizonyos szempontból érzelmileg zsarolja a fiatalokat, meg a célcsoportot, és lehet, hogy ezen is változtatni kell. Rengeteg minden van, amin változtatni kell, és újra kellene gombolni a kabátot az alapoktól, de egyszerűen valahogy nem jutunk el odáig, hogy ez valóban megtörténjen, és nem tudom, hogy mi hiányzik, hogy több szakmai párbeszéd, vagy mélyebb, vagy medializáltabb szakmai párbeszéd kell erről. Lehet, hogy az írástudóknak is felelőssége van abban, hogy erről nem beszélnek eleget, és nem teszik érdekesebbé ezt a témát az átlag ember számára, vagy nem verik eléggé a vészharangot, nem tudom, de nagyon sok dilemmával szembesülünk ezeknek az adatoknak a láttán, és ezekkel ideje lesz foglalkozni.
1: Ez kétségkívül így van, viszont nyilván a való, hogy általános társadalmi tendenciákat azért nem tud fölülírni a kisebbségi társadalom. Tehát nyilván, hogyha az egész szlovákiai társadalomra jellemző a népességfogyás, akkor itt, hogyha a szlovákiai magyarok integráns részei ennek a társadalomnak, akkor őket se fogja elkerülni ez a tendencia. Tehát mondjuk épp Szerbiában láthattuk azt, hogy mennyire eltérő mozgást mutat például a koszovói albánoknak a demográfiai képe és a szerbiai össztársadalomé. Tehát míg a koszovói albánok folyamatosan évtizedről évtizedre egyre többen lettek, Szerbiában ez a tendencia pontosan fordítva történt, az összes többi kisebbségével együtt. Viszont a koszovói albánok egy teljesen zárt és különálló intézményrendszert építettek ki, abszolút nem vettek részt már a 90-es évek től kezdődően a szerbiai társadalmi mozgásokban és intézményrendszerből teljesen kivonultak, tehát ők ezt így meg tudták valósítani, de hát nyilvánvalóan ezt senki nem kívánja, hogy ennyire gettósodjon egy-egy kisebbség a magyar kisebbségek határon túl, úgyhogy sajnos ezek a tendenciák, amelyek országos szinten is megnyilvánulnak, ezek ránk is hatással vannak.
2: Engem viszont egy dolgot szeretnék hozzáfűzni, ami viszont tényleg független attól, hogy egy közösség mennyire él zártan, vagy mennyire él nyíltan, az, hogy ezek a születési adatok, hogyha megnézi az ember a számokat, a Covid idején kezdtek el beszakadni. Tehát volt egy óriási törés, hogy 2021-ben még 56.754 gyerek született Szlovákiában. Ez több, mint 2014-ben egyébként. 2022-ben már csak 52.850, aztán 23-ban 48.788, aztán 24-ben 46.000, és most jutottunk el 42.171-ig, és ezt tulajdonképpen bizonyos szempontból egy kis késleltetéssel követi a magyar gyerekek száma is. 24-ben még 3390 gyerek született, 23-ban még 3516 magyar nemzetiséggel bejegyzett gyerek született. Tehát volt egy ilyen kicsit késleltetett effektus, de most jutottunk el 2950-ig, tehát 3000 alá. 24 és 25 között volt egy drasztikus bezuhanás. De ezt nem, tehát hogyha egyfajta zártsággal el is próbáljuk talán kerülni azt, hogy a demográfiai trendek, amelyek az országban érvényesek, azok utolérjenek, ez késleltetéssel jelentkezni fog. Én nem vagyok szociológus, és érdemes erről beszélni szociológusokkal, azt gondolom, de szerintem a számok itt nem hazudnak. Tehát, hogy ezt zártsággal semmiképpen nem lehet talán szerintem elkerülni.
1: Egyébként nagyon, nagyon érdekes az, hogy nálatok már tulajdonképpen a születés pillanatától lehet követni ezt a folyamatot, ugyanis nálatok az anyakönyvvezető már bejegyzi a gyermek nemzetiségét, vagy legalábbis erre van lehetőség. Szerbiában nagyjából ott az iskola kezdésnél látszanak ezek a számok, hány gyerek indul magyar iskolába, és ebből lehet következtetni arra, hogy akkor a magyar nemzetiségek száma hogyan változik, és hát persze utána az objektív 10 évente tartott népszámláláskor pedig jön általában a fekete leves.
2: Egy picit pontosítanék ezzel a születéssel kapcsolatban, hogy itt az anyakönyvi kivonatban automatikusan az anyának a nemzetiségét írják be elvileg, de vannak olyan esetek, amikor hasukra csapnak és beírnak egy nemzetiséget, ami általában a szlovák. Én úgy emlékszem, hogy amikor az első lányom született, akkor viszont tőlem kérdezték meg, hogy milyen nemzetisége van.
1: Én azt olvastam, hogy van olyan is, hogy megsatszolják, hogy akkor
2: igen,
1: ez
2: igen,
1: most
2: igen. Igen, de van olyan is, hogy megsatszolják. Hát nem tudom, mondjuk, szerintem egészen más, hogy döntenek egy, mit tudom én, a szórványból származó magyar anyánál, mondjuk a nyitrai kórházban, mint mondjuk a komáromi kórházban. Gondolom, itt azért ilyen eltérések lehetnek. Tudják, hogy az anya nemzetisége mondjuk magyar, akkor beírják a magyart, hogyha nem néznek utána, hanem tudom én, csak úgy ellébecolják a dolgot, akkor meg beírják, hogy szlovák, de azt hiszem, hogy tőlem megkérdezték. Én sajnos, hogy hál' Istennek más születéseknél nem voltam ott, úgyhogy nem tudom, hogy másoknál hogy működött a dolog. Hogy tőlem megkérdezték, amikor az első lányom született.
1: Trianon utáni Jugoszláviában volt ilyen, hogy név alapján satszolták meg, hogy hát ha ennek szlovákos neve van, akkor az szlovák iskolába kell, hogy járjon. Ez érdekelne, hogy mi a helyzet Romániában? Ott is gyakorlat ez, hogy már születéskor a gyerek nemzetiségét beírják így az anyakönyvbe?
0: Romániában egy kicsit elképedve hallgatom ezt a beszélgetést, mert itt azon vita tárgya, hogy akkor, amikor népszámlálás van, és a kérdező biztos jön, és kérdez a különböző személyes adatokról, akkor érdemes-e bemondani, vagy meg kell-e mondani az etnikai hovatartozást, a felekezeti hovatartozást, vagy ez pedig, ez egy olyan szenzitív adat, amit az ember nem ad ki még a kérdező biztosnak sem. Tehát, hogy mi itt tartunk, itt nincs ilyen tippelgetés, meg számontartás, meg összesítés. Ezek valóban akkor derülnek ki, hogyha az emberek iskolába adják, óvodába adják a gyerekeiket, vagy valamilyen célirányos adatgyűjtés folyik az etnikumokról, de egyébként nem, tehát a jogalanyt összekötni ezekkel a szenzitív információkkal nem is biztonságos, meg itt ez fel sem merül.
2: Nálunk még van egy olyan apróság egyébként, hogy lánygyermekeknél ugye nálunk a szlovák női vezetéknév változat az ová-val végződik, és lehet kérni az ovátlanítást már a születésnél, úgyhogy lehet, hogy ez is szerepet játszik mondjuk, hogyha mondjuk valaki megsatszolja a nemzetiséget, tehát tényleg nem tudom, ez nekem is megütötte a fülemet, amikor hallottam, hogy ilyen satszolások is mennek. Ennek utána, érdemes szerintem utána nézni, lehet, hogy majd egy kicsit utána.
1: Majd Romániában is lesz satszolás, csak jöjjön a
0: Simion
1: kormány, és akkor majd lesznek satszolások.
0: Reméljük, hogy nem, de mi a tétje annak, hogy egy újszülött esetében beírják a nemzetiségét? Tehát ki mire használja egy ilyen információt?
2: Nagyon jó kérdés. Igazából szerintem ilyen szempontból van értelme, hogy látunk egy ilyen statisztikát, de hogy más szempontból mi értelme van, azt nem tudom. Én most azon gondolkodom, hogy nekem lehet, hogy elő kéne túrnom a születési anyakönyvi kivonatomat, hogy megnézzem, hogy mondjuk még a csehszlovák időkben csináltak-e ilyet, hogy be volt-e írva a nemzetiség a születési anyakönyvi kivonatba. Ezt meg fogom csinálni. Tényleg nagyon kíváncsi vagyok, mert most ez így nincs előttem, de hogyha sejteném, hogy ott lett volna, nem tudom. Nagyon érdekes.
1: Következő adásra, Márk, akkor készítsd ezt elő.
0: Én már említettem, de az még egyszer elmondom, mert ez szerintem egy iskola példa, hogy Romániában nagy vita volt arra, hogy hogyan vezessék be az állampolgárságot, ugye, ami a nationality angolul, vagy nationality franciául, mindkettő szerepel a személyi igazolványokban, és akár románul is oda lehetne írni azt, hogy nacionalitát, de nem azt írják, hanem azt, hogy cetacenie, a citoyen, az állampolgárság, tehát, hogy megkülönböztetik ezt, hogy nehogy véletlenül felmerüljön valakibe, hogy azt, hogy oda van írva, hogy román nacionalitású az ember, az azt jelenti, hogy román etnikumú. Tehát ilyen szinten, itt azért a román jogállamban vannak ilyen szerintem hasznos fékek.
1: Hát, ha már román jogállamról beszélünk, akkor beszéljünk egy kicsit arról, hogy áll most romániai kormányválság. Ugye a legutóbbi információink még azok voltak, vagy erről beszéltünk a műsorban, hogy megbukott a kormány, és hogy hát úgy néz ki, hogy itt különböző forgatókönyvek lehetségesek. Most mi az, ami kirajzolódni látszik?
0: Én most megint a Pátria Rádió hallgatóinak a fejével gondolkodom, hogy ez azért lehet érdekes mondjuk egy felvidéki magyar számára, mert az RMDS lett a szegény ember, akit az ág is húz, nem elég a magyar kormány, az előző magyar kormány és szövetséges bukása, és ez a rettenetes feszültség, ami az RMDS körül kialakult, de a román kormányon belül is, vagy a kormány alakítási folyamatban is nagyon nehéz helyzetbe került, mert hát sokáig úgy azon az állásponton voltak, hogy akár kisebbségi kormányzást is alakítanának, akár a szociáldemokratákkal újra gombolnák a kormánykoalíciót, szóval mindenkit megtennének ahhoz, hogy legalább Romániában maradjon a fennálló, de hát nem marad, mert nagyon úgy néz ki, mert hát történelmi csúcson van a szélső jobboldali párt, az AU népszerűsége, ugye ez az a párt, amelynek vezetőjét Orbán Viktor tavaly éppen egy évvel ezelőtt megtámogatta Tihanyban, összement a koalíciós együttműködés a szociáldemokraták és az RMDS között, és hát most a számok alapján úgy néz ki, hogy az AUR és a szociáldemokraták a kormányképes erő, hogy ők nekik kellene kormányalakításra megbízást adni a Nikus Ordán államelnöknek, amit nyilvánvalóan senki nem akar Romániában, akik azok közül, akik a demokratikus erőkhöz tartoznak, vagy a demokrácia elkötelezettjei. Úgyhogy patthelyzet van, folynak a koalíciós tárgyalások, az LMDSZ pedig beszorult ebbe, beszorult a Fidesz lojalitás, a szuverenista tábor megerősödése, és az magyar érdekvédelem képviselete közé. Nyilvánvaló, hogy ők semmilyen módon nem tudnak együttműködni az AUR-ral, nem tudnának elképzelni egy ilyen kormánykoalíciót, úgyhogy egyre magányosabb és egyre nehezebb helyzetben van az magyar érdekképviselet, miközben az erdélyi magyarok között, hát éppen az elmúlt éveknek köszönhetően nagyon magas a szuverenista tábor támogatottsága, így ad abszurdum az AUR-nak is jelentős hát támogatói rétege van. Az LMDSZ szavazói között is, úgyhogy teljes elanyáltanodás, elapáltanodás, politikai stratégiavesztés, pánik hangulat van Romániában, hogy
1: tömören. És akkor ráadásul nem csak Magyarország felől és mondjuk Bukarest felől jönnek ezek a problémák, hanem hát belülről is kritika érte az LMDSZ vezetését, méghozzá korábbi elnök Markó Béla volt az, aki élesen bírálta a Kelemen Hunor vezette RMDSZ politikáját éppen a magyarországi választási kampány vonatkozásában. Ugye itt van egy ilyen belső parlament, ez a Szövetségi Képviselők Tanácsa, ahol mondott egy nagyon éles hangú beszédet Markó, és súlyos hibának is nevezte azt, hogy a Fidesz mellett ilyen módon állt ki a kampány során az RMDSZ, mert ő úgy gondolja, hogy a budapesti kabinett az egy Európa ellenes orosz barát, és a véleményszabadságot is korlátozó politikát folytatott, ami teljesen szöges ellentétben áll azzal, amit az RMDSZ mindig is képviselt, vélte Markó. Hogy, szóval az érdekelne, hogy mekkora hatása van egyáltalán Markónak még ma akár az RMDSZ-en belül, tehát az RMDSZ irányvonalára mennyire tud ő hatással lenni, akár a romániai magyar közéletben.
0: Markó a szelep, és nem először engedi ki ilyen módon a gőzt az RMDSZ-ből, nem ez az első kritikája, amit megfogalmazott, ilyen szemléletben, ilyen szóhasználatban, ekkora nyilvánosságot ez kapott, és hát ennek magyarázata a kiélezett helyzet is, de rajta kívül is egyre több kritikus hang szólal meg, és egyre nyilvánvalóbbá válik, hogy az a politika az RMDSZ szervezetén belül, ami elnyomta az alternatív hangokat, ami egyneműsítette a szervezetet, ami kilökte a politikai pályáról azokat, akik más utat jártak volna, vagy más véleményt képviseltek, az most visszaült. Egyszerűen nem, annyira monolitként van felépítve most az RMDSZ, hogyha akarna, se tudna felváltoztatni, nincsenek hiteles hangjai, nincsenek hiteles arcai, akik egy új politikát tudnának képviselni, és nincs is annak már módja, vagy nincs tere annak, hogy megújuljon az erdélyi magyar politika, holott mindenki érzi, meg az RMDSZ politikája, hogy itt most már nagyon sürgősen váltani kéne a magyar kormány miatt is, azért is váltani kellene, mert nem fogja megtalálni az új román kormány közelében a helyét az RMDSZ, vagy nem fog tudni kormányt alakítani, tehát a teljes talajvesztés van. Talajvesztés állapotába kerültünk, és nincs utánpótlás, amivel ezt az egymillió közösséget újra lehetne politikai értelemben szervezni.
1: De egyébként Markó az egyetlen ilyen kritikus hang az RMDSZ-en belül, vagy vannak mások is azért, akik megfogalmazzák, ha nem is ennyire élesen talán a kritikáját?
0: Az elmúlt adásokban beszélgettünk Novák Eduárd, volt sportminiszter, megszólalásairól, és több ilyen megyei szintű, vagy önkormányzatokban dolgozó politikusokról. Tehát nyilvánvalóan vannak hangok. Én azt látom, nem annyira egyértelmű, de azt látom, hogy Kelemen Hunor is megpróbál egy irányváltással, vagy valami hangnemváltással próbálkozik. Neki a legnehezebb, hiszen ő arcát, hangját adta a Fidesz kampányhoz, deklarálta az Orbán Viktorhoz és a Fideszhez fűződő személyes lojalitását. Most például azt tapasztaltam épp a Nagygalambfalvi üggyel kapcsolatban, hogy információt kértem tőle is, Demeter Szilárdtól is, notabene a másik fontos szereplője az erdélyi magyar kultúrpolitikának, és mindketten rekordidőn belül válaszoltak. Erre az elmúlt 14 éven alatt nem volt példa. Kelemen Hunor személyes levelet írt a Nagygalambfalvi támogatásról, úgyhogy valami történik, csak nem tudjuk, hogy ez elég gyors-e ahhoz, ahogy a történelem zajlik a fejünk fölött.
1: Márk, te is érzékelsz valamiféle változást akár a Magyar Szövetségen belül, akár a szövetség viszonyulásával kapcsolatban a sajtóhoz például?
2: A sajtóhoz igazából az utóbbi időben nem, tehát mióta Kubik László a párt elnöke, azóta a párt elég nyitottan áll a sajtóhoz, és valószínűleg ez múlik bizonyos szempontból Kubik habitusán is, aki mindig is szeretett újságírókkal beszélni, meg vitatkozni, meg dobálni a labdákat. Másrészt az MKP-n, bocsánat, a Magyar Szövetségnek a sajtóosztályát is egy olyan ember, Magda Meklára vezeti, akinek nagyon hosszú rutinja van a sajtóval való kommunikációban, ő annak idején a Hírnak a szóvivője volt. Úgyhogy ilyen szempontból egy kifejezetten nyitott pártról van szó az utóbbi időben, és reagálnak is a kérdésekre, ami egy nagyon pozitív változás a korábbiakhoz képest, bár akkor sem volt kifejezetten tragikus az, ahogy mondjuk a sajtóval bánt mondjuk az előtt párt, a Magyar Közösség pártja, de ott voltak azért jóval nagyobb feszültségek egy ilyen 10 évvel ezelőtt, amikor volt olyan sajtótájékoztató, ahol az akkori elnök Berény József nyilvánosan beleállt egy újságíróba, meg egy labba, és egy külön sajtótájékoztatón ekészte a sajtót. Most ez már nem így működik, úgyhogy van egy ilyen nagyon pozitív elmozdulás ebben a dologban. Úgyhogy mi ezt használjuk és dolgozunk a dolgon. Nagy változás az is, hogy nem Forró Krisztián a Magyar Szövetség elnöke, akiből bár szóba állt a sajtóval, érdemi dolgot nem nagyon lehetett kihúzni, tehát neki voltak panelei, amiket ő bedobott, és onnantól aztán nem lehetett feltörni ezt a páncélt, amit maga köré vont. Úgyhogy ilyen szempontból szerintem nem panaszkodhatunk különösebben.
1: Hát ezt örömmel hallom, nálunk is már erről beszéltem múltkor, hogy egyre szabadabban írhatnak az újságok, vagy legalábbis ennek a látszatát próbálják elteni, hogy most itt valamiféle párbeszéd irányába mozdultak el. De ha már kritikáról beszéltünk, és itt ugye elsősorban az RMDSZ kapcsán, én Szerbiában most az egyetemisták kapcsán tudok megnyilvánulni ezzel kapcsolatban, ugyanis a hétvégére, tehát most szombatra jelentettek be az egyetemi hallgatók egy nagyszabású tüntetést Belgrádban, ami, hát meglátjuk, hogy mennyire lesz tömeges, mindenki nyilván a tavaly március 15-i tüntetéshez fogja hasonlítani, vagy ahhoz viszonyítani, hiszen akkor tényleg több százezer ember volt, még a rendőrség szerint is voltak majdnem 200 000, szóval akkor el lehet képzelni, mennyi ilyen voltak. Nagyon sokan tartanak attól, hogy provokációra is sor kerül, még mindig ott van a belgrádi képviselőház előtt az úgynevezett Tjácilend, azaz a Vucicot támogató, tanulni akaró egyetemistáknak a tábora, akik hát se nem tanulnak, se nem egyetemisták, de mindegy. Viszont ugye említettem ezt a kritika dolgot, megtörtént az, hogy az egyetemisták előálltak egy Koszovó memorandummal, amit igazából senki sem ért, hogy miért most és miért így, de ebből hát sajnos az látszik, hogy az egyetemista mozgalom sem tud mit kezdeni ezzel a Koszovó kérdéssel, ami a legnagyobb rákfenéje a szerbiai társadalomnak, mert ilyen nacionalista mitomán elképzeléseket vonultattak föl ebben a memorandumban, és semmiféle előremutató gondolatuk igazából nem volt ezzel kapcsolatban, és azért furcsa, hogy egyáltalán ezzel előálltak, mert mindeddig azoktól a kényes témáktól, amelyek megosztóak lehetnek, akár az egyetemista mozgalmon belül is, akár szélesebb társadalmi értelemben tartózkodtak. Tehát az Európai Uniós integrációval kapcsolatban sincs véleményük például. Legalábbis nyilvánosan és deklaráltan erről nem nyilatkoznak. Ugyanez mondható el az Oroszországhoz való viszonyról, az ukrajnai invázióról, szóval eddig mindig távol tartották ezeket maguktól, ezeket a kérdéseket, és most nagyon furcsa, hogy előjöttek egy ilyen szintén nagyon megosztó kérdéssel, mint Koszovó ügye, méghozzá egy ilyen timinggal, hogy a tüntetés előtt, ahová tömegeket kellett volna vonzani, vagy kellene, ugye még mindig jövő időben beszélünk, hát nagyon sokan nem tartják ezt egy jó ómennek, de hát nyilván meglátjuk majd, hogy mit hoz a hétvége, erről majd a jövő adásban be fogok számolni. Most ennyi fért ebbe a mai műsorunkba. Kedves hallgatóink, önöknek köszönjük, hogy meghallgattak bennünket, és ha a pozsonyi Pátria Rádióban találkoztak a műsorral, akkor ezúttal is szíves figyelmükbe ajánljuk a Hatuma podcast csatornáját. Spotify-on, YouTube-on megtalálnak bennünket. Kérjük, iratkozzanak fel ezekre a csatornákra, ez nekünk nagyon sokat jelentene. Facebook oldalunkat pedig úgy szintén megtalálják, és ott meg is írhatják a véleményüket az elhangzottakról. Egy hét múlva újra itt leszünk. Parász Koboróka és Finta Márk nevében búcsúzik a mai szerkesztő műsorvezető Pressburger Csaba, a viszonthallásra.

0: korábban előszeretettel túráztam Magas Tátrában, az Alacsony Tátrában, és hogyha még szóba lehet hozni akár Lőcsét, Iglót, Kézsmárkot, tehát ezeknek a városoknak a légköre lenyűgözött engem, és mindig is érdeklődtem ezeknek a városoknak tehát a régebbi társadalma iránt, hogy milyen emberek élhettek itt, és hogy milyen volt az önképük, meg a felfogásuk az életről, meg a világról.
1: Szábocki Szabolcs történész lesz a Szabad Szóműves Páholy vendége, akivel az egykori szepesi németek, a cipszerek történetét idézzük fel. Rácz Vince vagyok, várom Önöket szombaton, a 11 órai hírek után, itt a Pátria Rádióban.
2: Hangjuk felidézésével Agócs Valériára és Dénes Györgyre emlékezünk a Szalagtársoron következő adásában. Arra a két egykori kollégánkra, akik egész életüket a Pátria Rádióban töltötték és tájékoztatták, művelték a hallgatókat. Műsorunkat szombaton a 10 órai híreket követően hallgathatják meg itt a Pátria Rádióban. Nagy Ildikó vagyok a szerkesztő, és számítok az Önök megtisztelő figyelmére.
1: A pénteki nappali tartalmából. Magyar bajnok lett a győri Eto labdarúgó csapatával Borbély Balázs, a Dunaszerdahelyi vezetőedzővel az elmúlt napokról, a siker titkáról és a jövő kihívásairól beszélgettünk. A saját archívumából származó analóg fotókkal mutatja be az egykori Csallóközi hétköznapokat és az ott élő embereket a Csallóközi Népművelési Központ által szervezett Fotoszveta kiállítás. És itt az eper és a rebarbara szezonja, hogyan használjuk fel ezt a két friss tavaszi alapanyagot a konyhában. Fica János vagyok, tartsanak velem péntek reggel 9-től délig itt a Pátria Rádióban.

0: Ott kezdeményez Budapesten. Az éjszakai órákban 15 és 10 fok közé hűl le a levegő. A mikrofonnál Mezőszállási Márk. Jönnek a részletek. Robert Fico miniszterelnök szerint jelenleg sem a kormány, sem az önkormányzatok számára nem reális a kiegyensúlyozott költségvetés előkészítése. A kormányfő úgy nyilatkozott, a magas államadóság miatt életbe lépő adósságfék szabályok ellenére sem készülnek alkotmánymódosításra, és nem tervezik bizalmi szavazás kérését sem a parlamenttől. Fico szerint az ország nem engedheti meg magának a teljesen kiegyensúlyozott büdzsét, mert az a szociális állam összeomlásához vezetne. Hangsúlyozta, a jelenlegi kormány rendkívül rossz állapotban vette át az államháztartást, ugyanakkor szerinte a hiány évről évre csökken. Az ellenzék bírálta a kijelentést, és azt állítja, hogy felelős gazdálkodással igenis elérhető lenne a stabil költségvetés. Megkezdődött a tárgyalás a speciális büntetőbíróságon két ügyvéd ügyében, akiket még 2023-ban vettek őrizetbe a Korrumper 2 nevű rendőrségi akció során. A vád szerint Alexander F. és Peter J. közvetett korrupcióban működhettek közre, amikor letartóztatott személyek szabadlábra helyezésének elintézésében vállaltak szerepet. Az ügy a Média Fedő nevű korábbi nagyszabású rendőrségi nyomozáshoz kapcsolódik. A bíróság a tárgyalás első napján meghallgatta a vádlottakat, valamint ismertette több tanúvallomását is. A két ügyvédet korábban szabadlábon hagyták. Ezt a döntést a legfelsőbb bíróság is jóvá hagyta, az eljárás további időpontokban folytatódik. Magyar Péter, magyar miniszterelnök kezdeményezi a Visegrádi négyek kormányfőinek találkozóját június végére Budapesten. Az MTI szerint a magyar, szlovák, cseh és lengyel miniszterelnök részvételével tervezett csúcs találkozó célja a V4 együttműködés megerősítése és kibővítése lehet. A magyar kormányfő már a választási kampányban is többször hangsúlyozta, hogy új lendületet kíván adni a regionális együttműködésnek. Korábbi nyilatkozatai alapján magyar nyitott lenne arra is, hogy a visegrádi együttműködéshez más közép-európai országok, például Ausztria vagy Szlovénia is szorosabban kapcsolódjanak. A párizsi fellebbviteli bíróság bűnösnek mondta ki az Air France légitársaságot és az Airbus repülőgyártót a 2009-es Air France 447-es járat katasztrófája ügyében. A Rio de Janeiro-ból Párizsba tartó Airbus A330-as az Atlanti-óceánba zuhant egy vihar során, a fedélzeten tartózkodó mind a 228 ember életét vesztette, köztük három szlovák állampolgár is. A bíróság szerint a cégek gondatlansága hozzájárult a tragédiához, ezért mindkettőre 225 ezer eurós pénzbírságot szabtak ki. Az elsőfokú bíróság korábban még felmentette a vádlottakat, amelyeket most is tagadják a büntetőjogi felelősségüket. A tragédia roncsait csak két évvel később találták meg az óceán mélyén. Izrael kiutasította az összes külföldi aktivistát a gázai övezet felé tartó palesztin párti flottilláról. Az izraeli külügyminisztérium közlése szerint az ország nem engedi meg a Gázát érintő tengeri blokád megsértését. A Global Samad flotilla nevű kezdeményezés hajóit még a héten tartóztatták fel az izraeli haditengerészet. A szervezet szerint több száz aktivista utazott a konvojban, köztük a szlovák állampolgárságú Dasha Rajmanová is. Az ügy nemzetközi felháborodást váltott ki, miután Itamar Ben-Gvir izraeli miniszter olyan videót tett közzé, amelyen megkötözött és térdelő aktivisták láthatóak. Több európai ország is bekérette Izrael nagykövetét. Juraj Blanár szlovák külügyminiszter elfogadhatatlannak nevezte az aktivistákkal szembeni bánásmódot.
1: Időjárás.
0: Ma estétől többnyire derült vagy gyengén felhős idő várható, csak helyenként növekedhet meg átmenetileg a felhőzet és elszórtan gyenge csapadék is előfordulhat. A hőmérséklet 15 és 10 fok közé hűl le. Holnap napközben folytatódik a többnyire napos, kellemesen meleg idő, csak elszórtan főként a hegyvidéki területeken alakulhat ki futózápor. A hőmérséklet 23 és 28 fok között alakul, az északi szél továbbra is több felé élénk lesz.
1: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
0: Baleset történt Nagymegyeren a Vasút utcán, a városból kifelé vezető szakaszon. Egy teherautó kerékpárost ütött el, a helyszínelés idején a forgalmat a rendőrség irányítja. Vezessenek óvatosan, jó utat!
1: Zöld hullám 0800 900 800. Lemaradt egy interjúról? Kattintson a patria24.stvr.sk honlapra. Aktuális témák, friss hírek, visszahallgatható interjúk. És minden napra egy podcast. Patria24.stvr.sk. Megér egy kattintást. Kedves hallgatóink! Most válogatást hallhatnak a reggeli mai adásának interjúiból. A mikrofonnál Tilajcsik Dóra.
2: Az Európai Parlament tegnap elfogadta az eddigi legátfogóbb és legsúlyosabb Szlovákiát bíráló határozatát. A képviselők mély aggodalmukat fejezték ki a jogállamiság, a sajtószabadság, a demokrácia és az alapvető jogok helyzetének romlása miatt, de elítélték az uniós forrásokkal való visszaéléseket is. Az állásfoglalás több kormányzati reformot bírál, és a Fico kabinet rendszer szintű kudarcairól beszél, valamint felszólítja az Európai Bizottság, hogy vesse be az összes rendelkezésére álló eszközt, hogy nyomást gyakoroljon Pozsonyra. A vonalban Arató László újságíró, egyenesen Brüsszelből. Az Európai Parlament részéről rövid időn belül ez már a második Szlovákiának címzett figyelmeztetés, hiszen a képviselők április végén már felszólították az Európai Bizottságot, hogy lépjen fel Pozsonnyal szemben. De miben különbözik egymástól a néhány hét különbséggel elfogadott két határozat?
3: Múltkori az egy áttekintés volt az Európai Bizottság jogállamisági jelentéseinek. Ugye minden évben a bizottság készít minden tagállamra vonatkozóan egy-egy jelentést, és akkor annak volt a Szlovákiára vonatkozó fő megállapítás az, hogy az Európai Bizottságnak határozottabban fel kell lépni. A mostani állásfoglalás pedig kifejezetten és kizárólag csak Szlovákiával foglalkozik. Ennek az előzménye az, hogy volt korábban egy parlamenti vita erről, és annak a alapján készült el ez az állásfoglalás. Egyrészt ugyanazokat az elemeket nyilván, ami a múltkori szerepelt megismétli, másrészt azért lényegesen bővebb, meg részletesebb ez a mostani állásfoglalás, hiszen itt csak Szlovákiáról van szó, tehát ebből a szempontból Szlovákiáról nézve bővebb. Ahogy említette, és két nagy köre van ennek itt a bírálatoknak, az egyik a kormányzati reformok, a büntetőjogi reformokhoz kapcsolódó fejlemények, amikkel nagyon nem elégedett az Európai Parlament, és ezzel összefüggésben az uniós források felhasználása, a másik pedig a sajtószabadság és a különböző kisebbségeknek a jogainak a sérülése, és a végkicsengése magának ennek az állásfoglalásnak az, hogy az Európai Bizottságnak az összes rendelkezésre álló eszközzel föl kell lépni a negatív folyamatok megakadályozása érdekében, különösen felhívják a figyelmet az uniós források befogyasztásának lehetőségére, szükségességére, tekintettel arra, hogy úgy látják, hogy az EU-s források felhasználása nem átlátható és veszélyben van Szlovákiában.
2: Ahogy arra némiképp utalt, az állásfoglalás a Benes dekrétumok alapján végrehajtott földelkobzások és az elnöki rendeletek megkérdőjelezését kriminalizáló büntetőtörvénykönyv módosításra is kitér. Ennek kapcsán azonban olyan információk jelentek meg, hogy többen is kifogásolták, hogy a szövegtervezet eredeti változata csak érintőlegesen utalt a dekrétumok ügyére, hiszen a korábbi februárban lezajlott ön által is említett vitában sem jutott akkora figyelem ennek a kérdésnek. De az elfogadott határozatban végül mennyire sikerült konkrétan megnevezni ezt a problémát?
3: Az, hogy Benes dekrétumok, az a kifejezés nem szerepel, de úgy van körülírva, ami nem nagy körülírás, hogy második világháborút követő rendeletek, tehát ez a megnevezése a Benes dekrétumoknak, és az viszont egyértelmű, és kitűnik a szövegből, hogy felszólította az Európai Parlament a szlovák hatóságoknak a Benes dekrétumokat, tehát ezeknek a második világháborút követő dokumentumoknak a bírálatát kriminalizáló törvény visszavonására, tehát az az ügy, ami miatt ez az egész megint tavalyi év vége óta érdeklődés homlokterébe került, tehát ennek a jogszabálynak a visszavonására, a folyamatban lévő eljárások felfüggesztésére és a felvidéki magyarokat sújtó földelkobzások megszüntetésére szólította fel az Európai Parlament, hogy ez így ebben a formában bekerülhetett, arra volt szükség, hogy az új magyar kormánypárt, a Tisza meg tudta győzni a legnagyobb LP frakciót, ugye, ahol ők is tagok az Európai Néppártot, hogy ezt az ügyet, ezt így és ilyen formában karolják fel, tehát emiatt került be, és ezzel együtt a parlamentnek a jelentős nagy többsége elfogadta ezt az állásfoglalást.
2: Ahogy említette, voltak arra vonatkozó próbálkozások, hogy szigorúbb legyen ez az állásfoglalás, és a Benes ügyből korábban az Európai Parlamentben is éles vita kerekedett, tehát nem csak egy szlovák-magyar kormány közi adott esetben szlovákiai belpolitikai kérdés, és az EP-ben azt láthattuk, hogy még azon képviselők álláspontja sem volt teljesen egységes, akik magukénak érzik a szlovákiai magyarok képviseletét, de így, hogy az állásfoglalásnak ez a kérdéskör is része volt, hogyan viszonyultak a határ határozat elfogadásához a szóban forgó politikusok? Ugye a Tiszát azt említette, de a többiek hogyan viszonyultak a kérdéshez?
3: Igen, hát ami a magyar politikusokat illeti, Demokratikus Koalíció tagjai, két képviselője is elfogadta így ezzel együtt ezt az állásfoglalást. A Fidesz azonban elutasította, tehát a fideszes képviselők egészen pontosan tartózkodtak, tehát nem szavazták meg a fideszes képviselők, és a Mi Hazánk képviselője az pedig elutasította, nemmel szavazott az egyetlen Mi Hazánkos képviselő. Ilyenkor ugye sok mindent lehet ebbe az egészbe látni. Az tény, hogy lehet azt mondani, hogy a Benes dekrétumokkal kapcsolatban ezek a pártok ilyen álláspontra helyezkedtek, de ilyenkor ők arra szoktak hivatkozni, hogy van más olyan pont esetleg, vagy maga az egész ügy, hogy ilyen szinten az EU

0: oldalára írják, hogyha az Európai Parlamentben valamilyen Pozsony számára kedvezőtlen döntés születik, és ilyen hangokat már a tegnapi szavazás után is lehetett hallani. De hogyan jártak el ebben az esetben a szlovák EP képviselők? A progresszív Szlovákia politikusai valóban azért dolgoznak, hogy Szlovákia elveszítse ezeket a forrásokat?
1: Nyilván nem. Szlovákia részéről, tehát jelesül a Benes dekrétumok ügyében, ugye nagyon erős volt a progresszív Szlovákia részéről is a nyomás, tehát ők is azon az állásponton vannak, hogy ezek a dekrétumok, ezeknek nincs helye a szlovák jogrendben. Hát itt ugye nehéz azt úgy felfogni, vagy de lehet mellette érvelni, hogy aki mondjuk jelen esetben a szlovák kormánnyal szembeni szigorúbb fellépést szorgalmaz, az az egész országgal szemben van. Tehát itt azt szokták a politikusok érvelésként választani, hogy ők nem kívánják azt, hogy az országuknak rossz legyen, viszont a kormánnyal szemben fellépnek. Tehát ez egy már itt is megfigyelhető tendencia. A szlovák kormány bírálatára helyezik a hangsúlyt, a szlovák kormánynak az intézkedéseire helyezik a hangsúlyt. Hát itt annyiban szerencsésebb helyzetben van, idézőjelben szerencsésebb helyzetben van az Európai Parlament, hogy attól, hogy az Európai Parlament elfogad egy ilyen állásfoglalást, attól még nem történik túlzottan sok minden, tehát ennek közvetlen jogi hatása is. Szlovákiával kapcsolatban semmiféle eljárásra, azt a döntést, hogyha lesz, azt majd az Európai Bizottság hozhatja meg, és az Európai Bizottságnak áll jogában olyan javaslatokat tenni a tagállamok felé, amelyik a forrás befogyasztását eredményezheti, ez egy rendkívül hosszú, tehát messze nem vagyunk még itt, és ugye ezt a javaslatot majd aztán tagállamoknak is jóvá kell hagyniuk. Tehát visszatérve az Európai Parlamentre, a parlament egy politikai állásfoglalást fogadott most el, ennek a lényegi elemei, szlovák berendezkedés egyes részeinek meg hatalomgyakorlás egyes részeinek a bírálata, aminek következtében azt várná el az Európai Parlament az uniós testületektől, jelesen az Európai Bizottságtól, hogy erre nézve folytassanak le vizsgálatokat, és tegyenek meg lépéseket annak érdekében, hogy helyreálljanak a dolgok Szlovákiában, eszközként pedig használják esetleg az uniós források befogyasztásának a lehetőségét is. Eddig elég hosszú út vezetne el, még itt forrásbefogyasztásról lenne szó, de azért vannak olyan politikusok, nem szlovákok, hanem például a Német Zöld Pártnak a képviselő Daniel Freund, aki azt mondta, hogy ne engedjük, hogy Fico egy második Orbán legyen, tehát itt azért a bírálatok között is vannak hangsúlybeli különbségek.
0: Az uniós források befagyasztásának lehetősége azonban mondhatni a szlovák európai parlamenti képviselőket is összehozta, tekintve, hogy párthovatartozástól függetlenül nem szavazta meg egyik tömörülés képviselője se, annak ellenére, hogy ahogy jelezte, ez az állásfoglalás elsősorban politikai nyomás gyakorló eszköz, és tulajdonképpen ezzel üzentek a bizottságnak. De hogyan viszonyulhat az ügyhöz az Európai Bizottság? Tehát jelezte, hogy egy hosszú folyamat következhet, de mikor jöhet el az a pont, amikor valóban közbeléphet a bizottság, és Szlovákiának komolyan el kell kezdenie aggódni?
1: Itt azt szorgalmazza az Európai Parlament, de önmagában ez nem jelenti semmilyen eljárásnak a megindítását, hogy a jogállamisági mechanizmust alkalmazza Szlovákiával szemben az Európai Bizottság. A jogállamisági mechanizmusnak a célja az, hogy az uniós források átláthatóan kerüljenek felhasználásra egy adott tagállamban. Tehát ez csak és kizárólag az EU-s forrásoknak az útját ellenőrizheti, meg arra nézve hozhat intézkedéseket az Európai Bizottság, vagy javaslat intézkedéseket a tagállamoknak. Ehhez, hogy ezt az eljárást megindítsák, ehhez el kell kezdeni egy levelezést szlovák hatóságokkal, a szlovák kormánnyal, hivatalosan is ismertetni kell a kifogásokat, és föl kell vetni annak a lehetőségét. Ha nem történnek ilyen és ilyen tartalmú változtatások, akkor az Európai Bizottság javasolhatja a forrásoknak, vagy a teljes egészének, vagy egy részének a felfüggesztését, visszavonását, törlését, szóval itt van mozgástér az Európai Bizottság számára is. Ez mikor történhet meg, arra szerintem most nem lehet választ adni. Az Európai Bizottság, amikor ilyen jellegű döntést tud meghozni, ugye eddig egyszer volt Magyarországgal szemben, akkor arra hivatkozott többek között, hogy az éves jogállamisági jelentéseikbe visszatérően aggályos volt, és a felszólítások ellenére is aggályos maradtak ugyanazok az intézkedések, amelyek az uniós források felhasználását érinthetik. Hát Magyarország esetében itt azért évtizedes múltja volt ennek az egésznek, hogy végül is a pénzbefogyasztás mellett döntöttek a tagállamok. Itt Szlovákia esetében ez így még nem áll fenn, de okosabbak leszünk talán,

0: vagy szélesebb lesz a kép, majd amikor június-júliusban az éves jogállamisági jelentést kiadja az Európai Bizottság, hogyha ott nem azt látjuk majd, hogy nem látnak javulást, vagy törekvést sem látnak a javulásra, akkor az azt jelenti, hogy a jogállamisági mechanizmus megindításától nem kerültünk távolabb, hanem inkább talán kicsit közelebb. Nyilván ez azért valamilyen szinten politikai döntés is, tehát azért ezt nem lehet ez csak egy technokratikus intézkedésnek felfogni, meg az is nagyon valószínű, hogy a háttérben azért folynak ezzel kapcsolatos megbeszélések, tárgyalások talán a legmagasabb szinten is, és ez visszautalva arra, amiről az előbb beszéltünk, az is megfigyelhető, hogy például Magyarország esetében hasonló volt a mintázat a magyar képviselők hozzáállásában, amikor Magyarországot kellett bírálni, akkor mondjuk ilyen intézkedéseket kérni, akkor a magyar képviselők sem támogatták ezt a javaslatot, még akkor sem, hogyha annak egy részével egyetértettek, de az összképnek volt egy olyan olvasata mindig, hogy itt az országot fogják sújtani hátrányosan az intézkedések, és ehhez egy magyar képviselő ne adja a szavazatát.
1: A háttérben zajló tárgyalások tényét pedig az is megerősíti, hogy az európai parlamenti képviselők megjegyezték, hogy bő egy éve párbeszéd folyik a szlovák kormánnyal, az előrelépést azonban hiányolják, de ebben a helyzetben mi lenne az elvárt lépés a szlovák kormány részéről, hogyha azt szeretnék közvetíteni az Európai Unió felé, hogy nyitottak a változtatásokra?
0: A legkomolyabb aggály, és ami a legkomolyabb következménye lehet, az, hogy említettük, az az uniós források felhasználásának az ügye, és a legnagyobb kritikák is ezzel kapcsolatban fogalmazódnak meg. A szlovák belső jogban a büntetőjognak változásai, amelyek a korrupcióra vonatkozó szigorúbb szabályok enyhítését tartalmazza, a korrupcióellenes szervek megszüntetését, illetve a korrupciós ügyeknek a elharapózását konkrét esetekkel alátámaszra illusztrálva erre utal ez a mostani állásfoglalás is. Aztán volt az Európai Parlamentnek egy olyan aggája, ami a szlovák alkotmánymódosítás függ össze, amelyben megkérdőjelezik az uniós jog elsőbségét, gyengül a visszaélésbe jelentő személyek védelme. Tehát ezek azok a tények, és ezek azok az irányok, amik abszolút nem elfogadhatók az Európai Bizottság számára, és ezen a téren való változásra már húzamosabb ideje szólítja fel Brüsszel Pozsonyt, azonban változás nem történik, tehát bár vannak egyeztetések, de az egyeztetéseknek a végeredménye az mégiscsak az, hogy ezek a jogszabályok, meg ezek a folyamatok még mindig ugyanígy léteznek. Én azt gondolom, hogy ez a legnagyobb fenyegetés jelenleg, hogyha azt nézzük, hogy a szlovákiának járó uniós források veszélybe kerülhetnek-e. A többi egyéb alapjogi, emberjogi aggályok az csak aláhúz ezt, de azok nem kifejezetten célozzák azt, hogy az uniós forrásokat felfüggesszék. A korrupció ellenes keret gyengül, hogyha az EU-s források elfolynak, ha rossz helyre kerülnek. Ennek megvan az intézményi becsatornázási kerete, mint ahogy azt láttuk Magyarország esetében, akkor az már egy komoly probléma, ami simán elvezethet az EU-s források felfüggesztéséhez.
1: Az Európai Parlament tegnap újabb figyelmeztetést küldött Szlovákiának, a felsorolt aggályok között pedig a Beneš dekrétumok kérdése is helyet kapott. Arról, hogy milyen következményekkel járhat, hogy a képviselők egy hónapon belül már másodszor intették meg Pozsonyt, Arató Lászlót, rádiónk brüsszeli tudósítóját kérdeztem. Nagyon köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt.
0: Én is köszönöm a lehetőséget, minden jót kívánok.
1: Az államfő és a koalíciós partnerek már hetekkel ezelőtt látták a tervezett gazdaságélénkítő intézkedések teljes listáját. A háromoldalú érdekegyeztető tanács tagjait azonban teljesen kihagyták a csomag előkészítéséből. A szakszervezetek emiatt igen éles kritikát fogalmaztak meg, mert úgy vélik, a kormány a munkáltatók képviselőivel való egyeztetés nélkül hozna olyan döntéseket, amelyek jó része várhatóan éppen a vállalatokat, valamint a dolgozókat érinti majd. A bírálatot követően a kabinet végül visszakozott, így a javaslat tegnap nem került a miniszterek elé. A tárcavezetők csak a szociális partnerekkel folytatott egyeztetést követően tárgyalnak majd a módosításokról. A vonalban Nagy Csaba, a Vágfarkasdi Pékség cégvezető helyettese. A munkáltatók, valamint a szakszervezetek képviselői a történtek kapcsán megjegyezték, hogy újra és újra ugyanaz a forgatókönyv ismétlődik, hiszen nem ez a mostani az első eset, hogy a kormány róluk döntött volna, de nélkülük. Miért problémás, adott esetben milyen hátulütőkkel járhat, hogyha a kabinet figyelmen kívül hagyja a szociális partnerek véleményét?
2: Én is így mondanám, hogy rólunk döntenek, viszont nélkülünk. Megvan a probléma az egészben az, hogy nagyon sok mindenre nincs odafigyelve. Az állam csak egy bizonyos szemszögből nézi a történetet, vagy a megoldást keresi, viszont nagyon sok tényezővel nem számít. Ilyen például a május 8-ai, vagy a szeptember 15-ai ünnepnapok, amiket egyszerűen káoszként neveznék, mert nem munkaszüneti napok, viszont államünnepek, és a két törvény között üti egymást. A cégek nem tudták, hogy mit csináljanak az alkalmazottaknak, kellett pótlékot fizetni, vagy azt mondták, hogy inkább maradjon ott az alkalmazott, és nem kap bért. Úgyhogy erre fel lett volna hívva a figyelem a parlamentben, vagy a minisztériumoknál, hogy ilyen probléma van, mégsem törődtek vele, inkább egymásra mutogattak. Továbbá óriási adminisztratív teher van a munkáltatókon, ami sokszor kérnek ugyanolyan dokumentumokat a minisztériumok vagy a hivatalok, és ez mind azokból a törvényekből adódik, amik nem kérték ki a véleményünket, nem kérték ki, hogy miben tudnánk segíteni, adjunk tanácsot, mit kellene javítani. És hogy megint térhetünk vissza, hogy rólunk döntenek, de nélkülünk, és csak a saját szemszögből nézik a dolgokat.
1: Jó hír azonban, hogy a kormány most az utolsó pillanatban végül mégis úgy határozott, hogy a tervezet jóváhagyása előtt hajlandó kikérni a szociális partnerek véleményét, viszont ennek fényében a készülő intézkedésekről tegnap mindössze annyit voltak hajlandóak elárulni, hogy első körben olyan elemeket fogadhatnak el, amiknek nincsenek költségvetési vonzatai, tehát nem befolyásolják negatívan az állam bevételeinek alakulását. Felmerült például, hogy csökkentenék a bürokratikus terheket, vagy az, hogy a munkahelyi biztonságot, illetve az egészségvédelmet érintő módosításokat fogadjanak el. De mire lehet elég, hogyha első körben valóban ilyen jellegű intézkedések születnek majd?
2: És szintén szóval semmire. Tovább állam nem a saját házatáját takarít, hanem újból a cégekre próbál hárítani minden. Nagyon jó példa az, hogy Szlovákiában és Csehországban ugyanannyi állami alkalmazott van, csak Csehországban kétszer annyi lakosra. A további probléma az egészen az, hogy óriási az adminisztratív teher a vállalkozókon, ami elő az anyagi teherrel is, nem beszélve arról a káoszról, amit az állam csinál. Vegyük csak példának a DPH-t, vagy az ÁFA bevezetését, vagy változtatását január 1-től, ahol három kulcsos adóról van szó. Én egy hónapig dolgoztam az adóhivatallal és az adóhatósággal, mire megmondták, hogy nem tudják megmondani, hogy bizonyos termékeik melyik kategóriába kerülnek, mivel hogy a törvény nem hivatkozik az adott termékre, hanem a vám, vagy szólni szadobnikra, a vám szadobnikra a hivatkozik, ahol nincs feltüntetve, még ha van is olyan kategória. És a legrosszabb az egészben az, hogyha azt mondják, hogy adminisztratív terheket akarnak csökkenteni, hogy nincsenek konkrétumok. A cégek nem tudnak mihez hozzászólni. Majd jönnek egy ötlettel, azt fogják mondani, hogy nem kell a regálok kurzulájára dokumentumot vezetni. Lehet, hogy a kedves hallgatóknak ez egy extrémnek tűnik, de tavalyi év folyamán volt három ellenőrzésünk, három különböző hivataltól. Nagyon sok helyre ugyanazokat a dokumentumokat kérték be, amikor elküldtem az előző ellenőrzésnek a protokollját is mellékletben, és mondtam, hogy ezeket már leellenőrizték egy másik hivatalból, akkor megkérdezték, hogy ők minek ellenőrizték. Hát mondom, gondolom a munkájukat végzik. És az egyik ilyen extrém volt, mivel van egy élelmiszer üzletünk, a protokoll arról, hogy minden évben le vannak ellenőrizve a regálok, a polcok, ahol kijönnek a termékek, valamint a létrákról is. Nem mondom, legyen le előnyző, legyen meg a munkabiztonság, senkire ne essen rá a polc, senkinek rőhessen a létrával, mert meg van sérülve, de hogy erről egy dokumentációt kell írni minden egyes évben, csak azért, hogy valaki bele tudjon kötni, hát szerintem ez már tényleg a bürokratikai nonsens.
1: Az ön által említett fejlemények vagy történések némiképp egybevágnak azokkal a félelmekkel, amiket a Szlovákiai Vállalkozók Szövetsége is megfogalmazott, illetve próbálta rá felhívni a nyilvánosság figyelmét, melyek szerint, hogyha ilyen intézkedések születnek, akkor legfeljebb kozmetikai, illetve szimbolikus jelentőségű lépésekről beszélhetünk, legalábbis első körben. De milyen módosításokra lenne szükség valójában, hogyha a kormány tényleg könnyíteni szeretne a vállalkozók terhein, illetve ösztönözni szeretné a gazdasági növekedést?
2: Nem csak a vállalkozók terheit kellene csökkenteni, hanem a háztartási terheit is. Az első dolog, ami fontosabb volna, hogy olcsóbb energia. Valami módon támogatni megújuló energiaforrások bevezetését a cégeknél. Nem tudom, hallotta ilyen minaprikájúk ki, hogy a szlovenszki elektrárm 2025-ös nyeresége 968 millió euró, majdnem 1 milliárd euró. Cserébe az állam mit csinál? A háztartásot megemelte az áram árát 65%-kal. A cégeknek ez megtörtént még 2020-ban, és hogyha összehasonlítjuk a 2020-as drasztikus árnövekedést a mostani árakon, akkor legjobb esetben is arról beszéltünk, hogy a cégek 70%-kal drágában kapják az áramot. Ezt most vitték át a háztartásokra egy kb. 5-6 év után. Ez volna az első dolog. A bürokratikai terhek csökkentése, mi próbáltunk napelemeket szeretetni a cégünkre, konzultáltunk nagyon sok céggel, volt állami támogatás, és mindenki azt mondta, hogy ne tegyük az állami támogatáson keresztül, inkább engedjük el ezt a történetet, mert akárki kérte az államtól, mindenkinek jóvá hagyták, viszont kifizetés nem történt, mert később ilyen-olyan-amolyan indokokkal visszafogta az állam, azt mondta, hogy nem. Csak arra, hogy ezt az egész történetet el lehessen indítani, kell minden cégnek egy energetikai audit, ami 3000 euró, legjobb esetben is, és ezt néhány cég csinál Szlovákiában. Az ilyen adminisztratív, bürokratikus kellene törölni. Nagyon fontos lenne, hogy legyen egy egységes adózásunk. Tökéletes példa a 3-féle DPH vagy ÁFA, hogy mondjuk magyarul. Az nem lehet normális, hogy bemegy a vásárló egy üzletben, vesz egy jogurtot, az egyik 5%-os DPH-val van, a másodikban van egy kis lekvár, akkor az 19%-os DPH-val van. Viszont a harmadik tartalmaz hozzáadott cukrot is, hogy van neki valami íze, arra viszont 23%-os DPH-val. Vagy a répa, amelyik nincs megmosva, az a 5%-os DPH-van, az, amelyiken pedig rajta van az ára, az a pedig 19%-os DPH. És ugyanez van a pékárvonál is. A sima kis kifli, amelyik 40 és 50 grammos, azon 5%-os DPH-van, viszont a nagy kifli vagy a bagett, amelyik ugyanabból a tésztából készül, csak a mérete nagyobb, azon már 19%-os DPH-van. Szóval ez egy igazi agyrém, és ezt követni, ledokumentálni, mert ugye már 5 év múlva, ha kijön az adóhivatal, vagy bármelyik hivatal ellenőrizni, biztos, hogy fogják kérni, hogy miért úgy volt az áfánk, mert arra jönnek mindig, hogy büntessenek, nem arra, hogy jöjjenek, ellenőrizzenek, tanácsot adjanak, és majd utána ellenőrizzék, hogy be van tartva. Nem, mindenhol úgy mennek, hogy megnézzük, hogy mi a rossz, mit lehet büntetni. Tökéletes példára a lángosos sztori is, amelyek a napokban nagyon felkapott téma volt. Egyszerűen arra mennek, hogy mindig csak a pénzt behozni. Az államnak rá kellene feküdni arra a módosításra, vagy az átállásra, hogy ne a bevételi oldalt nézze csak, hanem a kiadásokat is. Amikor nem megy jól az államnak, az egész országnak, akkor a kiadásokat is csökkenteni kellene. Abban az esetben nem kellene luxusautókat vásárolni minisztériumoknak, hanem igen, azt kell mondani, hogy srácok, megy a repülő Pozsonból Brüsszelbe, akkor a hivatalnokok nem Bécsből fognak repülni, ahova külön autóval viszik ki őket. Ezen túl fontos még a piaci stabilitás is, és az, hogy az állam egységesen vezessen be mindent.
1: Azt ugyanakkor több kormánytag is megerősítette, hogy ezek a kozmetikai jellegű intézkedések, amit az első csomag feltehetően tartalmaz majd, csak egyfajta kezdet, tehát jöhetnek újabb és újabb intézkedés listák, amiken már akár jelentősebb módosítások is helyet kaphatnak. Ennek kapcsán felmerült például a sokak által vitatott tranzakciós adó teljes eltörlése, vagy egyéb más adóterhek mérséklése is. A pénzügyminiszter Ladislav Kamenyicki azonban rögtön jelezte, hogy az ilyen jellegű költséges módosítások kizárólag akkor jöhetnek szóba, hogyha valahogy pótolni tudják a változtatások miatt bekövetkezett bevételkiesést. Ennek fényében mire számítanak? Lehet politikai akarata valódi intézkedések elfogadására, amik tényleg segíthetnék az ország gazdaságát?
2: Szerintem újból egy ilyen szemfedésről beszélhetünk, mivel hogy a tranzakciós adót, mikor bevezették, akkor minden vállalkozóra vonatkozott, majd fokozatosan csökkentették. Január 1-től már a kisvállalkozókra vagy magánvállalkozókra ez nem vonatkozik, csak a cégekre. Ugyebár 0,4% minden tranzakciós összegből az az adó, ami nem tűnik soknak, viszont hogyha azt mondjuk, hogy az ember elmegy a céges autóval a szervizbe, amit muszáj megtennie, és ott 6-7-700 eurót a szervizben, ezután pedig még a bank levesz neki pár eurót, mert az államnak el kell küldeni, azért ez nem mutat jól. És őszintén megvalva ez egy olyan szabadrablásnak nevezhető, mert a nagy cégek mit csináltak? Azt csinálták, kiszámolták, hogy havonta satsz per kb. Mennyi lesz a tranzakciós adójuk, és abban a magasságban az embereket elbocsátották. Megint kiállt rosszabbul a dolgozó emberek. Aki dolgozik, kevesebb ember végzi ugyanazt a munkát, a cégeknél a költségek ugyanakkorok maradtak, megint nem volt átgondolva, és amit tud megtanácsolni az államnak, hogy kezdjen automatizálni, effektivizálni. Nagyon sok helyen hivatalokban, ha bemegyünk, még mindig ugyanazt látjuk, hogy egy öreg rendszeren dolgoznak. Sokszor ugyanazt a dokumentumot kérik ki többször, például a szociális biztosítóban minden hónapban a bérek után el van küldve a jelentés, hogy erre rátanultalva az összes alkalmazottunk utáni járulék. Viszont az év végén le kell adnunk újból ugyanazt a dokumentációt egy összefoglalóban. Ugyanez van az adóhivatalban. Minden egyes hónapban be vannak fizetve az adók, a jelentések le vannak adva, majd az év végén megváltoztatják az éves jelentés nyomtatványát, ez már egy trend, az elmúlt 5-10 évben ez így folyik, szóval mindig, minden héten arra várunk, hogy mikor adják ki az új nyomtatványt, mert persze a határidő az pedig köt minket, és pár héttel, vagy néha pár nappal volt olyan esztén, és két nappal a határidő letelt előtt kiadták az új nyomtatványt, amin le kell adni az éves jelentést. Az egész év folyamán leadtuk az információkat, mind megvan nekik, de még egy ellenőrző egész éves jelentést is le kell adni. Ha már az év folyamán megkapták az információkat, ne kelljen már még egyszer leadni.
1: És így, hogy ilyen jellegű nehezítő tényezők merülnek fel, illetve a kormány kommunikációja sem mutat egyelőre abba az irányba, hogy komolyabb hatással bíró intézkedések jöhetnek, számítanak arra, hogy tényleg megléphetik azt, hogy valamiképp csökkentsék az önök, tehát a vállalkozói szektor terheit, vagy egyelőre ilyesmi nincs a horizonton?
2: Őszintén szóval eléggé szkeptikus vagyok ebben a témában, mert bárhol is engedt az állam, máshol nagyon is keményen bekeményített, máshol más kér, és sajnos azt láthatjuk, hogy egy cégben, ahol van 10-20 alkalmazott, ott a cégnek alkalmazni kell egy másik ember, akinek csak az a dolga, hogy ezeket a törvényeket kövesse, az adminisztratívát vezesse, a bürokratikus terheket elhárítsa. Egyszerűen nagyon sok cég ezt nem tudja megengedni magának.
1: Ami tovább nehezíti feltehetően a helyzetüket, és még nagyobb problémákhoz vezet.
2: Egész pontosan. Ha csak megnézzük, hogy Magyarországon hogy működnek ezek a dolgok, Magyarországon az állam eddig nagyon segítette a vállalkozókat. Jár egy szaklap a nekünk is Magyarországról, és ott kimondottan úgy volt, hogy a magyar állam felszólította a magyar pékeket, cukrászokat, tésztagyártókat, hogy adják be a jelentkezésüket a különböző uniós projektekre, az állam segít megnyerni azt a forrást, hogy tudjanak fejleszteni. Míg Szlovákiában pont az ellenkezője van, ha valaki szeretne valamit kapni az uniós forrásokból, amiben Szlovákia is nyilván befizet, szóval nem a más országok pénzét veszük ki, hanem a sajátunkat szeretnék kivenni, akkor Szlovákia olyan adminisztratív, bürokratikus terheket hova nyakunkba, és próbál elgáncsolni minket, hogy még véletlenül se tudjuk kivenni. És annyira effektíven csinálják ezt, hogy Szlovákia az uniós források 80%-át bent hagyja. Szóval azt a pénzt sem veszük ki az uniós kasszába, amit minden évben befizetünk.
1: A vállalati szféra képviselői attól tartanak, hogy a kormány gazdaságélénkítő csomagja legfeljebb szimbolikus jelentőséggel bíró intézkedéseket tartalmaz majd, így arra számítanak, hogy a tervezett módosítások nem járulnak hozzá a munkáltatók terheinek enyhítéséhez. Arról, hogy a cégek szerint milyen intézkedésekre lenne szükség, hogyha a kabinet valóban fellendítené a gazdasági növekedést, Nagy Csabát, a Vágfarkasdi Pékség cégvezető helyettesét kérdeztem. Nagyon köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt.
2: Én is köszönöm, szép napot kívánok mindenkinek!

0: Robert Fico szerint lehetetlen a kiegyensúlyozott költségvetés. Felmentették a Dunaszerdahely emlékműügyének vádlottait. Újra tárgyalja Csernák feltételes szabadlábra helyezését a bíróság. Magyar Péter Bécsben tárgyalta az osztrák kancellárral. Az éjszakai órákban 15 és 10 fok közé hűl le a levegő.
1: Napzárta.
0: Kedves hallgatóink, Önök a Napzártát hallgatják május 21-én csütörtökön. A mikrofonnál Mezőszállási Márk. Jönnek a részletek. Robert Fico miniszterelnök szerint jelenleg sem a kormány, sem az önkormányzatok számára nem reális a kiegyensúlyozott költségvetés elkészítése. A kormányfő úgy nyilatkozott, a magas államadóság miatt életbe lépő adósságfék szabályok ellenére nem készülnek alkotmánymódosításra, és nem tervezik bizalmi szavazás kérését sem a parlamenttől. Fico szerint az ország nem engedheti meg magának a teljesen kiegyensúlyozott büdzsét, mert az a szociális állam összeomlásához vezetne. Hangsúlyozta, a jelenlegi kormány rendkívül rossz állapotban vette át az államháztartást, ugyanakkor szerinte a hiány évről évre csökken. Az ellenzék bírálta a kijelentést, és azt állítja, hogy felelős gazdálkodással igenis elérhető lenne a stabil költségvetés. Nem lesz kormány átalakítás, és nem is terveztem ilyesmit, jelentette ki mai sajtótájékoztatóján Robert Fico kormányfő, így arra sincs oka, hogy foglalkozzon Andrej Danko SNS elnök javaslatával, aki felajánlotta Tomás Taraba környezetvédelmi miniszter lecserélését, Ürge Tamás beszámolója.
2: Robert Fico azt mondta, tudomásul vette a javaslatot, és ha az SNS ragaszkodni fog Taraba leváltásához, akkor garanciát kér arra, hogy megmarad a kormánypártok parlamenti többsége. Tarabát alkalmasnak tartja a miniszteri posztra. Ha az SNS garantálná, hogy a miniszter csere nem lenne hatással a parlamenti többségre és a kormány működésére, akkor a miniszter személyét a párt belső ügyének tekint. A témát a legközelebbi koalíciós tanácson is fel akarja vetni. Mindenféle javaslattól és kezdeményezéstől függetlenül Robert Fico azt tartja legfőbb feladatának, hogy a kormány kitöltse megbízatási idejét a 2027-es választásig. Mindenben eszerint fogok eljárni, szögezte le. Az SNS szerdán május 20-án jelentette be, hogy a Robert Fico kormányfő által kilátásba helyezett lehetséges kormány átalakításra reagálva saját környezetvédelmi miniszterének lecserélését javasolja. A párt szerint Taraba teljesen autonóm módon irányítja a tárcát, nincs semmilyen egyeztetés, a pártnak nincs rálátása a minisztérium projektjeire. A nemzeti parkok zónák besorolási tervével kapcsolatban is kifogásai vannak, és többször kérte Tarabát annak módosítására. A zónákba sorolással kapcsolatban Taraba kitart a javaslata mellett.
0: A szlovák köztársaság kormánya tudomásul veszi az Európai Parlament szerdai határozatát, amelyben felszólította az Európai Bizottságot, hogy értékelje az uniós alapértékek szlovák kormány általi esetleges súlyos megsértését. Jelentette ki mai sajtótájékoztatóján Robert Fico miniszterelnök, a szó Ürge Tamásé.
2: A kormányfő nem lát problémát az uniós alapok és a helyreállítási terv működésével kapcsolatban. Minden kifizetés továbbra is érkezik, fogalmazott. Ez ugyanolyan határozat, mint amikor Szlovákiában a szlovák ellenzéki képviselők azt kiabálják, hogy nő a munkanélküliségünk, jegyezte meg Fico. A kormányfő szerint az EP határozat sem az objektivitásnak, sem az igazságnak nem felel meg. A kormányfő hangsúlyozta, hogy az EP-vel fenntartott kapcsolatok eltérnek az Európai Bizottsággal való kapcsolatoktól. Az Európai Parlament felszólítja az Európai Bizottságot, hogy értékelje az uniós alapértékek szlovák kormány általi esetleges súlyos megsértését. Áll a határozatban, amelyet az európai parlamenti képviselők fogadtak el a strasbourgi plenáris ülésen. Aggodalmokat fejezték ki a demokrácia és a jogállamiság helyzetének romlása miatt is Szlovákiában, ahol véleményük szerint a rendszer szintű hiányosságok veszélyeztetik az unió pénzügyi érdekeinek védelmét.
0: A Besztercebányai Speciális Büntetőbíróság ma felmentette azt a 7 vádlottat, akiket a Dunaszerdahelyi Összetartozás emlékműve miatt szélsőséges propaganda terjesztésével és szélsőséges mozgalom támogatásával vádoltak. Az ügy középpontjában egy 2020 novemberében felavatott emlékmű állt, amely az ügyészség szerint a Horthy korszak revizionista emlékműveit idézte. A vádirat szerint a műalkotás a két világháború közötti magyar nacionalista és irredenta ideológiára utalt, különösen azért, mert az avatás napján félárbóc rengedett magyar zászló is megjelent rajta. Az ügyészség szerint az emlékmű az első bécsi döntés utáni időszak jelképrendszerét idézte fel. A bíróság azonban arra a következtetésre jutott, hogy a vádlottak cselekménye nem minősül bűncselekménynek, ezért valamennyi őket felmentette. A nagyszombati kerületi bíróság hatályon kívül helyezte az elsőfokú döntést Mikulás Csernák feltételes szabadlábra helyezésének ügyében, ezért az eljárást újra az alsóbbfokú bíróság tárgyalja majd. A maffia főnökként ismert életfogytiglani börtönbüntetését töltő Csernák egyelőre továbbra is rács mögött marad. A kerületi bíróság szerint az elsőfokú döntés indoklása hiányos volt, mert nem értékelt minden bizonyítékot megfelelően. A bíróság további bizonyítási eljárást is szükségesnek tart. Csernák szabadlábra helyezését egy civil szervezet kezdeményezte, maga az elítélt pedig korábban a megbánását fejezte ki az általa elkövetett gyilkosságok miatt. Az elsőfokú bíróság tavaly még úgy ítélte meg, nem várható el tőle a törvénytisztelő életvitel. Megkezdődött a tárgyalás a speciális büntetőbíróságon két ügyvéd ügyében, akiket még 2023-ban vettek őrizetbe a Korrumper 2 rendőrségi akció során. A vád szerint Alexander F. és Peter J. közvetett korrupcióban működhettek közre, amikor letartóztatott személyek szabadlábra helyezésének elintézésében vállaltak szerepet. Az ügy a Média Fedő nevű korábbi nagyszabású rendőrségi nyomozáshoz kapcsolódik. A bíróság a tárgyalás első napján meghallgatta a vádlottakat, valamint ismertette több tanúvallomását is. A két ügyvédet korábban szabadlábon hagyták, ezt a döntést a legfelsőbb bíróság is jóvá hagyta. Az eljárás további időpontokban folytatódik. Oroszország nukleáris lőszereket szállított Fehér-Oroszország területére egy nagyszabású közös hadgyakorlat részeként. Az orosz védelmi minisztérium közlése szerint a művelet célja a nukleáris erők felkészítésének és esetleges bevetésének gyakorlása egy feltételezett agresszió esetére. A hadgyakorlaton mintegy 64 ezer katona vesz részt, köztük a stratégiai rakétaerők, a haditengerészet és a légierő egysége is. Moszkva több stratégiai fegyverrendszert is bemutatott, köztük hiperszonikus rakétával felszerelt MiG-31-es vadászgépeket és interkontinentális ballisztikus rakétákat. Belarusban közben az Iskander-M rakétarendszerekhez tartozó speciális lőszerek kezelését gyakorolják. Mark Rutte NATO főtitkár szerint a szövetség több tagállama sem fordít elegendő pénzt Ukrajna támogatására. A svédországi Helsingborgban tartott külügyminisztéri találkozó előtt Rutte úgy fogalmazott, jelenleg néhány ország aránytalanul nagy terhet vállal az ukrán segítségnyújtásban, kiemelte Svédországot, Kanadát, Németországot, Hollandiát, Dániát, Norvégiát, amelyek méretükhöz képest jelentős támogatást biztosítanak Kijevnek. A NATO főtitkára korábban azt javasolta, hogy a tagállamok GDP-jük 4%-át fordítsák Ukrajna támogatására, ez azonban több ország ellenállásába ütközött. Rutte szerint ugyanakkor már az is eredmény, hogy vita indult arról, a szövetségeseknek egyformán kellene hozzájárulniuk Ukrajna védelméhez. Magyar Péter magyar miniszterelnök Bécsben tárgyalt Christian Stoker osztrák kancellárral. A közös sajtótájékoztatón a magyar kormányfő kijelentette, célja, hogy Magyarországon a ciklus végére Európa egyik legalacsonyabb korrupciós kockázatú rendszere működjön. Hangsúlyozta, hogy a közpénzekkel való visszaélést szigorúan büntetni fogják. A tárgyaláson szóba került a nyugat-magyarországi azbeszt szennyezés ügye is. Magyar Péter szerint az osztrák és magyar fél közösen vizsgálja majd, hogyan kerülhetett azbeszttel szennyezett anyagok forgalomba. Az ügy kivizsgálására közös bizottság alakul, amely már a jövő héten megkezdi munkáját. A miniszterelnök hangsúlyozta, a szennyező fizet, elvét kell alkalmazni, a károk felszámolása pedig akár több 10 milliárd forintba is kerülhet. Izrael kiutasította az összes külföldi aktivistát a gázai övezet felé tartó palesztin párti flottilláról. Az izraeli külügyminisztérium közlése szerint az ország nem engedi meg a Gázát érintő tengeri blokád megsértését. A Global Samad Flotilla nevű kezdeményezés hajóit még a héten tartóztatta fel az izraeli haditengerészet. A szervezet szerint több száz aktivista utazott a konvojban, köztük a szlovák állampolgárságú Dasha Rajmanová is. Az ügy nemzetközi felháborodást váltott ki, miután Itamar Ben-Gvir izraeli miniszter olyan videót tett közzé, amelyen megkötözött és térdelő aktivisták láthatóak. Több európai ország köztük Belgium, Franciaország és Olaszország is bekérette Izrael nagykövetét. Juraj Blanár külügyminiszter elfogadhatatlannak nevezte az aktivistákkal szembeni bánásmódot.
1: Sport. Zsigárdi László. A 8 pontos még veretlen szlovák válogatott ma lejátsz a negyedik csoportmérkőzését a svájci jégkorong világbajnokságon. 20-20-tól a pont nélküli dánokkal méri össze erejét. Szintén 20 óra 20 perctől lesz a Svájc-Nagy-Britannia találkozó. Most játsszák a Finnország-Lettország és a Kanada-Norvégia összecsapásokat. Vladimir Weiss, a szlovák labdarúgó válogatott vezetőedzője kijelölte keretét a közelgő előkészületi mérkőzésekre. A honi bajnokságból 8 játékost is meghívott. Védencei Dunaszerdahelyen június 1-én 18 órától Máltával, Kassán 4 nappal később 18.30-tól pedig Montenegróval mérik össze erejüket. Unai Emery, a szerdai labdarúgó Európa Liga döntőt megnyerő Aston Villa vezetőedzője 5. trófeáját szerezte meg a sorozatban, és a győzelem után elárulta, korábban megértette, mekkora jelentősége van a klubok életében a második számú kontinentális kupa elhódításának. A baszk származású spanyol szakember 3-szor a Sevillával, egyszer pedig a Villarreallal ért a csúcsra, emellett 1 döntőt elveszített még az Arsenal kispadján 2019-ben. Az Isztambulban rendezett fináléban a Freiburgot verte 3-0-ra az Aston Villa. Németország kihirdette 26 fős keretét a június 11-én kezdődő labdarúgó világbajnokságra. Julian Nagelsmann szövetségi kapitány csapatában helyet kapott, a 40 éves Manuel Neuer kapus is. Supka Attila lett a labdarúgó NB1-ben szereplő Kisvárda vezetőedzője, a 63 éves szakember a 2020-2021-es idényben már felelt a szakmai munka irányításáért. Pár perc múlva kezdődik a férfi kosárlabdaliga döntőjének 3. mérkőzése. A címvédő lévaiak 18 órakor az Intert fogadják. Összesítésben 1-1 az állás. Udvardi Panna 7-5-6-3-ra legyőzte a kolumbiai Camilla Osoriót a Rabati tenisztorna negyed döntőjében.
0: Időjárás. Ma estétől többnyire derült vagy gyengén felhős idő várható, csak helyenként növekedhet meg átmenetileg a felhőzet és elszórtan gyenge csapadék is előfordulhat, a hőmérséklet 15 és 10 fok között alakul. Holnap napközben folytatódik a többnyire napos, kellemesen meleg idő, csak elszórtan főként a hegyvidéki területeken alakulhat ki futózápor, a hőmérséklet 23 és 28 fok között alakul. Kedves hallgatóink! Ennyi fért adászáró hír összefoglaló műsorunkba a napzártában május 21-én csütörtökön. Kollégáim Ürge Tamás és Zsapka Levente hangmérnök nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. A mikrofonnál Mezőszellási Márk volt, a viszonthallásra.